0: Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
1: Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az uniós átlagnál. Szombaton általában derült napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. Az Arab-öböl menti államok olajtermelése valószínűleg októberre helyreáll, de a hormuzi szorosan áthaladó szállítmányok mennyisége így sem haladja meg a háború előtti szint 70%-át, vélik az amerikai Goldman Sachs bank szakértői, akiket a Bloomberg kérdezett csütörtökön. A konfliktus alatt ugyanis a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és kőolaj termékek szállítására, beleértve a csővezetéken történő továbbítást. Az Egyesült Államok és Irán szerdán aláírta a közel-keleti konfliktus lezárását célzó egyetértési memorandumot. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az európai átlagnál. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzített felmérésből. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek a képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el ezt használni, esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény az MTI-vel. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem ellátás szervezési szempontból is értékes képet kapni a gyerekek életéről. A jövő héten beterjesztetik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, írta a Facebook posztjában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Délután kora este néha zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután 31-36 fok lesz.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

egyszer hajló szép húzában, egyszer Kongó kolostorban, egyszer disznók közt az olban. Fölsír a had, de mire még? A hetedik, te magad légy!

boş. Tongyák körül, mint hústa légy. Ha etedik, te magad légy.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
6: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hűtés táncra fel.
7: Egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
6: Fogalakon, hogy menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák. Érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Budapest vezetése leszedetné az összes óriás plakátot. Országos gyermekéletminőség felmérés indul. Szombaton forró, napos idő várható. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országos tájékoztató kampány indult pénteken Szlovéniában arról, hogy hogyan lehet védekezni a tartós hűség egészségügyi hatásai ellen. A szlovén környezetvédelmi és területrendezési minisztérium közlése szerint az Őrizd meg a hidegvéred elnevezésű kampány gyakorlati tanácsokkal segíti a lakosságot a kánikulai időszakokban. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbak, hosszabbak és erősebbek a nagy hűséggel járó időszakok. A kampány ezért azt hangsúlyozza, hogy a napi tevékenységek átszervezésével, elővigyázatossággal és egymásra figyeléssel mérsékelhetők a kánikula egészségügyi következményei. Jelentősen megváltozik a budapesti városkép a közterületi hirdetések szigorításával. A városvezetés leszedetné az összes több mint 8000 óriás plakátot és az ötödére csökkenteni a hirdető oszlopok számát, mondta el a főpolgármesteri hivatal főigazgatója csütörtökön egy fővárosi háttérbeszélgetésen. Óriás plakátnak a 12 négyzetméternél nagyobb felületű hirdetőhelyek számítanak. A City Light legfeljebb 3 négyzetméteres megvilágított reklámfelületből nagyságrendileg 5000 van Budapesten, a törvényjavaslat szerint ezek csak utasvárok részeként maradhatnak. Tömeges leépítés kezdődik az idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál. A szerdán bejelentett elbocsátási terv a következő 3 évre kitűzött 500 millió font, azaz több mint 200 milliárd forint költségmegtakarítási cél elérésének egyik sarkalatos eleme. A BBC vezérigazgatója által részletesen ismertetett intézkedéscsomag alapján a 2027-28-as pénzügyi év kezdetéig első lépésként 550 alkalmazottaknak kell távozni a cégtől. Múzeumbuszokkal és nosztalgiai járatokkal is eljuthatnak az érdeklődők szombatról vasárnapra virradó éjjel a kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a múzeumok éjszakáján, hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ közleményében. A 7 különböző útvonalon közlekedő múzeumbusz a rendezvényre szóló karszalaggal további díjfizetése nélkül vehető igénybe. Szombaton forró, napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Rubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Kamu reklám.
3: Józsi bácsi, hoppá. Józsi bácsi drága, nem széklettel sormintát ajtóra, nem. Székletmintával sor végére ajtóhoz. Bizony.
2: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobbyrádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Egészségedre!
8: Egészségedre!
7: Egészségedre!
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Szivárvány!
10: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
11: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
12: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hőkére táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Ettől lesz
1: dupláló. Csák Attilával. Hogy erre fel nem
2: táncolj, mi? Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Kamu reklám.
2: Mi csak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
3: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd néniét.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Kettős képet mutat a hazai uborkatermesztés. A légkondicionáló berendezések helyes használatára hívják fel a figyelmet. Szombaton általában derült napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az Európai Bizottság csalás elleni stratégiája átfogó jellegű, de a kockázatértékelés messze nem tökéletes. A cselekvési tervek pedig gyakran nem elég ambíciózusak célkitűzéseik eléréséhez, olvasható az uniós számvevőszék csütörtökön közzétett jelentésében. Az Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködve a 2021-27-es időszakban évente csaknem 200 milliárd euró összegű uniós költségvetést kezel. A közpénzek megfelelő felhasználása mellett a bizottság és a nemzeti hatóságok feladata a csalások és más jogellenes tevékenységek elleni fellépés is. Kettős képen mutat a hazai uborka termesztés, míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül. Elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet pénteken megjelent közös körképében. Kereslet szempontjából a nyári időszak kiemelkedő jelentőséggel bír. Ezzel szemben az őszi termesztés során ugyan kisebb a termés átlag, de a növényállomány egészségi állapota általában kedvező. A gyanú szerint nem adott elsőbséget a vitorlásnak és nem igazította a katamarán sebességét a közlekedési viszonyokhoz. A Split közelében történt 4 halálos áldozatot követelő hajóbalesetben érintett katamarán első tisztje. A Spliti megyei bíróság ügyeletes vizsgáló bírója pénteken vizsgálati fogságba helyezte a 33 éves horvát férfit, akit a közlekedés biztonságának súlyos veszélyeztetésével gyanúsítanak. A döntést a tanúk befolyásolásának veszélyével indokolták. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, írják honlapjukon. Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Délutánkor este néha zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután 31-36 fok lesz.

0: műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

I and I to everyone.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Másodfokú hőségriasztás lép életbe. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Szombaton forró napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek reggel az MT-be. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványokat. Anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés, míg a konzervuborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül. Elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet pénteken megjelent közös körképéből. Kereslet szempontjából a nyári időszak kiemelkedő jelentőséggel bír, ezzel szemben az őszi termesztés során ugyan kisebb a termés átlag, de a növényállomány egészségi állapota általában kedvező. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, írják honlapjukon. A gyanú szerint nem adott elsőbséget a vitorlásnak és nem igazította a katamarán sebességét a közlekedési viszonyokhoz a Split közelében történt 4 halálos áldozatot követelő hajóbalesetben érintett katamarán első tisztje. A Spliti megyei bíróság ügyeletes vizsgáló bírója pénteken vizsgálati fogságba helyezte a 33 éves horvát férfit, akit a közlekedés biztonságának súlyos veszélyeztetésével gyanúsítanak. A döntést a tanúk befolyásolásának veszélyével indokolták. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó déli szél. Hajnalra 14-21 fokig hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
2: Reklám. A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket, szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu. Hogy térek vissza, mint
5: egy elfelejtett álom. Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
7: UK.
4: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Gyere fel, nem táncolj, mélység
2: kapaszkodni. Mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra.
0: Jó reggelt!
2: Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. Szombaton forró napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek reggel az MTI-ben. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszi vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A Sápusztai Pálinka főzde 2025-ös Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája a 2026-os évi országos pálinka és törkölypálinka versenyen. A 10.000 palack feletti termelésű kategória győztesének a Bolyhos Pálinka főzde 2024-es Ágyas Golden Alma pálinkáját választották. Magyarország legeredményesebb pálinka főzdéje 2026-ban az Egycsepp pálinka lett, a második helyen a Sápusztai Pálinka főzde, harmadikként pedig a Luncer Pálinkaház végzett, közölték a szervezők. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a magyar honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. Helyüket a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át, amelyek modernebb technológiájukkal hatékonyabban támogatják Magyarország biztonságát, a katasztrófavédelmi feladatokat és a szövetségi kötelezettséget. Teljesítését. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek

0: Keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok. Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Délután kora este néha zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután 31-36 fok lesz.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót. Műsorajánló.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
1: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
8: Sziasztok, én Lukács László vagyok a Tankcsapdából. Amit hallgattok, az a Hobby Rádió.
9: Ül mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom. Egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 20-án ünnepeljük Rafael nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név a Rafael névből ered, aki a Biblia szerint egyike azon hét angyaloknak, aki Isten színe elé léphet. Feladata az emberek oltalmazása, jelentése Isten gyógyít. Ünnepelnek még a Rafaelek június 20-án kívül, szeptember 29-én és október 24-én is. Becézés a névnek Rafi, Rafika, Rafácska, Rafael, Rafelka, Ráfis, jeles viselői a névnek, a négy arkangyal egyike a Bibliában, Ábrahám, Rafael, magyar festő, Rafael Nadal spanyol teniszező, Raffaello itáliai festőművész, és ön kedves Rafael. Ezen a napon köszöntjük még Baltazár, Benigna, Dea, Dina, Fabiana, Feliciana, Florencia, Florentina, Gemma, Koppány, Margit, Özséb, Rafaella és Szilamér nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1837-tel kezdünk június 20-án, a gyermektelen IV. Vilmos Nagy-Britannia, Írország és Hanover uralkodójának halála után unokahúga Viktória került Nagy-Britannia és Írország trónjára. Anglia történelmében a leghosszabb ideig uralkodott, 1837-től haláláig 1901-ig. Folytassuk a 20. század elejével, 1919. június 20-án halt meg Csontváry Kosztka Tivadar, festőművész. Lépjünk előre 8 évet, 1927. június 20-án Mezőnyéken megszületett Dargai Attila rajzfilmrendező, többek között Pompom és Vuk megalkotója. Balázs Béla ifjúsági és gyermekekért díjas érdemes és kiváló művész. Pályafutását díszletfestőként kezdte a Nemzeti Színházban, majd tervező volt és 1957-től rendező a rajzfilmgyártásban. Egyebek mellett első díjat kapott Cannes-ban és a Magyar Rövid Film Fesztiválon, ezüst serleget Salernóban, játékfilmszemlén, közönség és rendezői díjat. Aztán folytassuk 1960-nal, június 20-án született John Taylor, basszusgitáros, a Duran Duran együttes tagja. 3 évet ugrunk mindössze előre, 1963. június 20-án Moszkva és Washington megállapodtak, hogy a Kreml és a Fehérház között forró drótot, azaz állandó, közvetlen telefonkapcsolatot hoznak létre. Ugorjunk 1967-re, június 20-án megszületett Honolulun, Hawaii szigetén Nicole Kidman ausztrál származású Oscar, Golden Globe díjas színésznő. Ismertebb filmjei: a Dogville, a Hideghegy, a Szégyenfolt, az Órák, a Más világ, a Moulin Rouge, a Tágra zárt szemek, valamint a Majd megdöglik érte. És végül, de nem utolsó sorban, 2001. június 20-a a Menekültek világnapja. Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján ünnepeljük a Menekültek világnapját. Az Afrikai Egységszervezet indítványára 1975. június 20-a óta minden évben megtartották az Afrikai Menekültek napját, arra emlékezve, hogy 1974. június 20-án életbe lépett az Egységszervezet vezetőinek megállapodása. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott az ENSZ közgyűlése 2001-ben. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.
3: Sziasztok!

0: Üzenet a harmadik Zsoltárból.
1: Állj mellém, Uram! Szabadíts meg, Istenem! Hiszen te veled arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden.
2: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. június 20-a, szombat. Ne aggódjatok a holnap miatt. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet 24-től a 34. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az égmadarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak, és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége tejében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Emélkedés. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Jézus világosan beszél. A szív nem lehet megosztott. A mammon nem csupán a pénz, hanem mindaz, ami a biztonság illúzióját kínálja Isten helyett. Aki a világ által kínált nyugalomra épít, annak a lelke nyugtalan marad. Mert a világ javai mindig kevésnek tűnnek, és soha nem adnak teljes biztonságot. Ne aggódjatok az életetek miatt. Ez nem felelőtlenségre hív, hanem bizalomra. A madarak, a mezők liliomai nem dolgoznak, mégis táplálja, öltözteti őket a mennyei atya. Mennyivel inkább gondja van az emberre, akit saját képmására alkotott. Az evangélium arra bátorít minket, hogy ne a földi dolgokhoz ragaszkodjunk, és tanuljunk meg Istenre hagyatkozni. Az aggódás nem tesz hozzá életünkhöz, egy arasznyit sem, sőt, elhomályosítja tekintetünket, és elrabolja tőlünk a jelen békéjét. Az aggodalmaskodó ember a jövőben él, de Isten mindig a jelenben cselekszik. Isten országát és annak igazságát keressétek. Ez a lényeg, ez a gondviselésbe vetett bizalom kulcsa. Ha Isten lesz az első helyen, minden mást megkapunk a maga idejében és mértékében. A hit nem mentesít a mindennapi küzdelmek alól, de biztos alapot ad ahhoz, hogy a nehézségek ne győzzenek le bennünket. Jézus azt tanítja, hogy a gondviselő atya ismer, szeret és nem hagy el minket. Aki nap mint nap rábízza magát, és nem fél a holnaptól, hanem a jelenben él, és hálásan észreveszi Isten csendes, de biztos jelenlétét. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg szívem megosztottságától. Ne engedd, hogy a világ aggodalmai elszakítsanak tőled. Segíts, hogy ne a mulandó dolgokban keressem, hanem benned találjam meg a biztonságot. Taníts bízni a gondviselésben, és add, hogy ne a holnap terhei nyomasszanak, hanem a mai nap kegyelmet öltsön el. Add, hogy téged keresselek, és benned találjam meg a lelkem nyugalmát. Te tudod, mire van szükségem. Add, hogy ez nekem elég legyen. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a világ történelem legnagyobb inflációja Magyarországot sújtotta, és 1946 nyarán érte el a tetőfokát. Júniusban egy darab 1931-es kiadású aranypengő 1,3-szor 1020 papírpengőt ért. 1946. június 3-án 1 milliárd billpengő 1021 pengő névértékű bankjegyet bocsájtottak ki, melyet azonban már július 11-én visszavontak. Csak adófizetési célokra bocsájtották ki a milliárd pengő névértékű papírokat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalmam, hogy menjenek ki a busztába.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma a kelet ízeivel szeretném önöket megismertetni. Távol-keleti csirkecsíkokat hoztam önöknek sáfrányos rizssel. Hozzávalók 4 személyre. 40 dek a csirkemellcsíkokra vágva, 2 szál vékonyabb pucolt sárgarépa, julienre vágva, 20 dek a champignongomba, szeletekre, 1 darab nagyobb vágott hegyes erős paprika, zöld paprika, egy pupozott evőkanálnyi kristálycukor, só, bazsalikom és szójaszósz. Az elkészítési módja a következő. Felhelyített serpenyőben kristálycukrot kezdjük pirítani. Figyeljünk arra, hogy a cukrot ne karamellizáljuk ki teljesen, hanem rakjuk rá egyből a csirkecsíkokat. Ezután a julienre vágott sárgarépa következik, ezzel is megpirítjuk a csirkecsíkokat. Ezután hozzáadjuk a szeletetre vágott gombát és a karikára vágott hegyes erős paprikát. Gyors lángon átpirítjuk, sóval, bazsalikommal, és én egy kis fokhagymával is szoktam ízesíteni, de a fokhagymát, ha kihagyjuk, jó lesz úgy is, szóval sóval és bazsalikommal ízesítjük. Szójaszósszal felengedjük, beforraljuk. Köretként sáfrányos rizst ajánlok hozzá, de hogyha kurkumával készítjük a rizst, az is kiváló.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Olás Poli vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves hobbi rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is a rádiót!

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Erős forgalom várható a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer ajánlott. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyen.

0: A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. Az utazóknak azt javasolja a rendőrség, hogy használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. A rendőrség szerint a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések csaknem harmadát a légúti óriás sejtes vírus az RSV okozta április közepéig, ami az elmúlt három év legmagasabb értéke, közölte a Melletted a helyem egyesület. A súlyos betegek fele 5 év alatti gyerek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. A közlemény szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez és a csecsemők hatékony védelméhez. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 18%-a számolt be arról, hogy eltiltotta gyerekét a közösségi média használatától, vagy törölte gyermeke elektronikus eszközéről az ilyen szolgáltatásokat. A mecsetek fokozott védelmét kérik a hollandiai muszlim szervezetek. Az érdekképviseletek szerint az utóbbi években megszaporodtak a mecsetek elleni incidensek Hollandiában. Az épületek falaira rasszista feliratokat és horogkereszteket festettek, gyűlöletkeltő leveleket küldtek, valamint több esetben rongálás is volt. A szervezetek úgy vélik, hogy a hollandiai muszlim közösség egyre bizonytalanabb környezetben él. Általában derült napos idő várható, csapadék nem valószínű, de az északi középhegység területén egy-egy zápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet 31-36 fok között várható.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 20-án ünnepeljük Rafael nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név a Rafael névből ered, aki a Biblia szerint egyike azon hét angyaloknak, aki Isten színe elé léphet. Feladata az emberek oltalmazása, jelentése Isten gyógyít. Ünnepelnek még a Rafaelek június 20-án kívül, szeptember 29-én és október 24-én is. Becézése a névnek Rafi, Rafika, Rafácska, Rafael, Rafelka, Ráfis, jeles viselői a névnek, a négy arkangyal egyike a Bibliában, Ábrahám, Rafael, magyar festő, Rafael Nadal, spanyol teniszező, Raffaello, itáliai festőművész, és ön, kedves Rafael. Ezen a napon köszöntjük még Baltazár, Benigna, Dea, Dina, Fabiana, Feliciana, Florencia, Florentina, Gemma, Koppány, Margit, Özséb, Rafaella és Szilamér nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1837-tel kezdünk június 20-án, a gyermektelen IV. Vilmos Nagy-Britannia, Írország és Hanover uralkodójának halála után unokahúga Viktória került Nagy-Britannia és Írország trónjára. Anglia történelmében a leghosszabb ideig uralkodott, 1837-től haláláig 1901-ig. Folytassuk a 20. század elejével, 1919. június 20-án halt meg Csontváry Kosztka Tivadar, festőművész. Lépjünk előre 8 évet, 1927. június 20-án Mezőnyéken megszületett Dargai Attila rajzfilmrendező, többek között Pompom és Vuk megalkotója. Balázs Béla ifjúsági és gyermekekért díjas érdemes és kiváló művész. Pályafutását díszletfestőként kezdte a Nemzeti Színházban, majd tervező volt és 1957-től rendező a rajzfilmgyártásban. Egyebek mellett első díjat kapott Cannes-ban és a Magyar Rövidfilm Fesztiválon, ezüst serleget Salernóban, játékfilmszemlén közönség és rendezői díjat. Aztán folytassuk 1960-nal, június 20-án született John Taylor, basszusgitáros, a Duran Duran együttes tagja. 3 évet ugrunk mindössze előre, 1963. június 20-án Moszkva és Washington megállapodtak, hogy a Kreml és a Fehérház között forró drótot, azaz állandó, közvetlen telefonkapcsolatot hoznak létre. Ugorjunk 1967-re, június 20-án megszületett Honolulu, Hawaii szigetén Nicole Kidman ausztrál származású Oscar, Golden Globe díjas színésznő. Ismertebb filmjei: a Dogville, a Hideghegy, a Szégyenfolt, az Órák, a Más világ, a Moulin Rouge, a Tágra zárt szemek, valamint a Majd megdöglik érte. És végül, de nem utolsó sorban, 2001. június 20-a a Menekültek világnapja. Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján ünnepeljük a Menekültek világnapját. Az Afrikai Egységszervezet indítványára 1975. június 20-a óta minden évben megtartották az Afrikai Menekültek napját, arra emlékezve, hogy 1974. június 20-án életbe lépett az Egységszervezet vezetőinek megállapodása. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott az ENSZ közgyűlése 2001-ben. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió.

0: Üzenet a harmadik Zsoltárból.
1: Állj mellém, Uram! Szabadíts meg, Istenem! Hiszen te veled arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: 2026. június 20-a, szombat. Ne aggódjatok a holnap miatt. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet 24-től a 34. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az égmadarait. Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók. Melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliumait. Hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak, és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége tejében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul, és holnap kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Elmélkedés. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Jézus világosan beszél. A szív nem lehet megosztott. A mammon nem csupán a pénz, hanem mindaz, ami a biztonság illúzióját kínálja Isten helyett. Aki a világ által kínált nyugalomra épít, annak a lelke nyugtalan marad. Mert a világ javai mindig kevésnek tűnnek, és soha nem adnak teljes biztonságot. Ne aggódjatok az életetek miatt. Ez nem felelőtlenségre hív, hanem bizalomra. A madarak, a mezők liliumai nem dolgoznak, mégis táplálja, öltözteti őket a mennyei atya. Mennyivel inkább gondja van az emberre, akit saját képmására alkotott. Az evangélium arra bátorít minket, hogy ne a földi dolgokhoz ragaszkodjunk, és tanuljunk meg Istenre hagyatkozni. Az aggódás nem tesz hozzá életünkhöz, egy arasznyit sem, sőt, elhomályosítja tekintetünket, és elrabolja tőlünk a jelen békéjét. Az aggodalmaskodó ember a jövőben él, de Isten mindig a jelenben cselekszik. Isten országát és annak igazságát keressétek. Ez a lényeg, ez a gondviselésbe vetett bizalom kulcsa. Ha Isten lesz az első helyen, minden mást megkapunk a maga idejében és mértékében. A hit nem mentesít a mindennapi küzdelmek alól, de biztos alapot ad ahhoz, hogy a nehézségek ne győzzenek le bennünket. Jézus azt tanítja, hogy a gondviselő atya ismer, szeret, és nem hagy el minket. Aki nap mint nap rábízza magát, és nem fél a holnaptól, hanem a jelenben él, és hálásan észreveszi Isten csendes, de biztos jelenlétét. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg szívem megosztottságától. Ne engedd, hogy a világ aggodalmai elszakítsanak tőled. Segíts, hogy ne a mulandó dolgokban keressem, hanem benned találjam meg a biztonságot. Taníts bízni a gondviselésben, és add, hogy ne a holnap terhei nyomasszanak, hanem a mai nap kegyelmet öltsön el. Add, hogy téged keresselek, és benned találjam meg a lelkem nyugalmát. Te tudod, mire van szükségem. Add, hogy ez nekem elég legyen. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a világ történelem legnagyobb inflációja Magyarországot sújtotta, és 1946 nyarán érte el a tetőfokát. Júniusban egy darab 1931-es kiadású aranypengő 1,3-szor 1020 papírpengőt ért. 1946. június 3-án 1 milliárd Bill pengő, 1021 pengő névértékű bankjegyet bocsájtottak ki, melyet azonban már július 11-én visszavontak. Csak adófizetési célokra bocsájtották ki a milliárd pengő névértékű papírokat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
3: Izgalmas újdonság a Legótól. Karácsonyi árvarázs. A Lego System Sphinx titka képlel bazápát fasz. Az előbb jobb volt, de most...
2: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót! Jó reggelt!
2: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen az zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb, ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállítása.

0: pontot értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csak nem 22 000-en dolgoznak. Forró napos idő valószínű, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A hűségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó szél. Napközben 31-36 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
4: Jó étvágyat, jó műsorhallgatást kívánunk mindenkinek, ismételten eltelt egy hét, ami azt jelenti, hogy a konyhafőnök ajánlatában Szomer Gábor László Vazul már nagyon készül a főzésre.
5: Illetve hát a konyhafőnöke is elővette nagyon-nagyon vaskos és nagyon finom ételeket tartalmazó receptkönyvét, és hát ezekből készítjük el a mai menüt is, a nachomón is itt van természetesen. Hát kérem szépen, ma nagyon ilyen töltögetős kedvünkben vagyunk, és mindenféle dolgot beletöltünk másik mindenféle dologba.
4: Egészen pontosabban a legfinomabb töltött zöldségekről lesz szó, ugyanis vannak olyan zöldségek, amelyek kiválóan alkalmasak arra is, hogy megtöltve kerüljenek a tányérra. Mivel általában nem igényelnek túl sok előkészületet, és könnyen arathatunk sikert is velük, a konyhában kevésbé jártasak és nagy kedvel próbálkoznak elkészítésükkel. És akárcsak a töltenivalókat, a töltelékeknek is csak a fantázia szab határt. Szomi, neked mennyire gazdag a fantáziát, ha töltött zöldségekről van szó?
5: Hú, nem tudom, nekem most hirtelen megint a körözöttel töltött paprika jutott eszembe.
4: Mindenkinek, tehát aki magyar, mindenkinek ez jut elsőként.
5: Tudom, hogy nem nagy dolog, de finom egyszerűen.
4: Isteni egyébként, Isten ez egy magyar szokás egyébként, úgyhogy erről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő egy órában, és ahogy említettem, azok, akik általában még nem rendelkeznek egy első osztályú étterem vezető séfjének tehetségével, azok is bizony megpróbálkozhatnak ennek elkészítésével. Mi Szomival fogjuk magunkat, jól felöltözünk, és elmegyünk a piacra, bevásárolunk mindenféle zöldséget, hogy utána megtölthessük önöknek csak itt és csak most. Lesz itt sajtos sonkás töltött tök, de természetesen gombákat is töltögetni fogunk. Jutúróval, illetőleg lesznek még nekünk itt paprikáink is krémmel töltve. No meg hát aztán egy kicsit megnézzük azt, ha már azt mondtuk, hogy a paprika körözöttel az egy klasszikus magyar dolog, akkor Szomi, szerinted milyen a férfiasan töltött zöldség?
5: Férfiasan töltött zöldség? Mm-hmm. Hát nem tudom, mondjuk vegyünk egy erős paprikát.
4: Na, például.
5: Igen, és hogyha nagyon durvák akarunk lenni, akkor valami hús, valami chili szósz.
4: Pontosan, úgyhogy a műsor második részében a desszertek mellett olyan igazán férfias, magyaros töltött zöldségeket fogunk csinálni, nehogy azt mondja ugye az elkészítő háziasszony hites úr, hogy már megint zöldség van, már megint semmiféle ételt nem csináltál. Így van, úgyhogy ilyen férfiasan töltött húsos dolgokat fogunk készíteni. Én azt javaslom, mindenki készüljön, hangolódjon arra, hogy az elkövetkező egy órában, amit csak lehet zöldséget, mi megtöltjük.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hát kérem szépen, ahogy ma mondtuk, mindenféle zöldséget össze-vissza vásároltunk a piacon, de csak is olyanokat, amiket bármilyen féle fajta módon meg lehet tölteni. És hát akkor már is kezdjük, méghozzá először egy sajtos sonkás töltött tökkel. Ez nem lesz az én kedvencem, no de hát azért lehet, hogy másoknak meg annál inkább. Amit ehhez kellett venni, 2 darab kisebb tököt, 1 húsleves kockát, 1 tasak gyors rizst, 2 fej vöröshagymát, 5 paradicsomot, 3 evőkanál olajra van még szükségünk, 15 dek a mozzarella sajtra, 15 dek a sonkára, és 1 fél csokor friss bazsalikomra, vagy egy teáskanál szárított is megteszi.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan készül. A tököt megmossuk, vékonyan meghámozzuk, hosszában kettévágjuk, és kis kanállal kikaparjuk a belsejét. A leveskockát felforraljuk 4 deci vízzel, és a rizst a dobozon feltüntetett ideig megfőzzük. Kivesszük, lecsepegtetjük, és hagyjuk kihűlni. A hagymát megtisztítjuk, ezt apróra vágjuk. A paradicsomot forró vízbe mártjuk, leöblítjük hideg vízzel, lehúzzuk a héját, és kockára vágjuk. Serpenyőben felforrósítjuk az olajat, beletesszük a hagymát, és üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a paradicsomot, és sóval borssal ízesítjük. A mártást lassú tűzön úgy 15 percig főzzük. A mozzarellát és a sonkát apró kockára vágjuk, a bazsalikomot megmossuk, leszárítjuk és felaprítjuk. Mindezt összekeverjük a rizssel, sóval, borssal fűszerezzük, és megtöltjük a kivájt tököket. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, a paradicsommártást tűzálló tálba öntjük, ráültetjük a tököt, és a sütőben 30 percig sütjük.
1: És hogyha esetleg nem tök szerelmesek, hanem netalántán gombafanok lennénk, hát ezeket is bármilyen dologgal meg lehet tölteni. Mi most éppen jutóróra gondoltunk. Ami mindenképpen kell ehhez a jutóróval töltött gombához, az 60 deka csiperke gomba a legjobb hozzá, de önökre bízzuk, hogy igazából mit választanak. 20 deka jutóró, 12 deka margarin, 2 közepes fej hagyma, 1 csomag petrezselyem, 2-3 deci tejföl, só, illetve bors, semmi más nem kell hozzá, egyszerű elkészíteni is.
2: Mégpedig az alábbiak szerint 6 deka vajon üvegesre pirítjuk a kockára vágott hagymát, megmossuk és megtisztítjuk a gombákat, és kiszedjük a kalapjaikból a tönköket. A gombák tönkjeit felaprítjuk és a hagymához adjuk, majd élénklágon megpuhítjuk, ekkor ugye ilyen barnás lesz. A zöldséget hagyjuk kihűlni, a hagymás gombás keverékhez hozzáadjuk a jutúrót, az apróra vágott petrezselymet megsózzuk, megborsozzuk, és alaposan összekeverjük ezt az egészet. Egy jénait kivajazunk, minden egyes gombafejet megtöltjük, a jutúrós töltelékkel majd szép sorban a gombafejeket egymás mellé a tálba fektetjük úgy, hogy a töltelék legyen felfelé. Így amikor ugye kiszedjük a megsült gombákat, nem esünk abba a hibába, hogy jön a gomba, csak a töltelék odaragadt a jénaihoz. A gombákat a tejföllel és a maradék vajjal meglocsoljuk, majd előmelegített sütőben 200 fokon úgy durván 20 perc alatt megsütjük.
1: Ugye azt már megbeszéltük, hogyha tényleg magyaros dolgot akarunk enni paprikával, hát akkor biztos, hogy körözöttel kell azt megtölteni. No, de hát nem csak ennyiből áll a paprika töltés, hanem a körözötön kívül másféle fajta krémekkel, illetve dolgokkal is meg tudjuk tölteni ezt a bizonyos paprikát, ilyen például
2: a sajtkrémmel töltött paprika, amelyhez 10 deka margarin, 10 deka reszelt trapista sajt, 5 deka sajtkrém, tudják, ez a tubusú sajtkrém, 1/2 piros húsú paprika kell, és csipelt, őrölt szerecsendió.
1: És akkor nézzük, hogy hogyan is kellene ezt elkészíteni. A paprikákat megmossuk és kicsumázzuk. Erre egy nagyon jó kis technika egyébként. Sokan nem tudják egyébként, csak nem tudom miért, mert számomra is ez a legkézenfekvőbb. Megfogjuk a csumát, belenyomjuk a paprikába, és egyszerűen kihúzzuk, nem kell vele szenvedni. A hagymát megtisztítjuk és apróra vágjuk. A piros húsú paprikát apró kockákra vágjuk. A körözötthöz a jutúrót burgonya nyomón áttörjük, és a hagymához adjuk. Beletesszük a margarint, a mustárt, a fűszereket, a sót, a borsot, és jól összekeverjük. A sajtkrémhez pedig habosra keverjük a margarint, hozzáadjuk a reszelt és a krémsajtot, a paprika kockákat őrölt szerecsendióval, sóval, borssal ízesítjük, és összekeverjük. Ezek után a paprikákat félbevágjuk, vagy egészben is lehet hagyni, ki hogyan szereti, kettőt körözöttel, kettőt sajtkrémmel töltünk meg, majd pedig 30 percre betesszük a hűtőbe, hogy megdermedjen, és hogy nagyon szépen föl lehessen szeletelni, bár mondjuk én nem szeretem szeretelve, egész paprikát csak úgy kézbe fogni, mint egy töltsért, aztán enni.
2: Kedves Szomi, míg te itt szépen megeszed a körözöttes paprikádat, én addig előkutatom ugyebár a kamra legmélyéről azokat a húsokat, amelyekkel meg fogjuk tölteni továbbra is itt a zöldségeket. Lesz itt darált hússal töltött cukkini, kolbásszal és paprikával töltött gombona, ez már férfias étek, vagy olyan igazán magyarosan töltött paprika, úgyhogy senki nem menjen sehová. Hamarosan folytatjuk nagy zöldséges konyhafőnök ajánlatunkat.
3: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Még mindig itt vagyunk a konyhafőnök ajánlatában, és hát Mónival még mindig nagyon-nagyon töltögetünk, no, nem forma nyomtatványokat, hanem mindenféle zöldséget. Az előbb ilyen krémes dolgokat készítettünk, viszont azért nem csak ilyen krémekkel lehet feldobni a különféle zöldségeket, hanem húsokat is bele lehet csempészni a különféle töltelékekbe. Éppen ezért már is folytatjuk ajánlatainkat egy darált hússal töltött cukkinivel. Ehhez szükségünk van egy szép nagy cukkinire, aztán 50 deka, tehát fél kiló darált húsra, sóra, borsra, oregánóra, olajra és reszelt sajtra.
1: Aztán szépen megtisztítjuk, kiváljuk a cukkinit és negyedekbe vágjuk. A darált húst összekeverjük a fűszerekkel, aki gondolja, tojást vagy főtt rizst is keverhet bele, ezzel ugye egy kicsit többnek tűnik a töltelék. Természetesen akkor kevesebb hússal készítjük, vagy azt is megtetjük, hogy a kimaradt húst még külön megesszük, mert valaki úgy szereti. A megtöltött cukkiniket kiolajozott alufóliába becsavarva, egy tepsiben 200 fokos előmelegített sütőben egy órán át sütjük, majd kibontjuk a fóliákat, és reszelt sajtot szórunk a darált hús tetejére, szép piros sütjük, úgyhogy ez lényegében nem más, mint a mindent bele cukkini.
0: Meg hát ehhez nem kell nagy konyhaművésznek lenni, csak óvatosan ki kell várni a cukkinit megtölteni, megsütni, ennyi, tehát nem kell hozzá nagy konyha tudás. Hasonlóképp készíthető el egyébként nem olyan nagy munkákat igényelve a kolbásszal és paprikával töltött gomba is. 16 champignon gomba egy 4 személyre bőven elég lesz, kell még ehhez 2 fej vörös hagyma, 3 kereszt fokhagyma, 1 piros húsú paprika, 25 dek a kolbász, olyan jó kis ízeset válasszunk, 2 evőkanál olívaolaj, illetve csokor petrezselyem.
1: A gombafejeket, ha nem túl piszkosak, elég csak törlőkendővel megdörzsölni, ha viszont sok föld tapad rájuk, akkor érdemes vízzel lemosni és gyorsan megszárítani őket. Én azért azt mondom, hogy gombát mindig mossunk meg. A gombaszárakat elválasztjuk a kalaptól, és apróra vágjuk a kalapokat, félre rakjuk. Megtisztítjuk, felaprítjuk a hagymát, a fokhagymát és a paprikát is, a kolbász híját lehúzzuk, a kolbászt kis darabokra vágjuk.
0: Ezek voltak tehát az előkészületek, és akkor nézzük, hogy mindezek után hogyan is készül el a kolbásszal és paprikával töltött gombák. Először is felforrósítjuk az olajat egy serpenyőben, és megpároljuk benne először a hagymát, majd pedig hozzáadjuk a paprikát is. Amikor mind a ketten megpirultak, belerakjuk a felvágott gombaszárokat, és addig sütjük, amíg a gomba leve el nem párolog. A kolbászt és a serpenyőbe szórjuk, és a fokhagymával megízesítjük az egészet. Lassú tűzön, körülbelül 8 percig sütjük őket, közben megmosuk és felaprítjuk a petrezselymet. Az ételt sóval és borssal ízesítjük, figyelembe véve, hogy a kolbász eleve sós, szóval ezt azért kalkuláljuk bele. Utána megszórjuk a petrezselyemmel, és összekeverjük a dolgokat. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, a gombafejeket megtöltjük a serpenyőben, elkészült töltelékkel és tűzállótába rakosgatjuk. Addig sütjük, amíg a gombák kissé megpirulnak, és szigorúan forrón tálaljuk.
1: Mert ez bizony csak és kizárólag forrón jó. Aztán nézzük, hogy a magyaros töltött paprikát, ezt az utolsó igazán különlegesített, hogyan érdemes készíteni már a bevásárlásra gondolva 4 személyre. Kell 8 közepes paprika, 1 közepes fejhagyma, 1 kereszt fokhagyma, 1 szál zellerzöld, 1 evőkanál olaj, 40 deka darált hús, ez lehet sertés, marha vagy pulyka, de arra azért számoljunk, hogy a pulyka a legszárazabb hús. 8 deka rizs, 1 tojás, 1 kávéskanál édes nemes piros paprika, 1 liter paradicsom ivólé, vagy 10 deka sűrített paradicsom, tudják, ez a kis konzerv. 1 kávéskanál cukor, 3 evőkanál rizs, vagy liszt, néhány szál petrezselyem, és akkor lássuk, hogy hogyan készítjük elő mindezt. Nem túl húsos, kerekdedvégű paprikákat vásároltunk, megmossuk, kicsomázzuk a Szomi által említett módon, az ereket és magokat eltávolítjuk, a hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, a hagymát finomra vágjuk, a zellerzöldet leöblítjük, majd Szominak teret engedünk a magyaros paprikához a konyhában.
0: Ha valaki nagyon bevállalós, akkor nem fontos kivágni az ereket, annál csípősebb lesz. A töltelékhez először is megfonnyasztjuk a hagymát az olajban, lehúzzuk kihúzzuk ezután a tűzről, hozzáadjuk a darált húst, a rizst, a tojást, a piros paprikát, az áttört fokhagymát, és ízlés szerint sót, illetve borsot alaposan összedolgozzuk, és a paprikákba töltjük, nem túl szorosan, mert főzés közben a rizs megdagad, és szétrepedhetnek a paprikák, erre figyeljünk. A paradicsomlét, vagy az 1 liter hideg vízzel elkevert sűrített paradicsomot, egy kávéskanál sóval, cukorral és zellerzölddel felforraljuk. Beletesszük a paprikákat és mérsékelt tűzön félig lefedve. Pohárra főzzük őket, körülbelül egy fél óra alatt megvannak. Nem kevergetjük, csak meg-meg rázogatjuk a lábost. A paprikákat óvatosan szűrőkanállal kiemeljük a paradicsomléből, a zellert kidobjuk belőle. A rizslisztet simára keverjük, 2 deci hideg vízzel, a paradicsomhoz adjuk és 5 percig szeliden forraljuk őket egymással. Visszatesszük a mártásba a paprikákat, éppen hogy csak összeforraljuk, ízlés szerint utána sózunk, végül pedig mély tálba szedjük és petrezselyemmel díszítjük őket. Sós vízben főtt burgonyát és tejfölt is kínálhatunk hozzá.
1: Hát ilyen tartalmas férfias étkek után hamarosan jön a mi állandó szereplőnk, mégpedig Gombóc Artúr. Az ő ajánlásával fogunk ma szamival citromos csokoládés sütit sütni, plusz puncskrémes piskóta tortát is, úgyhogy minden gyerkőc, én azt javaslom, jöjjön közelebb a rádióhoz, hogy pontosan hallhassa azt, hogy mit szeretne a következő névnapján vagy szülinapján süti formájában kapni.
2: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Azon gondolkodtam hirtelen, hogyha sok ilyen töltött cuccot csinálunk, akkor azokból lehet tortát, tortaformát így csinálni, és akkor az lenne esetleg az édesség, aki nem szereti így nagyon az édes dolgokat.
2: Lehet erről szó, Szomi, de hát azért valljuk meg őszintén, a legjobb az, amikor desszertet kapsz, és az édes, és mondjuk nem hússal töltött paprika.
1: Ja, mondjuk az igaz.
2: Igaz? Tehát te azért szeretsz nyalakodni a krémekben.
1: Hát az nem kifejezés, tehát én csoki csokival, csoki öntettel.
2: Nagyon helyes, ezt támogatjuk. Gombóc Artur is így van ezzel. Nyilván ezt a neve is sugallja nekünk, hogy miért is lett gombóc. Az viszont biztos, hogy a citromos és csokoládés sütihez kell 10 tojás, 25 deka margarin, 8 evőkanál liszt, 8 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 3 evőkanál kakaó, 1 citromleve és héja, és úgy 4-5 kocka étcsoki. Természetesen azok, akik olyanok, mint Szomi, azoknak egy egész tábla étcsoki is lehet.
1: A tojás sárgáját először is kikeverjük a cukorral, a vaníliás cukorral és az olvasztott margarinnal. Belekanalazzuk a lisztet és az egészet jól összekeverjük. A habbá vert fehérjét is belekanalazzuk, majd pedig a masszát elfelezzük. Az egyikhez hozzáadjuk a kakaót, a másikba pedig belelocsoljuk a citromlevét és hozzáadjuk a héját is. Kettő, azaz kettő őzgerinc formába töltjük, ugye az egyiket az egyikbe, a másikat a másikba, és a csoki kockákat rátesszük a tetejére, 30-35 percig sütjük, aztán amikor elkészült, mind a kettőből vegyesen rakunk a tárra.
2: Köszönjük szépen, majd utána, ha ez még mindig nem elég, azért ezek elég tömény sütik, van itt puncskrémes piskóta torta, az olyan, hát alkoholt és édességet is kettő az egyben fogyasztók számára, mint például Szomi.
1: Én nem szoktam ilyet.
2: Te semmi ilyesmit, nem?
1: Semmi ilyesmit, soha.
2: Ezért van az, hogy a bor kínálatunkat is neked adtuk oda, teljesen megértem, szegény Szomi. Higgyék el, kedves hallgatóink, én úgy sajnálom Szomit, valahányszor le kell menni a mi virtuális pincénkbe és borokat válogatni. Szegénynek olyan rossz sora van, sose hitték volna.
1: Na kérem szépen, puncskrémes piskóta torta, hogyha ilyet készítenének, 8 tojásból készült kerek piskótára mindenképpen szükségük van, 3 csomag puncs ízű pudingport is vegyenek, 9 deci tejet ehhez, ennek az elkészítéséhez, 50 dek a margarin, 50 dek a porcukor, 20 dek a mazsola, illetve 1,5 deci rum szükségeltetik, aki meg nem akarja alkoholosra, rum aromát tegyen bele.
2: 8 tojásból a szokásos módon egy kerek 28 cm-es torta formában piskótát sütünk. Ezt úgy 3 lapra vágjuk. A mazsolát a rumba áztatjuk, a pudingporokat a tejben megfőzzük, félretesszük hűlni. Addig a margarint habosra kavarjuk a porcukorral, a kihűlt pudinghoz adjuk a vajkrémet és csomómentesre kavarjuk, tudják, ezek azok az igazi nagymama féle krémek. A krémből kiveszünk, amennyivel majd a tetejét és az oldalát be tudjuk kenni, tehát ez egy ilyen beborított, becsomagolt süti lesz. A mazsolát miután lecsöpögtettük, belekavarjuk a maradék nagyobb mennyiségű krémbe. A mazsolás krémet ketté vesszük és betöltjük a piskóták közé, ugye ezért kellett 3 lapra vágni. A natur puncsos krémmel pedig bevonjuk a tortát, tejszínhabbal és mazsolával lehet díszíteni, de természetesen, aki nem rajong a puncsban a mazsoláért, az mazsola nélkül is ezt elkészítheti, halljuk meg őszintén, ez olyan igazi, klasszikus nagymama süti.
1: Hamarosan megyünk tovább, de most már nem desszertekkel, hanem azért egy kicsit az italoknak is kedvezünk, illetve a borkedvelőknek, úgyhogy borban ez igazság, hamarosan jön egy újabb ajánlat itt a Konyhafőnök ajánlatában.
3: Fülcsiklandozó étkek a Konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Örök igazságunk még mindig természetesen érvényben, borban az igazság, és egy újabb borvidékre kalózoljuk Önöket itt még mindig Magyarországon, nevezetesen ez a Balaton melléki, vagy akinek jobban tetszik, nevezzük Zalai borvidéknek. Egyébként nagyon fiatal borvidékünkről van szó, hiszen csak néhány éve önállósult 98. január 1-én. Egyébként ez a borvidék a Balaton legnyugatibb csücskénél, illetve attól még nyugatabbra terül el. Érdekes, hogy már az időszámításunk kezdetén volt ezen a vidéken szőlő termesztés, és az itt termett szőlők a királyi uradalomhoz tartozva a kőszegi vár pincéjében pihentek az 1200-as évek elején. Érdekes emléke ennek a vidéknek a szőlőjövésnek a könyve, amely arról nevezetes, hogy ebbe rajzolták le Szent György napján a szőlő hajtását. Egyedülállónak számítanak a régi építészet képviselőiként fennmaradt boronapincék is, amelyeket szálfából ácsoltak össze, és kívül-belül agyaggal tapasztottak meg. Kimondottan fehér szőlő termő területről beszélhetünk akkor, hogyha a Zalai borvidéken járunk. Érdemes megkóstolnunk itt az olasz rizlinget, a Riesling Szilvánit, a szürke barátot, a királyleánykát, a cserszegi fűszerest, a Sauvignon Blancot, vagy éppen Chardonnay-t is. Hogyha összehasonlítjuk a Zalai borvidéket mondjuk a Badacsonyival, akkor itt egy kicsit savasabb és testesebb borokkal találkozhatunk. Jó évjáratokban az Otonel muskatáj és a szürke barát félszáraz, félédes kategóriában is szerepel. Érdemes tehát megkóstolni a Zalai borvidék remekeit is.
2: Akkor én azt javaslom, hogy zalaborozzunk természetesen a jó sütemények mellé, és ne felejtsük el azt, hogyha már így töltött volt ugye ez a műsor, akkor bizony azokat az ételeket, amelyek hidegen fogyasztandók is töltöttek, tartsuk mindig a hűtőben, hiszen hogyha melegen elindul, annak súlyos következményei lehetnek.
1: Meg hát egy dolgot mindenképp még meg kell tölteni, tudod. Igen. Mit? Hát a poharad borral.
2: Igen, ezért Szomi a felelős, úgyhogy Szomi, tölts!
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Töltöttünk cukkinit, töltöttünk paprikákat, töltöttünk hússal mindenféle dolgot, meg a poharunkat is megtöltöttük borokkal, sőt, hogyha a teljes egészet nézzük, akkor pedig a gyomrunkat remek ételekkel. Ennyi volt már a konyhafőnök ajánlata, legközelebb egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben, azonban újra várjuk Önöket éteri ízkavalkádunkba, hiszen akkor is remek ízekkel kápráztatjuk el Önöket, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk.
2: Addig is éljenek és egyenek jókat, mi is így fogunk tenni. Szammer Gábor László Vazolt,
1: illetve a konyha főnökét, az ízek nagymesterét, Nacsa Mónit hallották. Egy hét múlva is tartsanak velünk, addig pedig vigyázzanak magukra. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!

Magyarország lett az EU egyik legszegényebb tagállama tavaly. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a 100 leggazdagabb magyar listáját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A magyar háztartások végső fogyasztása 2025-ben

0: Az Európai Uniós átlag mindössze 73%-át érte el, amivel Magyarország Lettországgal holt versenyben az utolsó helyre került az EU tagállamok rangsorában. Az Eurostat friss adatai szerint, miközben több közép-európai ország javítani tudott pozícióján, a magyar fogyasztási szint továbbra is jelentősen elmarad, nem csak az uniós átlagtól, hanem a régiós versenytársakétól is. A helyzet az előző évhez képest romlott. Míg 2024-ben Lettország állt egyedül az utolsó helyen, addig Magyarország Bulgáriával közösen az utolsó előtti pozíciót foglalta el. Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát, vagyona egy év alatt 182 milliárddal 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest. Csányi Sándor az OTP igazgatóság elnökének becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől. Holland banki elemzők erre a betárolási ütem alapján következtetnek. Szerintük a 75%-os érték ugyanakkor jelentős javulást jelentene a jelenlegi 44%-os szintekhez képest. Az elemzők előrejelzése több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a megfelelő időjárás, valamint az, hogy nem következik be egy újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása, vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek szerint az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek. Kitiltották a rollert, a biciklit és a kutyásokat az Amárdi nagystrand sétányáról. Aki megsérti a korlátozásokat, az a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján akár büntetésre is számíthat, amelyet a közterületfelügyelők szabhatnak ki. Az önkormányzat oldalán közzétett rendelet augusztusig marad érvényben. Fenntartja Ukrajna támogatását az Európai Unió, 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára hitelformájában a jövő héten. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészítenek Oroszországgal szemben. Általában derült napos idő várható, csapadék nem valószínű, de az északi középhegység területén egy-egy zápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet 31-36 fok között várható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: 122 millió forintot kapott ki nem vett szabadságai után Matolcsy György. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szigorította a szabadságok nyilvántartását a Magyar Nemzeti Bank új vezetése, hogy a jövőben ne lehessen éveken át felhalmozni a ki nem vett szabadnapokat, írja a 24.hu. A változtatást az indokolta, hogy Matolcsy Györgynek távozásakor 8 évnyi szabadsága maradt bent, amely után több mint 122 millió forintot, további juttatásokkal együtt pedig összesen 170 millió forintot kapott. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyigazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A stockholmi miniszteri nyilatkozat aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növekedése mellett. A minisztérium szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden alpolgármesteri kezdeményezésre, írta a Telex. A jelenlegi mintegy 4 négyzetkilométer helyett 2027-től már csak nem 11 négyzetkilométert fedhetne le a rendszer.

0: A júniusi közgyűlésre készült előterjesztés alapján az önkormányzat létrehozna egy új parkolási zónát. Az indoklás szerint sok panasz érkezett az önkormányzathoz, hogy az agglomerációból érkezők egész nap használják a nagykörút és a harmadik körút közötti területek parkolóit, így a lakóknak már nem jut hely. Erősítenék a közbiztonságot Erzsébet városban. A 7. kerületi önkormányzat és egy biztonsági cég megállapodása alapján szeptember végéig megerősített éjszakai járőrszolgálat működik majd belső Erzsébet városban, a Klauzáltér pedig október végéig folyamatos őrzést kap. Az önkormányzat szerint a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani a kerületben, ezért biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot. Forró napos idő valószínű, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó szél. Napközben 31-36 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát.

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László.

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál odakeni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis Kinglingbenga, meg a nagy Kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald jelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve, behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, mennyi, Mancika, mennyi a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne idejünk, meg nincs térerő, mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalogmentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom, azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a mellbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni. De... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, beközépre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a vaj, tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Várjál!

0: Ahogy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Püff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Ha, mi? Hogy oda menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Ha, ha. Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Jó, jó. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Ó, mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen. Képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, see, I see the painting, who I see, nigga. Ui. A negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor így ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt, de nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hímtagja, aki csodálatos. Föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körmé és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyben a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. Ping! És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja James, nyomja!
1: nyomja, nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De ez se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jajjál, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most, van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tudja egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születélt erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, mert közölni akar valamit. Hé, b***eg, hol vannak a lékegyek, figyeljél már oda, kidöglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Mindjárt meg, van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: Remek közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezemben volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. Nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéké az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba mekkorák lennénk, ott ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szembe lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Passzolj! Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hé, Sanyi! Nem megvoltam ezt a tervezt! Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor. Úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy... tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában. Hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket, mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdöglött, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok, csinálj így. Olyan tévén van, hogy tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkosszámok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha Ott kapcsoltam el, hogy 87! Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik. Levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban, így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia. Úgy hívják, Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból csak egy van, nem? Tehát ez a... Sebessény anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Hát, Sebessény Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok. Tehát Smuk Andor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Kandor innentől jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Ha mit, Béla, hülye vagy, levágjunk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a tomat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről. Úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom. Baj van, fiam. Még itt se vagy, nagyfater, mi baj van? Nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok. Mikor indul? 4:20. Reggel. Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternek, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micóbá, nagyon nagy karakter a faluba. Micóbá ő, hát ő k***jét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, be***ik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, pss, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici k***osztát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, várjunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, thank you so much.
1: Köszönjük szépen! Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp, mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött, bemolt az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Mert benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta. rányelt, és rücs, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

0: Köszöntöm Önöket meg szeretettel! Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia ilyen zöldségbetegségekre, hogy támad a répalepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dinnyekankót, mert az már... Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy eddig nem is védoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! Gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam neki, édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az ebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hadd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököd, de ti nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB, az UV át, azt csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezdett egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaik, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézzenek, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt valahogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Leszi hazatért is úgy, hogy ő a Leszi a kutya, meg a gazdája kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért. Hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. Egy perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősre borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48000-ért a hátamat is lenyírja. Hát... Évek óta kedvencem, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És... Hát... Ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletemben kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.

0: Kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer ajánlott. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határát kelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. Az utazóknak azt javasolja a rendőrség, hogy használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. A rendőrség szerint a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések csaknem harmadát a légúti óriás sejtes vírus az RSV okozta április közepéig, ami az elmúlt három év legmagasabb értéke, közölte a Melletted a helyem egyesület. A súlyos betegek fele 5 év alatti gyerek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. A közlemény szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez és a csecsemők hatékony védelméhez. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 18%-a számolt be arról, hogy eltiltotta gyerekét a közösségi média használatától, vagy törölte gyermeke elektronikus eszközöket az ilyen szolgáltatásokat. A mecsetek fokozott védelmét kérik a hollandiai muszlim szervezetek. Az érdekképviseletek szerint az utóbbi években megszaporodtak a mecsetek elleni incidensek Hollandiában. Az épületek falaira rasszista feliratokat és horogkereszteket festettek, gyűlöletkeltő leveleket küldtek, valamint több esetben rongálás is volt. A szervezetek úgy vélik, hogy a hollandiai muszlim közösség egyre bizonytalanabb környezetben él. Általában derült napos idő várható, csapadék nem valószínű, de az Északi-Középhegység területén egy-egy zápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet 31-36 fok között várható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Hobbyradio.hu.
9: A rádiót. Műsorajánló.
10: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
11: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
10: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
12: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
13: Vasárnap néptől.
14: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
15: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
16: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
17: Hagyományaink, értékeink Európában.
18: Ahol az érték a mérték.

0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Műsorajánlót hallottak.

Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió,
1: ahol a jó zene tovább él.
0: Műsorajánló:
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hall.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csak nem 22 000-en dolgoznak. Forró napos idő valószínű, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissíthet

0: A feltámadó szél. Napközben 31-36 fokot mérhetünk.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 20-án ünnepeljük Rafael nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név a Rafael névből ered, aki a Biblia szerint egyike azon 7 angyaloknak, aki Isten színe elé léphet. Feladata az emberek oltalmazása, jelentése Isten gyógyít. Ünnepelnek még a Rafaelek június 20-án kívül, szeptember 29-én és október 24-én is. Betézés a névnek Rafi, Rafika, Rafácska, Rafael, Rafelka, Ráfis, jeles viselői a névnek. A 4 arkangyal egyike a Bibliában, Ábrahám, Rafael, magyar festő, Rafael Nadal, spanyol teniszező, Raffaello, itáliai festőművész, és ön, kedves Rafael. Ezen a napon köszöntjük még Baltazár, Benigna, Dea, Dina, Fabiana, Feliciana, Florencia, Florentina, Gemma, Koppány, Margit, Özséb, Rafaella és Szilamér nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1837-tel kezdünk június 20-án, a gyermektelen IV. Vilmos Nagy-Britannia, Írország és Hanover uralkodójának halála után unokahúga Viktória került Nagy-Britannia és Írország trónjára. Anglia történelmében a leghosszabb ideig uralkodott, 1837-től haláláig 1901-ig. Folytassuk a 20. század elejével, 1919. június 20-án halt meg Csontváry Kosztka Tivadar, festőművész. Lépjünk előre 8 évet, 1927. június 20-án Mezőnyéken megszületett Dargai Attila rajzfilmrendező, többek között Pompom és Vuk megalkotója. Balázs Béla ifjúsági és gyermekekért díjas érdemes és kiváló művész. Pályafutását díszletfestőként kezdte a Nemzeti Színházban, majd tervező volt és 1957-től rendező a rajzfilmgyártásban. Egyebek mellett első díjat kapott Cannes-ban és a Magyar Rövid Filmfesztiválon, ezüst serleget Salernóban, játékfilmszemlén, közönség és rendezői díjat. Aztán folytassuk 1960-nal, június 20-án született John Taylor, basszusgitáros, a Duran Duran együttes tagja. Három évet ugrunk mindössze előre, 1963. június 20-án Moszkva és Washington megállapodtak, hogy a Kreml és a Fehérház között forró drótot, azaz állandó, közvetlen telefonkapcsolatot hoznak létre. Ugorjunk 1967-re, június 20-án megszületett Honolulun, Hawaii szigetén Nicole Kidman ausztrál származású Oscar, Golden Globe díjas színésznő. Ismertebb filmjei: a Dogville, a Hideghegy, a Szégyenfolt, az Órák, a Más világ, a Moulin Rouge, a Tágra zárt szemek, valamint a Majd megdöglik érte. És végül, de nem utolsó sorban, 2001. június 20-a a Menekültek világnapja. Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján ünnepeljük a Menekültek világnapját. Az Afrikai Egységszervezet indítványára 1975. június 20-a óta minden évben megtartották az Afrikai Menekültek napját, arra emlékezve, hogy 1974. június 20-án életbe lépett az Egységszervezet vezetőinek megállapodása. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott az ENSZ közgyűlése 2001-ben. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádiót.

0: Üzenet a harmadik Zsoltárból.
1: Állj mellém, Uram! Szabadíts meg, Istenem! Hiszen te veled arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: 2026. június 20-a, szombat. Ne aggódjatok a holnap miatt. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet 24-től a 34. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az égmadarait. Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók. Melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliumait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak, és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége tejében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul, és holnap kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Emelkedés. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Jézus világosan beszél. A szív nem lehet megosztott. A mammon nem csupán a pénz, hanem mindaz, ami a biztonság illúzióját kínálja Isten helyett. Aki a világ által kínált nyugalomra épít, annak a lelke nyugtalan marad. Mert a világ javai mindig kevésnek tűnnek, és soha nem adnak teljes biztonságot. Ne aggódjatok az életetek miatt. Ez nem felelőtlenségre hív, hanem bizalomra. A madarak, a mezők liliumai nem dolgoznak, mégis táplálja, öltözteti őket a mennyei atya. Mennyivel inkább gondja van az emberre, akit saját képmására alkotott. Az evangélium arra bátorít minket, hogy ne a földi dolgokhoz ragaszkodjunk, és tanuljunk meg Istenre hagyatkozni. Az aggódás nem tesz hozzá életünkhöz, egy arasznyit sem, sőt, elhomályosítja tekintetünket, és elrabolja tőlünk a jelen békéjét. Az aggodalmaskodó ember a jövőben él, de Isten mindig a jelenben cselekszik. Isten országát és annak igazságát keressétek. Ez a lényeg, ez a gondviselésbe vetett bizalom kulcsa. Ha Isten lesz az első helyen, minden mást megkapunk a maga idejében és mértékében. A hit nem mentesít a mindennapi küzdelmek alól, de biztos alapot ad ahhoz, hogy a nehézségek ne győzzenek le bennünket. Jézus azt tanítja, hogy a gondviselő atya ismer, szeret, és nem hagy el minket. Aki nap mint nap rábízza magát, és nem fél a holnaptól, hanem a jelenben él, és hálásan észreveszi Isten csendes, de biztos jelenlétét. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg szívem megosztottságától. Ne engedd, hogy a világ aggodalmai elszakítsanak tőled. Segíts, hogy ne a mulandó dolgokban keressem, hanem benned találjam meg a biztonságot. Taníts bízni a gondviselésben, és add, hogy ne a holnap terhei nyomasszanak, hanem a mai nap kegyelmet öltsön el. Add, hogy téged keresselek, és benned találjam meg a lelkem nyugalmát. Te tudod, mire van szükségem. Add, hogy ez nekem elég legyen. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Noah, no more goodbyes.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
7: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
8: Tudta ön azt, hogy a világ történelem legnagyobb inflációja Magyarországot sújtotta, és 1946 nyarán érte el a tetőfokát. Júniusban egy darab 1931-es kiadású aranypengő 1,3-szor 1020 papírpengőt ért. 1946. június 3-án 1 milliárd Bill pengő, 1021 pengő névértékű bankjegyet bocsájtottak ki, melyet azonban már július 11-én visszavontak. Csak adófizetési célokra bocsájtották ki a milliárd pengő névértékű papírokat.
7: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Daliék a sziklában várnak ránk, mondjuk oda messze van a Westbalkán. Mekkora már megint a tömegnyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Ha rógabbi, most indulunk a Kopaszigátra, gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám, egy széget gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba, nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök, hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat, Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le, konyak és menjünk a par.

szeged a levegőbe, ha nem akarsz kerülni a temetőbe, dobd fel a kezedet a levegőbe. De figyeljél már, sörért mész, hozzál már nekem is, itt van pénz. És hozz egy traubit is, itt egy tízes, sosincs nálam kisebb, ezzel fizes. Mit ivott a Feri? Mit ivott a Feri? Két fél unikumot ivott a Feri. De mit ivott a Laci? Mit

a vendéglistán. Mindenki ott van, kivéve az István. A Bene egye meg, hogy maradt le? Hívjuk a DJ-t, jöjjön ide. De a Gézának nincsen térereje, az Andinak meg nincsen kimenője. A Csabának lemerült a Nokiája, az enyémet meg mosdották el a picsába. Miért nincs sehol egy normális hely, ahol az összes kidobó oltári fej, ahol törzs vendégek, a Kós meg a Fédi meg a Gresszis Green és a Gőzán Brödi, ahol szívják a csalomot a jó fejek, ahol az illatra érkeznek a nőhegyek, ahonnan hazavíz gyorsan három tuti bőr, és Robert De Niro a taxisofőr.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor.
1: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást.
1: Jó szórakozást. Műsorajánlót hallottak.
4: Hallom ma is egyre a zenét,

kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem,

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Tovább csökkent az üzemanyagok ára, indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Tovább csökkent az üzemanyagok ára, a benzin bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe. Mindkét üzemanyagfajtára a védett ára leesett. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzinliteréért átlagosan 592, a gázolajért 614 forintot kértek pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, ahová a főszezonban mintegy kétszer annyi vonat közlekedik, így csaknem háromszorosára nő az ülőhelyek száma. Sűrűbben járnak az autóbuszok is a Balatonhoz és a tó környékén. A vonatok túlnyomó részére a balatoni első állomásig kötelező a helyi jegyváltása. A MÁV csoport azt is közölte, hogy a másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőn a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros, pihenő és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség- és gyümölcsforgalmazás területén is. Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Mindkét szerelvény délfelé egy londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik vonat a vasútbiztonsági berendezések hibája miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról neki ment. Az egyik szerelvény mozdonyvezetője meghalt, sokan megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a péntek estihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség. Bírálta az olasz miniszterelnököt az amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus alatt. Donald Trump ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben Giorgia Meloni hamis állítással vádolta őt. A vita alapja, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, hogy Giorgia Meloni a G7 csoport eheti találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Giorgia Meloni cáfolta az amerikai elnök állítását, amit teljes kitalációnak minősített. Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
0: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz.

0: az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hubby Rádió.
3: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. A mikrofon mögött mostantól kezdve Balut hallhatjátok, és a Back in Time című műsorunkat, amelyben ma 1988-ban fogunk visszarepülni, és hát kérem szépen, innen szólt az elképesztő Phil Collins, és a Groovy Kind of Love. Tudtátok, hogy ez a dal pontosan 1988. augusztus 22-én jött ki kislemezen? És még abban az évben, október 22-én, csont nélkül felült az amerikai 100-as lista legtetejére. És 2 hétig mozdíthatatlan volt az első helyről. És képzeljétek el, hogy pont 1988-ban fordult meg a világ. A CD eladások ekkor verték meg először a történelemben a jóöreg Bakelit lemezeket, és hát hivatalosan is mondhatjuk, hogy átléptünk akkor már a digitális korszakba. Hát ehhez hasonló sok érdekességet hallhattok a következő 120 percben. Na és 1988 legnagyobb slágerét. És ha már slágerlista döngetésnél tartunk, jöjjön Michael Jackson és a Bad albumáról a Dirty Diana. Sokan azt hitték, hogy a dal Diana hercegnőről szól, de Michael Jackson elárulta, hogy a koncertek után leskelődő és rámerős rajongó lányok iklették a dalt. Stevie Stevens brutális gitárszólójával szóljon tehát a Dirty Diana. Én ezzel a dallal kívánok mindenkinek nagyon-nagyon kellemes rádiózást, kellemes szórakozást, kellemes zenehallgatást és kellemes nosztalgiázást.

Ez volt Michael Jackson remekbe szabott felvétele Dirty Diana címmel. Én pedig már is megyünk tovább, a 88-as esztendő nem múlhatott el Beatrice nélkül. Érkezik a frontember Nagy Feró és azok a boldog szép napok itt az 1988-as Back in Time-ban.

Mekkora himnusz ez, kérem szépen, a Beatrice-t hallhattuk, azok a boldog, szép napok. És hát ezt a dalt 1988. október 1-én jelentette meg a legendás 78-88 című albumán. Bár a cenzúra miatt Feroéknak sokáig nem lehetett nagy lemezük. Ez a dal pillanatok alatt több 100 000 magyar otthonba jutott el, és örök kultusszá vált. Kedves hallgatóink, ez a Back in Time 1988 legnagyobb sikerei magyar és külföldi dalokból válogattam össze a mai műsort. Maradjunk a dögös energiáknál. Képzeljétek el, hogy 1988. júliusában robbant be az amerikai mozikba Die Hard, vagyis Drágán ad az életed. Bruce Willis ekkor mutatta meg mindenkinek, hogy milyen jól áll az egy akcióhősnek a koszos trikó. Ez mondjuk egy autószerelőnek is jól áll, nem? Nem csak Bruce Willisnek, ugye, aki most már eléggé komoly beteg. Azt mondják, hogy minden saját családját se ismeri fel. Hát sajnos, sajnáljuk tényleg, egy nagyszerű színész egyébként. A következő dalunkban viszont egyetlen egy darab hangszer nincsen. Bobby McFerrin megcsinálta azt a hihetetlen bravúrt, hogy tisztán az emberi test hangjaival, csettintésekkel és pütyüléssel lépett fel a slágerlisták legtetejére. Ne aggódjatok, csak fütyüljetek velünk. A folytatásban érkezik Bobby McFerrin és a Don't Worry, és természetesen Be Happy, egy nagyon kis vidám dalocska.

Belindokála ez iménti hallott tengerparti dalának van egy ejtett pikkantériája. A háttérben hallható finom, vízhangzó gitártémákat nem más játszotta fel, mint Rick Nowels, aki később Madonna és Lana Del Rey legnagyobb slágereinek lett a producere. Sziasztok, ez itt a Back in Time, és az 1988-as sikerek között hozok egy kis technológiai hírt, egy kis informatika. 1988-ban a Microsoft büszkén jelentette be, hogy eladta az 1 milliómodik számítógépes egerét. Igen, azt a golyós kattogós csodát, ami nélkül akkor ezt sem tudtunk volna, hát, hogy is mondjam, lenni a számítógépekkel kapcsolatban. Nem csak így eszembe jutott, hogy nekem is volt ilyen golyós egerem. Annó nem volt az, hogy USB, meg ilyen vezeték nélküli egér, mert mostanában már az van, ugye. És annak idején emlékszem, amikor nem ment az egér, akkor nem kellett elemet cserélni bennem, hanem fogtad, kihetted azt a kis, kicsavartad azt a kis tartót, kijött a golyó, belefújtál kettőt, vissza a golyót, vissza a kis tartót, és ment minden tovább remekül, ahogy az kellett. És emlékszem, hogy nem is USB-s vége volt neki, hanem ilyen más speciális vége volt, és azt hiszem, még egy ilyen bemelet még talán meg is található a számítógépemen. Na hát akkor kattintsunk most a Napoleon Boulevardra, a korszak abszolút hazai szupercsapatára. Vince Lilla operai magasságokba törő hangjától 88-ban mindenkinek libabőrös lett a háta. Hallgassuk meg együtt, miért is nem akar az a bizonyos Júlia a földön járni. Emlékszem, volt egy osztálytársam, akit Júliának hívtak, és állandóan ezzel a dallal szívtam a vérét. Hát akkor hallgassuk meg. A folytatásban 88-ból érkezik a Napoleon Boulevard.

És egy remek dallal folytatjuk a sort, kedves hallgatóink! A folytatásban a csodálatos Sting énekel, English Man in New York. Ha retro dalokat kell hallgatnom, akkor köztük van ez a dal is.

Egyedemek felvétel, ez volt Sting, egy valódi húsvér emberről szól ez a dal, mégpedig Quentin Crispangol író ihlette a dalt, aki hírhet volt a polgárpukkasztó különc stílusára, és miután New Yorkba költözött, Sting közeli barátja lett, az ő eleganciáját dicsőíti a dal. Ez a Back in Time, velem Baluval, és az 1988-as sikerekkel, és ha már Anglia és külföld, 88-ban rendezték meg ugyanis az Eurovíziós Dalfesztivált Dublinban, amit egy akkor még teljesen ismeretlen fiatal kanadai lány nyert meg Svájc színeiben. Bizony ő volt Celine Dion. Hát most ő nem lesz itt velünk, most inkább a Fleetwood Mac-kel repülünk tovább. Érkezik az Everywhere című slágerük, amelynek elején hallható, jellegzetes, csilingelő hangzást úgy trükközték ki a stúdióban, hogy egy akusztikus gitárt fél sebességgel vettek fel, majd összekeverték egy szintetizátorral. Na hát ennyi a trükk, kérem szépen. Érkezik már is az Everywhere és a Fleetwood Mac fel.

Egy guyanai, brit származású énekes és dalszerzővel megyünk tovább. Ő nem más, mint Eddie Grant 1988-as világslágere, a Gimme Hope Joanna. Ezzel megyünk tovább itt a Back in Time-ban a 88-as sikerek között.

Ez volt eddig Grand felvétele, és már is megyünk tovább, kedves hallgatóink, ez a Back in Time. És akkor egy picit a dalról, hogy ki is ez a Joanna. Nos, hát sokan azt hitték, hogy a dal egy nőről szól, ám a Joanna név valójában Johannesburg városának beceneve, amely a fai elkülönítést fenntartó dél-afrikai kormány szimbóluma volt. Egyébként a dal az Egyesült Államokban nem került fel a listákra, viszont Európába tarolt, az Egyesült Királyságban 7. helyig jutott, Hollandiába pedig 5 héten át vezette a slágerlistákat, Eddie Grant előző felvétele. Itt a Back in Time és a 85-as sikerek között pedig már is megyünk tovább, nosztalgiázzunk egy picit a pocakunkkal, hiszen az amerikai boltok polcaira 1988-ban kerültek ki a legelső Lunch Hubbles dobozok. Azok a kis rekeszes, sajtos, sonkás túlélő készletek. Bizony, Amerikában volt ilyen, hát ilyen kis túlélő készleteket egyébként, hogy a rákerestek ilyen kulcs szavak, hogy sajtos, sonkás túlélő készlet amerikai, akkor találtak róla képeket. Mi most prémium brit szinti popot találunk, mégpedig itt a zenetárunkban, amelyet a Pet Shop Boys fog nekünk prezentálni. A Domino Dancing-et a forró Miami éjszakák és a pörgős latin ritmusok ihlették, a klipet pedig Puerto Rico egzotikus partjainál forgatták, úgyhogy jön egy igazi lüktetés. Nagyon nagy kedvencem, egy áruházban voltunk vásárolni, hát már nem most, persze mindig megyünk áruházba vásárolni, de akkor figyeltem fel erre a dalra, olyan ismerős, rájöttem, hogy a Pet Shop Boys, de a dal címét hirtelen nem tudtam, és akkor itthon rákerestem, és akkor Domino Dancing, azóta egyébként személyes használatban is van a dal, nagyon szeretem ezt a dalt, úgyhogy Pet Shop Boys a folytatásban jön a Domino Dancing.

Ez volt a Pet Shop Boys és a Domino Dancing. Érkezik a magyar popzene egyik legnagyobb ikonikus lágere, amely Zoltán Erika énekel. Casanova címben 88-ban megjelent Túl Sexy című második nagy lemezén kapott helyet, és azon a hazai diszkók és házibuljuk állandó kedvenc évével. Nem is csoda, remek dalról van szó, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Az 1988-as sikerek között Zoltán Erika énekel nekünk Casanova címmel itt a Back in Time-ban. Tartsatok velünk, hiszen még van egy pár zene a tarsolyomban a 88-as esztendőből. Kellemes rádiózást minden kedves hallgatónknak!

Ez volt Zoltán Erika felvétele a Casanova. Az előbbi diszkós láger zenét egyébként az a Pásztor László írta, aki a Neoton Família agya is volt. Erika ezzel a számmal egyébként végleg bebizonyította, hogy a magyar popzene is tudja hozni a nyugati modern dance-pop színvonalat. Így is van. Most egy ijesztőbb tény érkezik az informatikával kapcsolatban, hiszen 1988 novemberében szabadult rá világra a történelem legelső internetes vírusa, a Morris féreg, ami az akkori hálózat szinte 10%-at azonnal tönkretette. Hát igen, akkor még nem volt annyira fejlett egyébként maga az informatika, mint manapság. Manapság már egyébként nagyon is fejlett, olyannyira, hogy azért rendes vírusírtók is vannak, amik tényleg, hogyha még fizetsz is értük, akkor aztán tényleg kizárt dolog, hogy bekapja egy vírust. A következő dalunk is fertőz, de kizárólag jó értelemben. Bobby Brown-nal megyünk tovább, hozza nekünk a New Jack Swing stílust, abszolút himnuszát. Bobby ezt a dalt tiszta dűből írta, miután kirúgták régi bondájából. Meg is érkezik a My Prerogative című felvétele 1988-ból. Én ezzel a dallal szeretnék nektek kedveskedni, kedves hallgatóink, tartsatok továbbra is velünk, ez a Back in Time és az 1988-as esztendő legnagyobb sikerei, a folytatásba pedig Bobby Brown, My Prerogative.

122 millió forintot kapott ki nem vett szabadságai után Matolcsy György. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szigorította a szabadságok nyilvántartását a Magyar Nemzeti Bank új vezetése, hogy a jövőben ne lehessen éveken át felhalmozni a ki nem vett szabadnapokat, írja a 24.hu. A változtatást az indokolta, hogy Matolcsy Györgynek távozásakor 8 évnyi szabadsága maradt bent, amely után több mint 122 millió forintot, további juttatásokkal együtt pedig összesen 170 millió forintot kapott. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányait.

0: Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyigazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A stockholmi miniszteri nyilatkozat aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növekedése mellett. A minisztérium szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Csaknem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden alpolgármesteri kezdeményezésre, írta a Telex. A jelenlegi mintegy 4 négyzetkilométer helyett 2027-től már csaknem 11 négyzetkilométert fedhetne le a rendszer. A júniusi közgyűlésre készült előterjesztés alapján az önkormányzat létrehozna egy új parkolási zónát. Az indoklás szerint sok panasz érkezett az önkormányzathoz, hogy az agglomerációból érkezők egész nap használják a nagykörút és a harmadik körút közötti területek parkolóit, így a lakóknak már nem jut hely. Erősítenék a közbiztonságot Erzsébetvárosban. A 7. kerületi önkormányzat és egy biztonsági cég megállapodása alapján szeptember végéig megerősített éjszakai járőrszolgálat működik majd belső Erzsébetvárosban, a Klauzáltér pedig október végéig folyamatos őrzést kap. Az önkormányzat szerint a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani a kerületben, ezért biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot. Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor, zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
4: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

Hatalmasat szólt az Exotic és a Néz rám tizedes. Ennek a szatirikus dalnak a klipjét egyébként a budapesti volt Vidám Park elvarázsolt kastélyában és hullámos útján forgatták, ami tökéletesen passzolt a dal Pimasz kicsit őrült rendszerváltás előtti hangulatához. Sziasztok, a mikrofon mögött Balut hallhatjátok, ez pedig a Back in Time, és a mai műsorban 1988 legnagyobb sikeres lágerét forgatom, és természetesen érdekességekkel színesítve a műsort. Ebben az órában is rengeteg jó dalokat hallhatok a 1988-as esztendőből. Például tudtátok, hogy a zseniális Stephen Hawking pont 1988-ban adta ki az egész világot megrengető könyvét, az Idő rövid története címmel. Brutális siker volt, több mint 9 millió példányban kapkodták el az emberek. Hát igen, akkor még olvastak az emberek. Persze vannak kivételek, tehát most is olvasnak az emberek, csak többet olvassák a telefonjukat, mint mondjuk a könyveket. Na, nálunk is repül az idő, és egy óriási poptörténeti botrány következik. Jön Milli Vanilli. A Girl Like You Know It's True elképesztő bírásságért lett, csak hogy kiderült, hogy a srácok egyetlen árva hangot sem énekeltek a lemezen, de a ritmus ma is zseniális. Viszont szeretjük annó, nekem ez kazettán volt meg ez a felvétel, és nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy érkezzen a folytatásban Milli Vanilli és a Girl Like You Know It's True.

Another One of the felvétele után, mert is menjünk tovább. Tracy Chapman, amerikai énekes és dalszerzővel, aki 1988 áprilisában megjelent debütáló kislemeze, a Fast Car következik, és a popzene történetének egyik legmeghatározó folk rock ballodájává vált, úgyhogy ezzel megyünk tovább. 88-ból érkezik Tracy Chapman, a dal címe pedig a Fast Car.

Tracy Chapman, három Grammy-díjat is nyert, köztük a legjobb női pop énekes teljesítményért járó trófeát az imént hallott Fast Car-ért. Na kérem szépen, ez egy remek kis dalocska volt, mi pedig már is megyünk tovább, ez a Back in Time velem valóval, és az 1988-as év legnagyobb sikereivel. Na, menjünk is tovább, ki emlékszik még a kockák pörgetésére. 1988-ban indult el a Szovjetunióba a Tetris videójáték globális hódítása, ami nem sokkal később a hordozható konzolok legaddiktívabb játéka lett. Én emlékszem rá, autóversenyzés megvan. Aztán volt benne tankjáték, kimondottan ugye a Tetris játék, ahol építkezni kellett, de úgy, hogy azért közben is pusztítsa, tehát hogy nagyon jó volt, emlékszem ezekre, meg nem is tudom, a tankost azt nagyon szerettem, azt tudom. Illetve a autóversenyzés is jó volt, főleg amikor már nagyon gyorsan mentél, és akkor nagyon gyorsan kellett jobbra-balra ugrálod a kis autóval, hogy ki tudjad őket előzni. Hát nem mindig sikerült, és volt ez az iszonyú ilyen sistergős effekt, mikor egy autónak neki mentél, mert nem tudtad kikerülni. Hát igen, ez volt a Tetris. Mi most zenei sorokat rakunk ki, tökéletesen, méghozzá Sir Elton John segítségével. Az I Don't Wanna Go On With You Like That, egy tempós, a zongora, a futamokkal teli energia bomba. Úgyhogy vele megyünk tovább, kedves hallgatóink, az 1988-as sikerek között, és hogyha úgy van, akkor kapjatok elő egy Tetriszt. Nem? Vagy nem? Na mindegy. Szóval, kicsit felcseréltem itt a dolgokat. Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That. Ezzel megyünk tovább, utána pedig szerintem nem ismertetek rá erre a kis bakira, főleg, hogy mi indult el. Na mindegy, most Elton John-i a főszerep.

Ez volt Elton John felvétele, itt a Back in Time című műsorunkban. A 88-as sikerek között egy magyar felvétellel megyünk tovább, ő már Damien Ferenc. Most kell eldöntenem című dala, itt a Back in Time-ban.

Damien Ferenc, vagy ahogy mindenki ismeri, Damien Rózsi felvételt hallhattátok. A dal mondani valója egy rendkívül érzelmes, filozófikus hangvételű vallomás az emberi döntésekről, a sorsfordulókról és az elkerülhetetlen változásokról. A dalszöveg híres sora, hogy most kell eldöntenem, hogy jössze még velem, vagy mostantól mindent magamért teszek. A párkapcsolati válaszutak és az önállósodás örök dilemmáját fogalmazza meg ez a dalocska. Na, hát és ez a V-motorok együttes feloszlása után készült ez a dalocska. Ez a Back in Time és az 1988-as sikerek között pedig kanyarodjunk rá a sportra. 88-ban csodát láttunk a szóli olimpián. A mindössze 14 éves egerszegi Krisztina, vagyis a mi egerkénke és Dalnyi Tamás is elképesztő úszással hozták el az aranyérmeket haza hozzánk. Igen, a kis egerke, én még emlékszem rá egyébként 2004-ben is még azért szerepelt ő az olimpiai játékokon, és annyi érdekesség, hogy 2004-ben, ezt most tényleg fejből mondom, Athénban rendezték meg az akkori olimpiát. Most pedig Írország felé vesszük az irányt, jön Enya és a varázslat. Az Orinoco Flow teljesen újra definiálta a könnyű zenét. Enya a saját hangját több százszor énekelte fel egymásra a stúdióban, hogy megkapja ezt a monumentális kórus hangzást. Hát akkor úszunk az ára, érkezik Enya és az Orinoco Flow című felvétel. És még a 88-as sikerek között még majd egy Beach Boys-t is meghallgatunk. Na de annyira még ne szaradjunk előre, érkezzen a kellemes hangú Enya, a dal címe Orinoco Flow itt a Back in Time-ban.

Ez volt Enya, és az Anyako Flow 1988-ból. Már is érkezik ideme Kokomo című felvétel. A felvétel előadója The Beach Boys zenekar. Velük megyünk tovább.

Ez volt a remek Beach Boys és a Kokomo című felvétele. Itt a Back in Time-ban az 1988-as sikerek között. És már is megyünk tovább, de kicsit még mozizzunk, hiszen 1988. decemberében mutatták be az Eső ember című zseniális filmet Dustin Hoffmannal és Tom Cruise-zal a főszerepben. Tarolt az Oscaron ez a film, miközben az utcákon mindenki koptatott, Farmer Jackikben feszített. És ha már hatalmas pillanatok, jön Whitney Houston és az a dal, amit kifejezetten a 88-as olimpia hivatalos himnuszának írtak. Egy olyan monumentális popballada következik, ami arra inspirál minket, hogy lépjünk át a saját határainkat. Itt van már is a One Moment in Time című dalocska. Ezzel megyünk tovább az 1988-as sikerek között. A folytatásban a csodálatos hangú Whitney Houston.

És más megyünk tovább Bon Jovi-ból, egy remek is 88-as sikere, Bad Mother Scene, a dal címe. Hallgassátok meg, pörögünk együtt, ez már Bon Jovi.

Ez volt Bon Jovi és a Bad Medicine című felvétele, és már is mind tovább a 88-as sikerek között van egy Billy Ocean felvételem, amit nem akartam rögtön az elején eldurrantani, mint lehetséges nagy daloska a 88-as esztendőbe. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt most jól hallgassuk meg együtt, utána mehetik még visszajövök egy picit elköszönni tőletek, Billy Ocean és a Get Out of My Dreams. Ezzel megyünk tovább, Into My Car.

Ez a Back in Time és a 88-as sikerek között Gautot, My Dreams, Get Into My Car, Billy Ocean, Trinidad Prit énekes egyik legnagyobb és legismertebb globális pop R&B slágere szólt. A dal az 1988-ban megjelent Turn Down These Walls című heti stúdióalbumának vezető kislemeze volt, és azonnal meghódította a világot. A dal hatalmas sikert aratott, és az amerikai Billboard Hot 100 lista első helyéig jutott, de vezetett a slágerlistákon Kanadában, Ausztráliában, Írországban, Hollandiában, Norvégiában és Dél-Afrikában is. Az Egyesült Királyságban a harmadik helyet szerezte meg. A dalt Billy Ocean a legendás producerre és dalszerzővel Robin John Matt Langell közösen írta, aki többek között Diff Lippard, Shania Twain és Bryan Adams slágerét is jegyzi. A felvétel pedig kiemelt helyet kapott az 1988-as Kelekútja Autó Suli című amerikai tini vígjátékban, amelyben Corinne Haim és Corinne Feldman játszották a főszerepet. Na hát ennyit erről a felvételről, kedves hallgatóink, és ennyit az 1988-as sikerekről, még egy dallal vagyok adós, ezt jó, meghallgatjuk, és utána pedig ennyi volt. Back in Time és a 88-as év legnagyobb sikerságét hallottátok meg, érdekességeit. Én remélem mindenki jól érezte magát, mindenki kellemesen el tudott nosztalgiázni az elmúlt legalább 24, hanem 25 felvételre. Ha jól tudom, annyit készítettem össze, úgyhogy remélem tényleg jól telt ez a kis nosztalgia. Az elmúlt 2 órában Balut hallhattátok, és jövő héten is érkezem újabb évszámmal, és az akkor megjelent kedvencekkel, hiszen erről szól a Back in Time, egy évszám, és az akkor megjelent kedvencek. Nos, köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a kitüntető 2 órás figyelmet, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Búcsúzom mai Kante felvételével, az már 88-ból a Jeke Jeke. Sziasztok!

Rádió. Tovább csökkent az üzemanyagok ára, indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Tovább csökkent az üzemanyagok ára, a benzin bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe. Mindkét üzemanyagfajtára a védett ára leesett. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzinliteréért átlagosan 592, a gázolajért 614 forintot kértek pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, ahová a főszezonban mintegy kétszer annyi vonat közlekedik, így csaknem háromszorosára nő az ülőhelyek száma. Sűrűbben járnak az autóbuszok is a Balatonhoz és a tó környékén. A vonatok túlnyomó részére a balatoni első állomásig kötelező a helyi jegyváltása. A MÁV csoport azt is közölte, hogy a másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőn a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is. Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Mindkét szerelvény délfelé egy londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik vonat a vasútbiztonsági berendezések hibája miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról neki ment. Az egyik szerelvény mozdonyvezetője meghalt, sokan megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a péntek estihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség. Bírálta az olasz miniszterelnököt az amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus alatt. Donald Trump ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben Giorgia Meloni hamis állítással vádolta őt. A vita alapja, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, hogy Giorgia Meloni a G7 csoport eheti találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Giorgia Meloni cáfolta az amerikai elnök állítását, amit teljes kitalációnak minősített. Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
1: Egészségedre!
4: Egészségedre!
5: Egészségedre!
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Világjáró
1: a Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
4: a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány.
0: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
7: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Ma éjjel táncolni, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
10: Egy műsor.
11: I could have spread my wings and done a thousand things.
10: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
5: Jaj!
4: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Ez volt a Steam és a Na-na-na, hey-hey, kiss him, goodbye, amellyel a duplájó következő adását indítjuk útnak. Most is 12 dalpárt hoztunk a számotokra, amelyekkel azt próbáljuk bizonyítani, hogy nem feltétlenül a hangjegyek verziójának elfogyása, az ötlettelenség vagy egy új bőr lehúzása áll a mögött, amikor egy sláger egy új köntösbe megjelenik, hanem lehet akár szó egy újragondolásról, vagy csupán arról, hogy egy újabb generáció is megismerjen egy régebbi dalt. Ezen kívül még számtalan érdekességgel is készültünk, amelyek ezen dalpárok köré rakottak, és amelyekről sokszor talán kevésbé esik szó. Szóval van feladatunk ma is bőven, így vágjunk is bele gyorsan. Én Csák Attila vagyok, és rádiózzunk most is együtt az elkövetkezendő két órában, melyhez előre is kellemes szórakozást és kikapcsolódást mindenkinek. És mindezek után akkor essen szó az óranyitó daláról is, amely 1969-ben jelent meg, és az érdekessége már a megszületésénél elkezdődött. A szerzők Paul Lee, Gary DiCarlo és Dale Fasher voltak, a felvételt pedig eredetileg nem is egy valódi működő zenekar nevéhez szánták. A Steam inkább stúdiónév volt, ugyanis a dal egy stúdió felvételként indult, és csak a sikere után kellett külé tényleg előadói formát építeni. A kislemez végül az Egyesült Államokban óriásit ment, és a Billboard 600 élére is feljutott, ráadásul két hétig maradt az első helyen. A dal történetéhez az is hozzátartozik, hogy eredetileg inkább egy afféle egyszerű, gyorsan elkészített stúdió darabnak indult. Paul Lee később maga is úgy emlékezett vissza rá, hogy nem ezt tartotta a legerősebb felvételüknek, mégis ez lett a nagy áttörés, a közönség ugyanis azonnal ráérzett arra, amitől a dal máig működik. A refrén annyira egyszerű és annyira együtt énekelhető, hogy szinte azonnal rögzült. És ez lett a sorsa később is, ugyanis nem csak sláger maradt, hanem a refrénje miatt később stadionokba is elterjedt, ahol a közönség gyakran ezzel búcsúztatta az ellenfelet. A szöveg lényege egyszerű, szakítás, elutasítás, elküldés. A történet szereplője fél és azt mondja a másiknak, hogy itt a vége, menjen tovább. Ezen egyszerűsége miatt lett ennyire erős. Tehát itt is kimondhatjuk, hogy nem a szöveg erőssége, hanem maga az egyszerű refrén vitte sikerre a dalt, amelyet szinte mindenki néhány másodperc után tudott folytatni. A következő változat már a 80-as évek elejéről jött, amikor a Bananarama nyúlt hozzá. A Brit Line Trio 1983-ban jelentette meg a saját verzióját, még a korai igazán sikeres korszakában. Addigra az együttes már feltűnt a brit pop életbe, de ez a feldolgozás is hozzájárult ahhoz, hogy tovább erősödjön a nevük. Az ő változatuk a brit hivatalos listán az 5. helyig jutott, vagyis komoly siker lett az Egyesült Királyságban. Ez a verzió azért érdekes, mert nem írja át a dal lényegét, hanem korszakot vált körülötte. A Steam-féle eredeti változat még a 60-as évek végének stúdió pop világából jön, a Bananarama pedig már a 80-as évek elejének könnyedebb, táncosabb női pop hangzásába ülteti át. Ugyanaz a refrén, ugyanaz az azonnal felismerhető felépítés, de más előadói karakterrel és más zenei közeggel. Ez a dalpár így nagyon szépen megmutatja, hogyan tud egy egyszerű, erős popdal új korszakba is működni. A Steam változata az eredeti nagy áttörés, a Bananarama verziója pedig azt bizonyítja, hogy egy jól megírt refrén és egy markáns alapötlet évekkel később is ugyanolyan hatásos tud lenni. Most pedig jöjjön ennek a slágernek a 80-as évekbeli britpop változata, ez már is itt nálunk a Bananarama és a Na-na-na, hey-hey, kiss him, goodbye, itt nálunk a duplájóban.

0: Ó, egy igazán ismerős dalt csendült fel, amelynek kapcsán talán már mindenkinek beégtek azok a bizonyos filmkockák, azok a jellegzetes pofonok és azok a nevetésre ösztönző poénok. Ez volt a Gyumbagi, az Oliver Onions jó voltából itt nálunk a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra. A dal a különben Bibe jövünk című 1974-es Bud Spencer és Terence Hill film egyik legismertebb betétdala volt, amelynek története a legendás piros-sárga tetős bagi körül forgott. A film és a zene annyira összekapcsolódott, hogy a dallam szinte azonnal felismerhetővé válik mindenki számára, aki látta ezt a klasszikust. A felvétel nem csak így, hanem kislemezen is sikeres volt. A német slágerlistán a 8. helyig jutott, ami jól mutatja, hogy nem csak filmes betétdalként, hanem önálló slágerként is megállta a helyét. Az Oliver Onions neve gyakorlatilag összefort ezekkel a filmekkel, a De Angelis testvérek zenéi legalább annyira hozzátartoztak a Bud Spencer és Terence Hill filmek világához, mint maguk a legendás pofonos jelenetek, a dallamok ugyanúgy részei lettek ennek az univerzumnak, mint a karakterek és a történetek. És ha már a párosról beszélünk, Magyarországon különösen erős kultuszuk alakult ki. Bud Spencer tiszteletére 2017-ben szobrot avattak a Budapest 8. kerületében a Korvin sétányon, és szintén a fővárosban a 3. kerületben a Kaszás dűlői réten található a Bud Spencer park is. Ez is jól mutatja, hogy nálunk ezek a filmek és szereplők nem egyszerűen népszerűek voltak, hanem valódi kulturális ikonukká váltak. A következő felvétel már ennek a világnak a magyar változata, a dal 1984-ben jelent meg a Hungaroton kiadásában, és ugyanarra a dallamra épül, mint az eredeti. A magyar szöveg azonban már egyértelműen a film történetihez igazodik. Megjelenek benne a bunyók, a jelenetek és az a jellegzetes hangulat, ami miatt ezek a filmek ennyire szerethetőek lettek. Vagyis itt nem egyszerű fordításról, hanem egy kifejezetten a hazai közönségre szabott átiratról beszélünk. Az előadó Kovács Kati, aki a magyar könnyűzene egyik legsikeresebb és legtöbb műfajában bizonyított énekesnő, 1944-ben született Verpeléten, és pályafutása során a magyar hanglemez kiadás egyik rekordere lett. Több forrás szerint neki jelent meg az egyik legtöbb kislemeze itthon, és külföldön is több névváltozattal adták ki felvételeit. A 70-es években a nemzetközi fesztiválokon is komoly eredményeket ért el, például 1972-ben Dresdában, majd 1974-ben az írországi Kasselbarban is első helyezést ért el. Elismerései között szerepel a Liszt Ferenc díj, a Kossuth díj, valamint az Artisziusz életmű díj is, ami jól mutatja, hogy pályáját nem csak a közönség, hanem a szakma is kiemelten értékeli. Hangját gyakran erőteljes mezzoszopránként írják le, amely lehetővé tette számára, hogy a poptól a rockon át egészen a lírai dalokig sokféle stílusban hiteles maradjon. Ebben a felvételben is ez a sokoldalúság jelenik meg. Az eredeti filmes hangulat megmarad, de a hangzás már egyértelműen a magyar könnyűzenei közeghez igazodott. Ugyanaz a dallam, ugyanaz a lendület, csak a történet és a nyelv válik a hazai közönség számára még közvetlenebbé. Most pedig akkor elevenedjenek meg előttünk magyar nyelven is ennek a közismert filmnek a jelenetei és dallamai. Jöjjön most már Kovács Kati előadásában a dal itt a duplájóban, és remélem elindul a dal, mert különben dübe jövök.
1: Gyere, nézd,

0: Az imént Barry White egyik legnagyobb sláger, a Can't Get Enough of Your Babe szólt itt nálunk a duplájóban. A dalt eredetileg Barry White írta, hangszerelte, producerte, és ő is énekelte fel, vagyis ez teljes egészében az ő saját szerzeménye volt. 1974-ben jelent meg a Can't Get Enough című albumon, és nagyon gyorsan hatalmas siker lett. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 első helyére került, és a Rhythm and Blues listát is vezette. Nagy-Britanniában szintén erős eredményt ért el, ott a hivatalos listán a 8. helyig jutott, ezzel Barry White egyik legsikeresebb és leginkább emblematikus felvételévé vált. Barry White hangja és stílusa a 70-es évek szól és diszkó világának egyik legkönnyebben felismerhető jelensége lett. Ennél a dalnál is rögtön hallani azt a mély beszédszerű bevezetést, amellyel szinte azonnal megteremti a hangulatot, aztán jön a lágy, mégis nagyon telt hangszerelés. A dal egyszerűen annyiról szól, hogy nem tudunk betelni az egymás iránt érzett szerelemmel. És talán éppen ez az egyszerű gondolat adta az erejét is, egyszerre nagyon közvetlen és nagyon elegáns. A következő változat közel 20 évvel később született meg. Taylor Dean 1993-ban készítette el a saját verzióját, már egyszerűbben Can't Get Enough of Your Love címmel. Ez a feldolgozás a Soul Dancing album vezető kislemeze lett. A háttérhez hozzátartozik, hogy a kiadó vezetője Clive Davis kifejezetten azt javasolta Taylor Dean-nek, hogy dolgozza fel Barry White klasszikusát, és végül is ez a döntés határozta meg az album első nagy bemutatkozását is. Taylor Dean változata már egy teljesen más korszak hangzását hozza. Az eredeti 70-es évekbeli szól helyett itt a 90-es évek elejének erőteljesebb rádiósabb pop hangzása került előtérbe. A producerpáros David Cole és Robert Cliviers, vagyis a CNC Music Factory mögött álló alkotók voltak, ezért a dal sokkal feszesebb, modernebb hangzást kapott. A feldolgozás az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100 20. helyéig jutott, a dance listán pedig a második helyet érte el. Nagy-Britanniában szintén top 20-as siker lett, Ausztráliában pedig egészen a második helyig kapaszkodott fel. Ez a dalpár nagyon szépen megmutatja, hogyan tud ugyanaz a szerzemény két külön korszakban is működni. Barry White felvétele a 70-es évek nagy soul klasszikusa, amelyben a hangsúly az érzékiségen és a gazdag hangszerelésen volt. Taylor Dean verziója pedig már a 90-es évek pop piacára szabta ugyanazt a dalt. Ütemesebb, direktebb és táncosabb. Az alapérzés ugyanaz maradt, de a hangzás teljesen megváltozott. Most pedig jöjjön ennek a slágernek a 90-es évekbeli modernebb változata, ez már is Taylor Dean és a Can't Get Enough of Your Love itt nálunk a duplájóban.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

És megint egy ismerős dal, úgy, ahogyan nem gondoltuk volna. Ez volt Lord Creator és a Kingston Town itt a duplájóban. Lord Creator polgári nevén Kathleen Patrick volt, aki Trinidadon született, és pályájának fontos része Jamaicához kötődött. A reggae, a ska és a kalipszó világába is ismert névnek számított, és a jamaicai könnyű zene korai időszakának egyik fontos alakja lett. A Kingston Town 1970-ben jelent meg, és már az eredeti felvétel is egy nagyon szeretett teljes képet festett Kingstonról, Jamaica fővárosáról. A dal egy olyan várost mutat be, amely egyszerre ismerős, vonzó és szinte álomszerű hely lehet bárki számára. Talán éppen ezért működött később is ilyen jól, a dallam egyszerű, könnyen megegyezhető, a hangulata pedig meleg és otthonos. Lord Creator pályájában a Kingston Town az egyik nagy késői siker lett, és később éppen ez a dal segítette ahhoz is, hogy újra reflektorfénybe kerüljön. A következő nagy fordulatot a UB40 hozta el. Az angol reggae együttes 1989-ben rögzítette a saját változatát, amely a Labor of Love 2 albumra került fel. Ez az album kifejezetten feldolgozásokból állt, vagyis a zenekar tudatosan nyúlt vissza korábbi reggae és soul klasszikusokhoz. A Kingston Town ebből a sorból is kiemelkedett, mert az ő verziójuk lett az a változat, amely világszerte igazán ismertté tette a dalt. A UB40 féle felvétel 1990-ben jelent meg kislemezen, és a brit hivatalos slágerlistán a negyedik helyig jutott, ráadásul 3 héten át ott is maradt ezen a pozíción. Franciaországban és Hollandiában első helyezett lett, vagyis itt már valódi nemzetközi slágerré vált a dal. Ez a siker jól illeszkedett a UB40 akkori korszakába, hiszen a zenekar addigra már több feldolgozással is bebizonyította, hogy régebbi dalokat képes új közegbe emelni anélkül, hogy azok alaphangulata elveszne. A két változat közötti különbség főleg a hangzásban van. Lord Creator eredetie közelebb áll a korai jamaicai könnyű zene világához, míg a UB40 változata letisztultabb, 80-as évekbeli reggae pop hangzást hoz. Az alapérzés azonban ugyanaz marad, nosztalgia, városszeretet és egy meleg ringó hangulat, ami miatt a dal ennyire időtálló lett. Ennél a párosnál az is szép, hogy nem egy elfelejtett eredetiről és egy mindent átíró feldolgozásról van szó, hanem egy olyan dalról, amelynek a lelkét a UB40 meghagyta, csak egy szélesebb közönséghez vitte el, és ezzel végül az eredeti előadóra is újra ráirányította a figyelmet. Most pedig jöjjön az a változat, amely ezt a jamaicai hangulatú dalt világszerte ismertté tette. Ez már a UB40 féle Kingston Town itt nálunk a duplájóban.

egy műsor. Ahol a zenés a műsorvezető szerkeszti. Ettől lesz duplán jó.

Megint egy olyan dal csendült fel, amelyet szerintem nincs ember, aki nem ismer szélese hazában. Ez volt az Omega és a Petroleum lámpa itt a duplájóban. A dal 1969-ben jelent meg az Omega 10.000 lépés című albumán, amely a zenekar egyik meghatározó lemeze lett. A Petroleum lámpa és a gyöngyhajú lány egyaránt ezen az albumon szerepelt, majd a kiadó 1970-ben kislemezen is kiemelte őket, így a két dal együtt jelent meg önálló kiadványként. A zenét Presser Gábor írta, a szöveget Adam is Anna jegyezte, vagyis a korszak egyik legerősebb magyar dalszerző párosa állt mögötte. Az Omegáról sok minden szóba került már a műsorba, ezért most elég annyit kiemelni, hogy a zenekar a 60-as évek végére túllépett a klasszikus beat hangzáson, és egyre összetettebb, karakteresebb dalokkal jelentkezett. A Petroleum lámpa jól mutatja ezt az átmenetet, mert ez már nem egyszerű táncdal, hanem egy erősebb hangulatú, komolyabb felépítésű szerzemény. A dal hangzása és felépítése is azt jelzi, hogy a zenekar ebben az időszakban már tudatosan kereste azt a hangzást, amely nemzetközi szinten is sikeres lehet. Ezt mi sem bizonyítja jobban annál, hogy a dalnak később külföldi élete is lett. Az Omega angolul Petroleum Lampton, németül pedig Petroleum Lampe címmel is rögzítette, ami jól mutatja, hogy ezekben az években már tudatosan is próbálták a dalaikat más piacokon is megszólaltatni. Ez a nemzetközi nyitás a Petroleum Lampánál is fontos háttér, mert nem egyszerűen egy hazai közönség kedvencről van szó, hanem egy olyan szerzeményről, amelyet a zenekar külföld felé is vállalható erős dalnak tartott. A következő változat már a 90-es évek közepéről érkezett, a Bombon 1995 májusában alakult, alapító tagjai Szolnoki Péter és Török Tamás voltak. Első albumok még abban az évben megjelent Kapaszkodj meg címmel, és ezen már helyet kapott a Petroleum lámpa feldolgozása is. Vagyis ez nem egy késői nosztalgikus visszanyúlás volt részükről, hanem rögtön a pályakezdő korszakok egyik ismert átdolgozása. A Bombon történetéből az is érdekes, hogy Szolnoki Péter és Török Tamás korábban a Bang Bang formációban találkoztak, majd ebből az előzményből hozták létre az új együttest. A 90-es évek második felében gyorsan ismerté váltak, 1997-ben az Earth, Wind & Fire előzenekaraként léptek fel a Petőfi csarnokban, 1999-ben pedig az Irigy Hujnai Mirigy vendégeként 14.000 ember előtt szerepeltek a Budapest Sportcsarnokban. Ugyanebben az időszakban filmzenékhez is kapcsolódtak, később például a Valami Amerika főcím dalával is nagy sikert arattak. A Bombonféle Petroleum lámpa azért is érdekes, mert a dallamot megtartja, de a stílusát már egyértelműen a 90-es évek rádiós poprock hangzásához igazítja. Így ez a feldolgozás nem egyszerűen tisztelgés az Omega előtt, hanem egy új korszak számára újra hangolt változat. Az is beszédes, hogy a dal később a zenekar időutazás 1995-2000 című válogatására is felkerült, tehát a Bombon a saját fontos felvételei közé sorolta. A két változat közötti különbség így elsősorban a korszakban és a hangzásban van. Az Omega felvétele a magyar rock nagy korszakából jön, a Bombon verziója pedig ugyanennek a dallamnak a 90-es évekbeli könnyedebb rádióra szabott újraértelmezése. Az alapdal ereje azonban ugyanaz marad, és talán éppen ez mutatja meg igazán, miért tudott a Petroleum lámpa több nemzedék számára is ismerős maradni. Most pedig jöjjön ennek a nagy örök zöld Omega slágernek a 90-es évekbeli változata, ez már itt a Bombon és a Petroleum lámpa újra a duplájó misora.

0: most múlik pontosan.
1: Duplájó.
2: Engedem, hogy menjen.
1: Ahol néha egy feldolgozás többet mond, mint az eredet.

Az előbbről jól bizon egyik korai, de annak ellenére igenis meghatározó nagy slágere az Only the Lonely szólt itt nálunk a duplájóban. A dalt Roy Orbison és Joe Melson írta, a felvétel pedig 1960 májusában jelent meg. Ez volt az énekes első igazán nagy áttörése. Az Egyesült Államokban a Billboard poplistán a második helyig jutott, az Egyesült Királyságban pedig első helyezett lett, és ott két hétig vezette a listát. Sok életrajzi összefoglaló is ezt a dalt emeli ki úgy, mint azt a pillanatot, amikor Roy Orbison igazán megtalálta a saját azonnal felismerhető hangját. A felvétel produceri munkáját Fred Foster végezte, és a dal hangzásában már ott van mindaz, ami később Roy Orbison védjegyévé vált, a nagyívű dallam, a fokozatos építkezés és az a különleges előadásmód, amelyel egyszerre tudott törékeny és drámai lenni. Az Only the Lonely nem véletlenül maradt meg ilyen erősen a pop történelemben. 1999-ben a Roy Orbison féle eredeti felvétel a Grammy Hall of Fame elismerést is megkapta. A dal címe nagyjából azt jelenti, csak az igazán magányosak tudják, milyen az az érzés. Már ebből is látszik, hogy itt nem könnyed szerelmes slágerről van szó, hanem egy erősen melankolikus, fájdalmas dalról. És talán éppen ez adta az erejét is. Roy Orbison előadásában az a fájdalom nem harsány, hanem visszafogott, ettől pedig még hitelesebb. A következő változat már Chris Isaak nevéhez kötődik. Ő a dalt a Badger Sessions című 1996-os albumára vette fel. Ez az album eleve sok klasszikus dal akusztikus, letisztult hangzású újra gondolására épült, így az Only the Lonely itt nem egy látványos átformált feldolgozás lett, hanem inkább tisztelgés Roy Orbison előtt. A dalt később Ausztráliában kislemezként is megjelentették. Chris Isaak és Roy Orbison között zeneileg amúgy is könnyű kapcsolatot találni. Több életrajzi és kiadói szöveg is kiemeli, hogy Chris Isaakre erősen hatott Roy Orbison világa, és ez ennek a dalnak a feldolgozásán is hallatszódik. Nem akarja átírni a dalt, nem akar belőle egész

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen az zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb, ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi

0: elnökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csak nem 22 000 dolgoznak. Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor, zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Műsorajánló.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap négytől.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
10: UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
9: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
11: UK Fever Show.
12: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.
14: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
15: Jaj!
14: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising című dalával kívánok mindenkinek kellemes rádiózást, én továbbra is Csák Attila vagyok, és ez pedig itt a Duplájó műsora, ahol továbbra is párossával játsszuk a slágereket. Bemutatunk először egy régebbi vagy egy eredeti verziót, majd azt követően pedig egy újra gondolt vagy feldolgozott változatot, a dalpárok között pedig az azokról tudható érdekességeket tálaljuk. És ez most sincs másként, ugyanis az imént hallott dal John Fogerty írta, a Creedence Clearwater Revival pedig 1969 áprilisában jelentette meg kis lemezen, még a Green River album előtt. A felvétel nagyon gyorsan nagy siker lett. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 második helyéig jutott, az Egyesült Királyságban pedig 3 hétig vezette a hivatalos slágerlistát. Ez lett a zenekar egyik legismertebb dala, és máig az együttes egyik legfontosabb klasszikusaként tartják számon. A dal érdekessége, hogy zeneileg kifejezetten lendületes és fülbemászó, a szöveg viszont egészen más irányba megy. John Fogerty később elmondta, hogy az alapképet egy korabeli 1941-es amerikai film egyik viharral teli jelenete ihlette, és ebből indult ki az a nyugtalan, bajós hangulat, amely végigvonult a szövegen. Vagyis a Bad Moon Rising tulajdonképp figyelmeztetés arra, hogy valami rossz közeleg, és ezt a fenyegető érzést egy meglepően vidámnak ható dallam hordozza. Ez a kettőség teszi igazán erőssé a dalt, a refrén könnyen megjegyezhető, de a sorok mögött ott van a bizonytalanság, a közelgő baj és a felfordulás képe. Épp ezért tudott ennyire sokáig megmaradni, egyszerre működik nagyslágerként és komor előérzetként is. A következő változat már jóval későbbi. A Morning Ritual 2014-ben készítette el a saját feldolgozását, és ez a verzió elsősorban azért lett ismert, mert a Walking Dead egyik, a 4. évad folytatását beharangozó előzetesében használták. Vagyis itt pontosan nem egy filmről, hanem egy rendkívül sikeres amerikai sorozatról beszélünk. A Walking Dead 2010-ben indult az EMC csatornán Robert Kirkman képregénye alapján. A történet egy posztapokaliptikus világban játszódik, ahol a túlélőknek nem csak a zombikkal, hanem egymással és a teljesen szétesett világgal is meg kell küzdeniük. A sorozat hosszú éveken át az EMC egyik legnagyobb sikere volt, és a 4. évad környékén különösen erős nemzetközi figyelem övezte. A Morning Ritual féle Bad Moon Rising azért illett hozzá ennyire jól, mert ugyanazt a bajos közelgő veszélyt hozza, mint az eredeti dal, csak sokkal drámai, visszafogottabb, modernebb hangzással. A két változat között éppen ez a legérdekesebb különbség. A Creedence Clearwater Revival felvétele még a 60-as évek végének rock hangzásában mondja el ugyanazt a nyugtalanító történetet, a Morning Ritual viszont lelassítja, kiemeli és szinte filmszerűen feszülté teszi. Ugyanaz a dal, ugyanaz a fenyegető alaphangulat, de két teljesen más korszakban és két teljesen más zenei nyelven. Most pedig jöjjön ennek a klasszikusnak a sötétebb, modernebb változata, amelyet, mint ahogy már mondtam is, sokan a Walking Dead előzeteséből ismernek, ez már itt a Morning Ritual és a Bad Moon Rising itt a Duplájóban. I see the bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad

0: Lindberg i Erzhott, Serell mit Höchstheuerrecken.
1: Frischmüweset, es egyszer mint büvészet, ezt érdemes hát megtanulnia. Egy unatkozás kizárna, ez egy nagyszerű

hogy méltán népszerű darab egy újabb slágerének taktusai csendültek fel az elmúlt percekben itt a Duplájóban. Ez volt a Csárdás királynőből a Lányok, a lányok, a lányok angyalok. Erről az operettről már többször is beszéltünk a műsorban, hiszen korábban előkerült már a Hajmási Péter, Hajmási Pál, a Jajcisza, valamint a Terongyos élet is. Ez önmagában is jól mutatja, mennyire gazdag dalanyagú műről van szó, és azt is, hogy a Csárdás királynő több mint egy évszázaddal a születése után is élő része a magyar zenei emlékezetnek. Kálmán Imre operettjét 1915-ben mutatták be Bécsben, és rövid idő alatt az egész közép-európai színpadi kultúra egyik legnagyobb sikerdarabja lett. A történet az Orfeum, az arisztokrata világ és a szerelmi bonyodalmak közegében játszódik, de ami igazán maradandóvá tette, az a dalanyag. Az a lányok, a lányok, a lányok angyalok ennek a világnak az egyik legkönnyedebb, legjátékosabb száma. Benne van a század előpesti éjszakai életének hangulata, az orfeumi világ könnyedsége és az a fajta kuplés közvetlen hangzás, amitől ez a dal messze túlnőtt a színházi közegen. Nem véletlen, hogy a lányok angyalok sor szinte önálló szállóigévé vált a magyar kultúrában. A dal tehát már eredetileg is olyan volt, amely könnyen levált a színpadról és önálló életet kezdett. Ezért is történhetett meg, hogy jóval később egy könnyű zenei együttes is felfedezte magának. Ez a zenekar a Dolliról volt, amely 1983-ban alakult. A név már a 80-as évek közepére országosan ismert lett, az első nagy lemezük, a Vakáció pedig hatalmas példányszámban fogyott. A csapat alapító és központi alakja Dolly, vagyis Legyesi Marian, aki korábban a Hungária tagjaként vált ismerté. A Dollyról a 80-as években elsősorban a nyári vidám táncolható popdalokkal vált az egyik legnépszerűbb hazai együttessé, de a pályájuk nem állt meg a klasszikus Dollyról hangzásnál. A 90-es évek végén egy külön fejezet nyílt a zenekar történetében. 1999-ben jelent meg a Poperet című albumok, amely címével is világosan jelezte, hogy ezúttal a magyar operett irodalomhoz nyúlnak vissza. Ez nem egy egyszeri kirándulás volt, hanem tudatos teljes lemezre kiterjedő vállalás, és ezt a műsorban már mi is érzékeltettük, hiszen korábban ugyanerről az albumról már megszólalt a Terongyos élet is. Vagyis az a lányok, angyalok sem egy egyedi önálló mű, hanem egy olyan korszak része, amikor a Dollyról egy egész operett világot emelt át a maga könnyű zenei közegébe. Ebben a változatban az eredeti szerzői háttér természetesen megmaradt, a dallapja továbbra is Kálmán Imre operettje, de a stílus már a 90-es évek végének magyar pop hangzásához igazodik. A hangszerelés frissebb, könnyedebb, ritmikailag modernebb lett, miközben a legismertebb dallami fordulatok érintetlenül maradtak. Ez azért fontos, mert itt nem kifordított vagy parodisztikus átdolgozásról van szó, hanem egy olyan feldolgozásról, amely megőrzi a dal felismerhetőségét, de új zenei környezetbe helyezi. A Dollyról pályájának ebben a szakaszában ez már egy több mint másfél évtizedes múltal rendelkező befutott zenekar vállalkozása volt. Nem pályakezdőként nyúltak az operetthez, hanem úgy, hogy addigra már generációk ismerték őket. Talán éppen ezért működött jól ez a találkozás. A közönség egyszerre kapta vissza az ismert operett dallamokat, és a Dollyról féle könnyen befogadható popvilágot. A két változat közötti különbség így elsősorban a közegben van. Az eredeti az operett színházhoz, az orfeumi millióhoz és a monarchia korának könnyed, elegáns világához tartozik. A Dollyról feldolgozása pedig már a modern magyar könnyű zene felől közelít ugyanahhoz a dallamhoz. És ez a dal pont azért alkalmas erre, mert eredetileg is annyira közvetlen, annyira fülbe mászó és annyira erős benne a játékos lendület, hogy szinte magától kínálta az újraértelmezést. Most pedig jöjjön ennek a klasszikus operettnek a könnyű zenei változata a Poperett albumról egy újabb dal, ez már a Dollyról féle, a Lányok, a lányok, lányok, angyalok című dal, most itt nálunk a Duplájóban.

Egy igazi klasszikus, a Vanity Fair és a Hitchin a Ride szólt itt nálunk a duplájóban. A dalt Mitch Murray és Peter Callender írta, a Vanity Fair pedig 1969 végén jelentette meg. A zenekar angol popcsapat volt, amelynek ez lett az egyik legnagyobb nemzetközi sikere. A brit listán a dal a 16. helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig még nagyobb siker lett. A Billboard Hot 100-on az 5. helyig emelkedett, és ott már valódi milliós példányszámú slágerré vált. A dal hangulata könnyed és azonnal megjegyezhető, és a története is nagyon egyszerű. Egy fiú stoppal próbál tovább utazni, mert nincs pénze. Ettől lett a dal egyszerre hétköznapi és fülbemászó. A felvétel egyik jellegzetessége az a különös, vidám hangszerelés, amely már az első másodpercekben felismerhetővé teszi. Nem véletlen, hogy ez lett a Vanity Fair második legnagyobb nemzetközi slágere, és máig az egyik legismertebb felvétele. A következő változat már a 90-es évekből érkezett. Sinitta 1990-ben készítette el a saját feldolgozását, és ez a verzió a Wicked című második albumához kapcsolódott. Sinitta addigra már ismert név volt a britpop piacon, ugyanis a 80-as évek második felében több slágere is jelen volt a listákon, a Hitchin a Ride pedig már egy új korszakát mutatta. A hangzás modernebb, táncosabb, klubosabb lett, és jól hallhatóan a korszak britpop dance világához igazodott. A kislemez a brit hivatalos listán a 24. helyig jutott. Ez nem érte el az eredeti Vanity Fair féle változat sikerét, de jól mutatta, hogy a dal 20 évvel később is működőképes maradt. A lemez kiadási adatok szerint a feldolgozás a Wicked korszakának egyik későbbi kislemeze volt, és a hangzás kialakításában a korszak brit slágergyáros producer csapatának a Stock Aitken Waterman triónak is nagy szerepe volt. A két változat közötti különbség elsősorban a korszakban és a hangzásban van. A Vanity Fair felvétele a 60-as évek végének napfényes, könnyed pop világát hozza. Sinitta verziója pedig már a 90-es évek elejének csillogóbb, táncosabb pop hangzását. Ugyanaz a dal, ugyanaz az alapötlet, de egészen más zenei közegben. És ettől érdekes ez a páros. Nagyon szépen hallani rajta, hogyan tud egy egyszerű, jól megírt poptal két teljesen különböző korszakban is életképes maradni. Most pedig jöjjön ennek a slágernek a 90-es évekbeli modernebb változata. Szól már is itt nálunk.

90-es évek második felének egyik hatalmas slágere csendült fel most itt nálunk a duplájóban, ez volt Tarkan és a Sömörök. Ez a dal 1997-ben jelent meg Tarkan Ulurium Sana című albumán, és ez volt az a felvétel, amely igazán nemzetközi szintre emelte a török énekes nevét. A dalszerzői Sezen Aksu és Tarkan, a sláger pedig elő Franciaországban, majd Európa más országaiban is nagy siker lett. Belgium francia nyelvű részén első helyezett volt, Franciaországban, Hollandiában és Svájcban pedig a harmadik helyig jutott. Ezzel Tarkan az 1990-es évek végének egyik ritka olyan török előadója lett, aki egész Európában áttörést tudott elérni. A címe nagyjából azt jelenti, hogy elkényeztetett vagy kicsit szemtelen. A dalszövege egy játékos, csipkelődő szerelmi helyzetet mutat meg, és az egész felvételnek van egy nagyon jellegzetes, azonnal felismerhető karaktere. Ebben nagy szerepe van a ritmusnak, a keleti esdíszítésnek is, persze annak a két csókhangnak is, amely szinte a dal védjegyévé vált. Ez az a fajta sláger, amelyet már az első néhány másodpercből fel lehet ismerni. A következő változat már Holly Valance nevéhez kötődik, de itt van egy fontos részlet. Az ő Kiss Kiss című felvétele nem közvetlenül a török szövegből készült, hanem egy már elkészült angol nyelvű átirat nyomán. Ezt a változatot először Stella Stoli rögzítette 2001-ben, Holly Valance pedig erre az angol változatra építve készítette el a saját felvételét 2002-ben. Vagyis a dallam és az alapötlet Tarkan világából jön, de a Holly Valance féle verzió egy köztes angol adaptáción keresztül jutott el a nemzetközi poppiacra. Holly Valance változata 2002. április 29-én jelent meg, és rögtön óriási siker lett. Az Egyesült Királyságban a hivatalos slágerlistán az első helyen nyitott, és ugyanúgy listavezető volt Ausztráliában is. Az Official Charts adatai szerint a brit listán 16 hétig szerepelt, és ez lett Holly Valance bemutatkozó slágere. Több más országban is bekerült az első 20 közé, vagyis ebből a dalból ekkor már valódi nemzetközi popsiker született. A két változat közötti különbség nagyon jól hallható. Tarkan felvétele sokkal erősebben őrzi a török pop sajátos hangulatát, a ritmikai játékot és azt a keleti ízt, amitől a dal annyira egyedi lett. Holly Valance verziója ezzel szemben már a 2000-es évek elejének nemzetközi pop piacára van szabva, angol szöveg, feszesebb hangszerelés és egy olyan hangzásvilág, amely a brit és ausztrál rádiók világában is azonnal működött. Ugyanaz a dallami alap, de két egészen más kulturális közeg. Ezért érdekes ez a dalpár. Az egyik oldalon ott van egy török popdal, amely Európa szerte áttörést hozott, a másikon pedig egy angol nyelvű változat, amely ugyanezt a dalt már globális popslágerré formálta. És talán éppen ez mutatja meg a legjobban, milyen erős volt az eredeti szerzemény. Úgy tudott új nyelvet és új közeget kapni, hogy közben a lényeg megmaradt. Most pedig jöjjön ennek a slágernek a 2000-es évekbeli angol nyelvű világsláger változata, már is szólít nálunk Holly Valance és a Kiss.

nem is olyan régen nálunk járt René itt hagyott dalpárjai közül csendült fel most egy újabb belső fele, Demis Roussos jó voltából, ez volt a Goodbye My Love, Goodbye itt a duplájóban. Demis Roussos a görög könnyűzene egyik legnagyobb nemzetközi sztárja volt. 1946-ban Alexandriában született görög családban, majd a család Egyiptomból Görögországba költözött. A szélesebb közönség először az Aphrodite Child tagjaként ismerte meg, vagyis annál a zenekarnál, amelyben Vangelis is játszott. A 70-es évek elején aztán szólóban is óriási karriert futott be, és több nyelven is énekelt. A róla szóló összefoglalók szerint világszerte több 10 millió lemezt adtak el tőle. A Goodbye My Love, Goodbye az ő egyik legnagyobb slágere lett. A dal 1973-ban jelent meg, és több európai országban is kiemelkedően szerepelt. Németországban listavezető volt, Svájcban az első helyig, Hollandiában a 15. helyig jutott, és a korszak egyik igazán nagy európai sikerdalává vált. Nem véletlen, hogy a Demis Roussos életmű legfontosabb felvételei között máig számon tartják. A dal címe és szövege egy egyértelmű búcsú helyzetet idéz meg. Fájdalmas, érzelmes, nagyívű szerzemény, pontosan az a fajta sláger, amelyhez Demis Roussos hangja különösen jól illett. Az ő előadásában ez a dal egyszerre lett lírai és nagyon látványos, és jól mutatta azt az előadói világot, amelyben a mediterrán érzelmesség és a nemzetközi pop hangzás találkozott. A következő változat már Zambó Jimmyhez kötődik, aki 1958. január 20-án Budapesten született Zambó Imre néven. Gyermekkorát és fiatalságát nagyrészt Csepelen töltötte. Eredetileg kőfaragó és szobrász szakmát tanult, vagyis nem a klasszikus zenei pályáról indult. Innen jutott el oda, hogy az 1980-as évek végére már fesztiválokon is felfigyeltek rá. 1988-ban az Interpop Fesztiválon előadói és szerzői díjat is kapott, ami fontos lépcsőfok volt a későbbi országos ismertség felé. A 90-es években aztán sorra jöttek a szakmai és közönség sikerek. A díjak között szerepel az Emerton díj, az Arany Zsiráf díj, a Huszák Jenő díj és az Arany Szarvas díj is, később pedig Csepel díszpolgára lett posztumusz. Ezek az elismerések jól mutatják, hogy nem csak a közönség körében volt rendkívül népszerű, hanem a szakma is számon tartotta a korszak meghatározó előadójaként. A Goodbye My Love, Goodbye az ő előadásában az 1994-es Jimmy's Roussos albumon jelent meg. Már a lemez cím is világosan jelzi, mennyire tudatos vállalás volt ez a részéről. Ez az album kifejezetten Demis Roussos dalaihoz nyúlt vissza, vagyis itt nem egyszerűen egyetlen sláger magyar újra énekléséről van szó, hanem egy egész tisztelgő lemezről, amelynek egyik fontos darabja lett a Goodbye My Love, Goodbye. Ez azért is érdekes, mert Jimmy esetében a közönség és a sajtó is gyakran hasonlította Demis Roussoshoz az ő előadás módját, és ezt a Jimmy's Roussos című album teljesen egyértelművé is teszi. A két változat közötti különbség így elsősorban az előadói karakterben van. Demis Roussos eredeti a 70-es évek nagy európai slágerének minden jegyét magán viseli, nemzetközi hangszerelés, nagyon erős refrén és nagy gesztusokkal énekelt búcsú. Zambó Jimmy változata viszont már a magyar 90-es évek könnyű zenei közegébe szólal meg, és ugyanennek a dalnak a hazai személyesebb hangzását adja. Az alapérzés ugyanaz maradt, de a hang, a közeg és a stílus már a magyar közönséghez kerül közelebb. Most pedig jöjjön ennek a nagy Demis Roussos slágernek a magyar változata egy olyan előadótól, akit sokan éppen ezért ehhez a világhoz is kapcsoltak. Szóljon tehát akkor most Reninek köszönhetően a dalpár második fele is, ez itt már Zambó Jimmy és a Goodbye My Love, Goodbye itt nálunk a duplájóban.

Az adás utolsó dalpárjának első slágere csendült fel most itt nálunk a duplájóban, ez volt a Queen jó voltából, a Who Wants to Live Forever. A dalt Brian May írta a Hegylakó című 1986-os filmhez, és a Queen Kind of Magic albumán is helyet kapott. A felvétel különlegessége, hogy nagy zenekari kísérettel készült, az orkesztra hangszerelését és vezénylését Michael Kamen végezte. A kislemez 1986. szeptember 15-én jelent meg, és a brit hivatalos listán a 24. helyig jutott. A dal megszületéséhez közvetlenül a film készítése közben látott egyik jelenet adott ihletet. Brian még később elmondta, hogy a Hegylakó egyik legmegrázóbb jelenete után írta meg a dalt. Ez a rész az volt, amikor Comer McLeod végignézi, ahogy a felesége megöregszik és meghal, miközben ő maga halhatatlan marad. Vagyis itt nem egyszerűen egy lírai rock balladáról van szó, hanem egy nagyon pontos filmes helyzetből született dalról, amely a halhatatlanság árát mutatja meg. A Hegylakó eredeti címe Highlander, 1986-ba került a mozikba. A főszerepben Christopher Lambert látható, mellette Sean Connery is fontos szerepet játszik. A történet középpontjában egy skótharcos Conor McLeod áll, aki ráébred arra, hogy a halhatatlanok közé tartozik, és évszázadokon átívelő élete során kell szembesülnie azzal, hogy szerettei meghalnak körülötte. A film bemutatásakor nem számított kiemelkedő klasszikusnak, de az évek során kultfilmmé vált, és ebben a Queen zenéinek is nagy szerepe volt. A zenekar több dalt is készített a filmhez, de a Who Wants to Live Forever lett a történet érzelmi csúcspontja, amely pontosan ezt a veszteséggel teli, mégis örök életet mutatja meg. A Queen változat azért is különösen erős, mert egyszerre személyes és monumentális. Az album verzióban Brian May énekli az első verszakot, utána Freddie Mercury veszi át a főszerepet, és ettől a dal még nagyobb ívet kap. A szöveg központi kérdése nagyon egyszerű, mégis súlyos. Mit ér az örök élet, ha közben mindent és mindenkit elveszítünk, aki emberré tesz bennünket? A következő változat már szárabb.

történetéhez és Freddie Mercury személyiségéhez, Sarah Brightman előadásában inkább különböző zenei világokat ötvöző dallá válik. Ugyanaz a dallam, ugyanaz az érzés, de más hang, más hangsúly. A dallam és az alapérzés megmarad, de a hangzás ünnepélyesebb, emelkedettebb és közelebb kerül ahhoz a világhoz, amelyben ő a legismertebb lett. Remélem a duplájó világához is egyre többen kerülnek most már egyre közelebb, és ebből kifolyólag a jövő héten is velünk töltenek újabb 2 órát, ahol újabb nem is akármilyen 12 zenei dalpárral jövünk, ugyanis ismét egy speciális adással lesz majd dolgunk, ahol összegyűjtöttük azokat a 60-as, 70-es évekbeli slágereket, amelyeknek már a feldolgozásuk is akkoriban született meg. Tehát mondhatom, hogy egy igazi oldies vagy retro duplájóval várlak majd benneteket, és reményeim szerint lesz majd egy olyan vendégem is, aki tagadhatatlanul beleillik ebbe a világba. Hogy kire is gondolok? Érdemes lesz velünk tartani, mert ha igen mond, akkor a jövő héten vele együtt jövök, ha nem, akkor is le fogom játszani ezeket a slágereket. Tehát érdemes lesz akkor is velünk tartani, mert én biztosan itt leszek. Most azonban így zárásként jöjjön ennek a Queen klasszikusnak a későbbi átdolgozott változat a Sarah Brightman jóvoltából, ez már a Who Wants to Live Forever itt a duplájóban, de előtte még én gyorsan búcsúzom tőletek, megköszönöm azt, hogy velem töltöttétek az elmúlt 2 órát, Csák Attilát hallottátok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Magyarország lett az EU egyik legszegényebb tagállama tavaly. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a 100 leggazdagabb magyar listáját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A magyar háztartások végső fogyasztása 2025-ben az Európai Uniós átlag mindössze 73%-át érte el, amivel Magyarország Lettországgal holt versenyben az utolsó helyre került az EU tagállamok rangsorában. Az Eurostat friss adata

0: Szerint, miközben több közép-európai ország javítani tudott pozícióján, a magyar fogyasztási szint továbbra is jelentősen elmarad, nem csak az uniós átlagtól, hanem a régiós versenytársakétól is. A helyzet az előző évhez képest romlott. Míg 2024-ben Lettország állt egyedül az utolsó helyen, addig Magyarország Bulgáriával közösen az utolsó előtti pozíciót foglalta el. Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát, vagyona egy év alatt 182 milliárddal 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest. Csányi Sándor az OTP igazgatóság elnökének becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől. Holland banki elemzők erre a betárolási ütem alapján következtetnek. Szerintük a 75%-os érték ugyanakkor jelentős javulást jelentene a jelenlegi 44%-os szintekhez képest. Az elemzők előrejelzése több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a megfelelő időjárás, valamint az, hogy nem következik be egy újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása, vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek szerint az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek. Kitiltották a rollert, a biciklit és a kutyásokat az Amárdi nagystrand sétányáról. Aki megsérti a korlátozásokat, az a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján akár büntetésre is számíthat, amelyet a közterületfelügyelők szabhatnak ki. Az önkormányzat oldalán közzétett rendelet augusztusig marad érvényben. Fenntartja Ukrajna támogatását az Európai Unió, 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára hitelformájában a jövő héten. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészítenek Oroszországgal szemben. Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
7: Hobbirádió.hu.
6: A rádiót.
8: Három évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Napjaink. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
8: Ez a UK Fever Show.
10: UK.
7: Újra eljött az a 60 perc, amikor egy óra hosszán keresztül az elmúlt három évtized legnagyobb dalaiból válogatunk, azokból, amelyek az angol slángerlistát vezették. Szóval ez itt újra a UK Fever Show. Köszöntöm Önöket! Már is mutatom, hogy a mai napon melyik évben fogunk kalandozni.
9: UK Fever Show. Time travel. The selected year? 1998.
7: 1998 legsikeresebb dalait idézzük fel, tehát ráadásul oly sok volt belőle, hogy ebből marad a következő adásra is. Szóval jön 1998 felelevenítése első körben, 11 dal erejéig, és én amondó vagyok, hogy vágjunk is bele, hiszen oly sok jó dalt kell meghallgatnunk, hogy talán nem is lesz rá időnk. Már is jön Sherilyn Sarkas Ian LaPierre, azt hiszem a teljes nevét elmondtam, örmény és cherokee indián származású, és minden idők egyik legsikeresebb énekesnője, ő nem más, mint Cher. 1998-as nagy visszatérő albuma, a címadó Believe, vezette többek között az angol slágerlistákat, aztán pedig jön a Tamperer Mayával együtt a Feel It-tel 1998 egyik zászlós hajójaként, mindjárt itt a UK Fever Show-ban.
9: This is UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
9: With Somi.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
2: A legendák órája.
4: Ez itt tehát a legendák órája, vagyis a UK Fever Show, aminek a folytatásában jön két csapat, ráadásul két dupla dallal. Ők aztán tutira vitték ezt a dolgot. Először irány Dánia, 1994-ben járunk, amikor is megalakult ez a banda, akkor még Joy Speed néven, aztán viszont 97-re gyorsan váltottak Aquára, és be is írták magukat a zenetörténelem nagykönyvébe, méghozzá a Barbie Girl című dalukkal. A zenekar tagjai Lenny, ugye ő volt az énekes, aztán itt volt René, Soren, illetve Klaus is, hát most a vezeték nevüket engedjék meg, hogy ne mondjam el, kicsit érdekes ez a dán nyelv. 94-ben René egy hajóúton figyelt fel az ott éneklő Lönére, és be is vette a zenekarban, majd pedig csatlakozott Soren és Klaus. 2001-ben azonban felbomlott az együttes sok vitát és Soren és Löné szerelmét követően, viszont jön 98-ból két hatalmas akvasiker, elsőként a Dr. Jones, aztán pedig egy kicsit lassabb hangvételű dal, a Turn Back Time itt az Aqua duplázásában a UK Fever Showban.
2: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Ez a UK Fever Show.

0: Hobby Radio. UK Fever Show.
1: Music that will throw you into a fever. Már is folytatjuk az 1998-as év angol slágerlista vezető dalaival, ráadásul, hogyha hazai csapatról beszélünk, tehát britekről, akkor egy szó nem érheti a ház elejét, hogy ráadásul két dalt is be tudtak vinni a legmagasabb pozícióba, méghozzá ehhez kellett nem utolsó sorban sok menedzser, sok stylist, no meg öt gyönyörű hölgy, Victoria Caroline Adams Beckham, Melanie Jane Chisholm, Geraldine Estelle Halliwell, Emily Bunton és Melanie Janine Guzer Brown, vagyis ugye Victoria Beckham, Melanie C, Jerry Halliwell, Emma Bunton, illetve Melanie C. Ők bizony a fűszeres lányok, a Spice Girls. 98-ban meglepő, de egyébként két lassú daluk vezette az angol slágerlistákat, úgyhogy először jön a búcsúzós Goodbye, aztán pedig egy örök klasszikus, a Spice Girls és a Viva Forever 98 klasszikusai közül, itt a legendák órájában.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ez a UK Fever Show.
2: A UK Fever Show. Szomival.
3: Már is folytatjuk a legendák óráját igazán nagy dívákkal az 1998-as esztendőből. Jön egy olyan énekesnő, aki 68-as születésű, március 30-án látta meg ő a napvilágot, méghozzá Charlemagne-ban, Kanadában. Ő bizony nem más, mint Céline Marie Claudette Dion. Mi azonban maradjunk a Céline Dionnál. Többszörös Grammy-díjas énekesnő, 12 éves korában az egyik bátyjával és anyukájával megírta első saját francia nyelvű dalát. Nézzenek el tőle, nem tudom ezt se kiejteni. Azután pedig 1982-ben megnyerte a Yamaha World Song Festivalt, és országos ismertségre tett szert. Az album szépen fogyott és hamarosan belranyozódott, és ezzel ő lett az első olyan francia anyanyelvű énekes, akinek Kanadában aranylemeze lett. Később aztán az idők folyamán az Eurovíziós Dalfesztiválon is részt vett svájc színeiben. Viszont ami talán a 97-es, 98-as esztendőben mindenképpen felütlik bennünk Céline Dion neve kapcsán, az egy igen hosszú 3 órás film, ami a Szerelmesek amolyan alapfilmje, ezt talán mindenki ezt mondja, hogy mindenkinek látnia kell, legalább egyszer, én bátor voltam kétszer, egymás után is megnéztem. Ez pedig nem más, mint a Titanic, és ennek leghíresebb betétdel a Céline Dion jó voltából a 98-as év egyik listavezetője. A My Heart Will Go On mindjárt a pop királynője után Madonna, mindmáig legsikeresebb dala, a kritikusok azt mondták, hogy se ezelőtt, se ezután nem lesz ilyen sikeres dal. Madonna és a Frozen már is 98 egyik alapköveként itt a UK Fever Show-ban.
1: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the UK charts. This is
2: UK Fever Show.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ez a UK Fever Show.
2: A UK Fever Show.
1: Szomival.
3: Már is folytatjuk a pop fene gyerekével itt a UK Fever Show-ban, hiszen továbbra is 1998 legsikeresebb dalait tallózzuk, és mindjárt itt van az 1974. február 13-án született Grammy-díjra jelölt 15-szörös Brit Award díj győztes énekes dalszerző Robert Peter Williams. Karrierje még a Take That együttessel kezdődött 1990-ben. 95-ben aztán otthagyta a Take That-et, akikkel közösen 25 millió lemezt adott el és szóló karrierbe kezdett. Ezután több albumot adott el az Egyesült Királyságban, mint bármelyik másik brit szólóénekes a történelem során. 70 millió lemezt adott el eddig összesen az egész világon, több mint 55 millió album fogyott, több mint 17 millió kislemez társaságában. Robbie Williams bekerült a Guinness Rekordok könyvébe is, amikor meghirdette 2006-ban a világkörüli turnéját, mert egyetlen nap alatt 1,6 millió koncertjegyet adott el, több díjat is elnyert, 15 Brit Award díjat, 6 Echo díjat, 2004-ben pedig bekerült a UK Music Hall of Fame-ben, miután megszavazták a 90-es évek egyik legnagyobb művészének. Nem véletlenül egyébként sok olyan dal tanúskodik Robbie Williams tudásáról, ami miatt megérdemelte ezt a címet, illetve azt is megérdemelte, hogy meghallgassuk őt a mai UK Fever Show-ban. Millennium című dala nem sokára következik, de csak is a Run DMC egyik örök klasszikusa után a Jason Newwins-szal közös It's Like That már is a 98-as év listavezetői közül itt a UK Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió.
1: Tovább csökkent az üzemanyagok ára, indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Tovább csökkent az üzemanyagok ára, a benzin bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe. Mindkét üzemanyagfajtára a védett ára leesett. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzinliteréért átlagosan 592, a gázolajért 614 forintot kértek pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, ahová a főszezonban mintegy kétszer annyi vonat közlekedik, így csaknem háromszorosára nő az ülőhelyek száma. Sűrűbben járnak az autóbuszok is a Balatonhoz és a tó környékén. A vonatok túlnyomó részére a balatoni első állomásig kötelező a helyi jegyváltása. A MÁV csoport azt is közölte, hogy a másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőn a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő- és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség- és gyümölcsforgalmazás területén is. Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Mindkét szerelvény délfelé egy londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik vonat a vasútbiztonsági berendezések hibája miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról neki ment. Az egyik szerelvény mozdonyvezetője meghalt, sokan megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a péntek estihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség. Bírálta az olasz miniszterelnököt az amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus alatt. Donald Trump ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben Giorgia Meloni hamis állítással vádolt.

0: dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Egy, két, hát.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 20-án ünnepeljük Rafael nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név a Rafael névből ered, aki a Biblia szerint egyike azon hét angyaloknak, aki Isten színe elé léphet. Feladata az emberek oltalmazása, jelentése Isten gyógyít. Ünnepelnek még a Rafaelek június 20-án kívül, szeptember 29-én és október 24-én is. Betézés a névnek Rafi, Rafika, Rafácska, Rafael, Rafael.

0: Réka, Ráfis, jeles viselői a névnek, a négy arkangyal egyike a Bibliában, Ábrahám, Rafael magyar festő, Rafael Nadal spanyol teniszező, Raffaello itáliai festőművész, és ön kedves Rafael. Ezen a napon köszöntjük még Baltazár, Benigna, Dea, Dina, Fabiana, Feliciana, Florencia, Florentina, Gemma, Koppány, Margit, Özséb, Rafaella és Szilamér nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvár Viktóriával június 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1837-tel kezdünk június 20-án, a gyermektelen IV. Vilmos Nagy-Britannia, Írország és Hanover uralkodójának halála után unokahúga Viktória került Nagy-Britannia és Írország trónjára. Anglia történelmében a leghosszabb ideig uralkodott, 1837-től haláláig 1901-ig. Folytassuk a 20. század elejével, 1919. június 20-án halt meg Csontváry Kosztka Tivadar, festőművész. Lépjünk előre 8 évet, 1927. június 20-án Mezőnyéken megszületett Dargai Attila rajzfilmrendező, többek között Pompom és Vuk megalkotója. Balázs Béla, ifjúsági és gyermekekért díjas érdemes és kiváló művész. Pályafutását díszletfestőként kezdte a Nemzeti Színházban, majd tervező volt és 1957-től rendező a rajzfilmgyártásban. Egyebek mellett első díjat kapott Cannes-ban és a Magyar Rövid Filmfesztiválon, ezüst serleget Salernóban, játékfilmszemlén közönség és rendezői díjat. Aztán folytassuk 1960-nal, június 20-án született John Taylor, basszusgitáros, a Duran Duran együttes tagja. 3 évet ugrunk mindössze előre, 1963. június 20-án Moszkva és Washington megállapodtak, hogy a Kreml és a Fehérház között forró drótot, azaz állandó, közvetlen telefonkapcsolatot hoznak létre. Ugorjunk 1967-re, június 20-án megszületett Honolulu, Hawaii szigetén Nicole Kidman ausztrál származású Oscar, Golden Globe díjas színésznő. Ismertebb filmjei: a Dogville, a Hideghegy, a Szégyenfolt, az Órák, a Más világ, a Moulin Rouge, a Tágra zárt szemek, valamint a Majd megdöglik érte. És végül, de nem utolsó sorban, 2001. június 20-a a Menekültek világnapja. Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján ünnepeljük a Menekültek világnapját. Az Afrikai Egységszervezet indítványára 1975. június 20-a óta minden évben megtartották az Afrikai Menekültek napját, arra emlékezve, hogy 1974. június 20-án életbe lépett az Egységszervezet vezetőinek megállapodása. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott az ENSZ közgyűlése 2001-ben. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió.

0: Üzenet a harmadik Zsoltárból.
1: Állj mellém, Uram! Szabadíts meg, Istenem! Hiszen te veled arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. június 20-a, szombat. Ne aggódjatok a holnap miatt. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet 24-től a 34. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az égmadarait. Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók. Melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait. Hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak, és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége tejében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul, és holnap kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Emélkedés. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Jézus világosan beszél. A szív nem lehet megosztott. A mammon nem csupán a pénz, hanem mindaz, ami a biztonság illúzióját kínálja Isten helyett. Aki a világ által kínált nyugalomra épít, annak a lelke nyugtalan marad. Mert a világ javai mindig kevésnek tűnnek, és soha nem adnak teljes biztonságot. Ne aggódjatok az életetek miatt. Ez nem felelőtlenségre hív, hanem bizalomra. A madarak, a mezők liliomai nem dolgoznak, mégis táplálja, öltözteti őket a mennyei atya. Mennyivel inkább gondja van az emberre, akit saját képmására alkotott. Az evangélium arra bátorít minket, hogy ne a földi dolgokhoz ragaszkodjunk, és tanuljunk meg Istenre hagyatkozni. Az aggódás nem tesz hozzá életünkhöz, egy arasznyit sem, sőt, elhomályosítja tekintetünket, és elrabolja tőlünk a jelen békéjét. Az aggodalmaskodó ember a jövőben él, de Isten mindig a jelenben cselekszik. Isten országát és annak igazságát keressétek. Ez a lényeg, ez a gondviselésbe vetett bizalom kulcsa. Ha Isten lesz az első helyen, minden mást megkapunk a maga idejében és mértékében. A hit nem mentesít a mindennapi küzdelmek alól, de biztos alapot ad ahhoz, hogy a nehézségek ne győzzenek le bennünket. Jézus azt tanítja, hogy a gondviselő atya ismer, szeret, és nem hagy el minket. Aki nap mint nap rábízza magát, és nem fél a holnaptól, hanem a jelenben él, és hálásan észreveszi Isten csendes, de biztos jelenlétét. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg szívem megosztottságától. Ne engedd, hogy a világ aggodalmai elszakítsanak tőled. Segíts, hogy ne a mulandó dolgokban keressem, hanem benned találjam meg a biztonságot. Taníts bízni a gondviselésben, és add, hogy ne a holnap terhei nyomasszanak, hanem a mai nap kegyelme töltsön el. Add, hogy téged keresselek, és benned találjam meg a lelkem nyugalmát. Te tudod, mire van szükségem. Add, hogy ez nekem elég legyen. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a világ történelem legnagyobb inflációja Magyarországot sújtotta, és 1946 nyarán ért el a tetőfokát. Júniusban egy darab 1931-es kiadású aranypengő 1,3-szor 1020 papírpengőt ért. 1946. június 3-án 1 milliárd Bill pengő 1021 pengő névértékű bankjegyet bocsájtottak ki, melyet azonban már július 11-én visszavontak. Csak adófizetési célokra bocsájtották ki a milliárd pengő névértékű papírokat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

Imre, a robot műsorvezető mellett Pille is köszönti a hallgatókat, kellemes estét kívánok mindenkinek. Egy holnapi élő adásra szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, hiszen néhány órával ezelőtt elég nagy eső volt itt a kerületben, illetve a fővárosban, ahogy hallottuk a hírekben is. Reméljük, hogy holnap, azaz 31-én vasárnap, 10 és 16 óra között nem fog esni az eső, legalábbis annyira, ugyanis a 13. kerületi utcabáról fogunk bejelentkezni itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégám már készül, itt van mellettem, úgyhogy holnap, azaz vasárnap 10 és 16 óra között itt a Hobby Rádióban rendszeresen fogunk bejelentkezni a 13. kerületi utcabáról, ahol civil szervezetek is részt vesznek a rendezvényen. Őket fogjuk bemutatni, illetve hát természetesen árusok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz kijönni, színpadi programokat megnézni. Például tavaly dodgemeztünk is, meg azt hiszem, hogy tavaly előtt is, illetve körhintáztunk is, úgyhogy érdemes lesz gyermekekkel, családokkal együtt kijönni, és részt venni ezen a rendezvényen. Aki esetleg nem tud eljönni, az a Hobby Rádióban hallgathatja a műsort. Igyekszünk mindenkit megszólaltatni. Egy nagyon nagy fergeteges buli lesz, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Úgyhogy holnap 10 és 16 óra között várunk mindenkit szeretettel a Hobby Rádió sátrában. Érdekesség egyébként, hogy nem csak a rádiózással lehet majd megismerkedni, Ruzsa Viktor kollégám már készül különböző feladatokkal, hanem Niki masszőrünk, illetve Ádám masszőrünk is jelen lesz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni egy kis frissítő masszázsra, reméljük, hogy nem frissítő esőben lesz részünk. Tehát holnap mi már 9 óra környékén igyekszünk bejelentkezni Zsuffa Péter Jazz Club műsora előtt, illetve közben is. Majd 11 óra után a Szevasztok című műsor helyett mi már élőben fogunk bejelentkezni, a Szevasztok című műsor pedig 23 órától lesz hallható. 16 óráig lesz holnap ez a műsorunk. Élőben igyekszünk bejelentkezni, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Várunk mindenkit sok szeretettel 13. kerületben, személyesen is, a Dagály utcában, az utcabálon.

0: Kamureklám.
1: A visszaszámlálás megkezdődött. Már csak néhány nap a világ első Szíriában gyártott 3 literes autójának premieréig. A lehet...
2: Van meg, bocsánat. Ha-ho!
0: Kamureklámot hallottak.
3: Párnánk puha, ágyunk köle lányán indott. Aztán zajok jönnek, felrobbantják.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Erős forgalom várható a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer ajánlott. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. Az utazóknak azt javasolja a rendőrség, hogy használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. A rendőrség szerint a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések csaknem harmadát a légúti óriás sejtes vírus az RSV okozta április közepéig, ami az elmúlt három év legmagasabb értéke, közölte a Melletted a Helyem Egyesület. A súlyos betegek fele 5 év alatti gyerek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. A közlemény szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez és a csecsemők hatékony védelméhez. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 18%-a számolt be arról, hogy eltiltotta gyerekét a közösségi média használatától, vagy törölte gyermeke elektronikus eszközét közéről az ilyen szolgáltatásokat. A mecsetek fokozott védelmét kérik a hollandiai muszlim szervezetek. Az érdekképviseletek szerint az utóbbi években megszaporodtak a mecsetek elleni incidensek Hollandiában. Az épületek falaira rasszista feliratokat és horogkereszteket festettek, gyűlöletkeltő leveleket küldtek, valamint több esetben rongálás is volt. A szervezetek úgy vélik, hogy a hollandiai muszlim közösség egyre bizonytalanabb környezetben él. Vasárnap is kitart a hőség, de már több felé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
3: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót! Reklám.
4: Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
6: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szeresz színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: József Attila, ringató. Holott náddal ringat, holott csobogással, kékellő derűvel, tavicsókolással. Lehet, hogy szerelme földerül majd mással, de az is ringassa. Ilyen ringatással.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túl onnan túl, innenen innen volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, külön sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hívatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vért izzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézte, nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztotta csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jó lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék, mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világ életében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóválta a fejét jobbra-barra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy viratt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki. Hallod-e te ingyen élő bognár? Adok én neked olyan munkát, hogy vért izzadsz belé. Ha holnap reggelre magától járó vasas szekeret nem csinálsz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. Kimegy a bognár a palotából nagy szomorúan, nyakába veti a tarisznyát, karjára akasztja a fejszéjét, s megy az erdőbe, ott is az alá a fa alá, amelyik alatt hált, s elkezdett falatozni. Kettőt sem falt, ott volt a róka. Hely, édes rókám, éhes vagy-e? Az vagyok, szegény bognár legény, de nagyobb a te bajod az én éhségemnél, de csak feküdj les, aludj, egyéb gondod ne legyen. A bognár lefeküdt, aludt reggelig, s hát ott állott mellette a vasas szekér, ott volt a róka is. No te szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod, de nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király, ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán búsult a bognár. Hátra ment az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok adta 7 lelkét, alig, hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, szegény bognár legény! Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipa dohány sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. Billegett, ballagott, megállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott.
Elé veszi, belé fúj, háta segít rajta. S én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, s olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatt egyenként a nyulak, s számolta pontosan. Na, azt ugyan számolhatta, egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk, hadd szaladjanak szét, lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bunda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony. Noha ismersz, adj egy nyúlat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de 3 csókért adok 3-at is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak 3 cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcú, visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak 3 csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, ördögatta fattya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten, nyulak pásztora, fogadj Isten földi. Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga, aztán kérdezte. Hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha a botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, s biztatta a bognát, hát csak számláld rám, fiam. No, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat. Hiszen, gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögatta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig, de amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcú neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek a nyulakkal, de jól vigyázz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kiajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasas szekéren. Vitt 3 üres zsákot is. Adj Isten, nyulak pásztorra! Fogadj Isten, felséges király! Adjak-e nyulat? Hallgass, ilyen-olyan teremtette, nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a 3 üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy idejött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szó csetökbet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel, zakatolással elszaladt, meg sem állott a pokol fenekéig. Mit volt, mit nem tenni? Más királyt választottak helyébe, s akár hiszitek, akár nem, a bognárt választották. A bognárból lett király, feleségül vette a király kisasszonyt, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle!

0: Az elhangzott magyar népmesét Szabó Gyula mondta el. A hangfelvétel 1978-ban készült.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hölgyeim és uraim, a Rabotnyik című folyóirat főszerkesztőjét, Jevgenyi Panangint kérdezem, aki végig Jelcin mellett volt a puccs idején. Hogyan történt a puccs a Szovjetunióban?
1: Теперь в Советском Союзе вон консолидация, нынче проблема. Végig товарищ Jelcin mellett voltam, a baleset véletlen történt. Ami volt az autóban. Neki ment 34 darab teherautó, de hát ez... Na de hát, ez a hülye minek duda, amikor már pirosban úgyis benne van, hát ezt nem lehet látni. Szerencsétlen volt a kamionsofőr, aki szintén belement a csomagtartójába, akart belemenni, de hát az ajtót talált el. Erre 6 pontot adott a KGB neki.
0: Mi történt Jelcinnek?
1: Hát akkor utána, hogy neki ütődött az autó, sajnos nem volt kivilágítva a Moszkva folyó, és beleesett a vízbe.
0: Jelcin beleesett
1: a vízbe? Beleesett a vízbe, de.
0: És mit mondott? Mit keresett Jelcin a vízben?
1: Hát havi 400 rubel, illetve... Ez bila ocsen interesné, mert a musta lement a fenékbe, mert nem vannak a fenékbe most nagyon. A vújó fenekében talált egy nyasztajást, ilyen németszkije tenger alattjáró be volt furódva.
0: Hogy került a tenger alattjáró?
1: Hát berepült a vörös tére, de leszettük, lelkéget. Lekényszerítettük, mondtuk neki, gyertek le, mert baj lesz.
0: Végre mi egyről beszéljünk a puccsról.
1: Na most a puncs nagyon, nagyon probléma volt, mert amikor neki ment egy lánctalpas repülőgép Jelcin autójának, mert már azért akkor majdnem elért a Kremlbe.
0: Mi történt Jelcinnel, ezt mondja nekem a puccs idején?
1: Hát kiírta a körorvost, mert fajt a feje egy kicsit. Amikor rázuhant az épület, azért egy kicsit megütötte a fejét. Ez mind baleset, ez accident, ez véletlen dolog.
0: Bocsásson meg, de hogy...
1: A forgalmi rendőr teljesen véletlen esett bele fejjel az autóba, nem volt ilyen. És hogy fölrobbant vele a kézigránát, az véletlen volt. Ünekord magával a szolgálatban kézigránát fordja az anyósát, az is elég csúnya, nem?
0: Bocsásson meg, de ha jól tudom, akkor a pugó...
1: Ilyen disznosságokat nem teszik.
0: Jó, akkor másképp a pugó, aha, és Akromejev öngyilkos lett.
1: De ez tény, ez tény, de sajnos...
0: Hogy történt ez?
1: Igen, mind a kettő személyesen menekülés közben hátba lőtte magát.
0: És hogyha a krónikák igazak, akkor Beszmernyik, Lyukjanov, Pavlov pedig beteget
1: jelentett. Igen, kaptak egy ilyen rubeolát. Ez nagyon veszélyes, a 6. hónapban terhességnél, az nagyon
0: nagy. Konszolidálódásnak vannak nyomai?
1: Hát, nálunk konszolidáció van. A grúzoknak például ott van ez a Gamsu Hurdia, aki szemben állnak velük a tejbe grúzok. Ez egy világos dolog. Ez egyik szó jasznak. Na most.

0: szerint jogos volt az, hogy a litvánok kiváltak a Szovjetunióból?
1: Teljesen egyértelmű a litvánok. Hát az ész meg a lett, az litván lett ész. Értékű lett a litván. Kérlek. A litvánok azzal kezdték, hogy a lengyeleket azonnal felszámolták, hogy ne legyenek autonómak. A lengyelek kikiáltották az autonómot, ekkor a lengyelek meg a litvánok meg az oroszok azt mondták, hogy rabok voltunk mostanáig, fényesebb a lánc, bergisztél a prunszkéjene. Addig sikáltak, míg világított. De. Na most a
0: puncsista. Szeretnék rákérdezni. Gorbacsovot ugye fogva tartották.
1: Most én abcsolom.
0: Gorbacsov, ha jól tudom, igen kemény körülmények között volt.
1: Most én
0: bár ugyan tudtuk róla, hogy négyféle verziót készített a maga fogságába ejtésétől. Tehát arra gondolok, hogy négyféle kazettát küldött el négyfelé.
1: Kerek ez a kazetta, nem fér a zsebemben, négyfelé kell vágni, úgy kell elpróbálni. Van egy ilyen magyar.
0: Gorbacsov elküldte a négy kazettát.
1: Elküldte.
0: Hogyan ön ott volt meg
1: mellette? És most kikölcsönözték egy hónapra, majd vissza kell hozni. De.
0: Mi történt Gorbacsova? Milyen körülmények között volt?
1: A puncsisták a Krimben a Gorbacsovot bezárták a gyerekjárókába. Ez világos volt. És mondták neki, mi is a maradj ott, mert pofán vágom. Nagyon kömények voltak a puncsisták, mert a járókában nem adtak se csörgőt, se cumit neki.
0: És Gorbacsov hogyan vészelte át a fogságot?
1: Az én feleségem vitt neki tejet. De pasztorizált tej, nem volt csak ez a tejént, lehúztak és az volt. Csodálkozott az egyik testőr, azt mondja, tavaris Mihály Szergyevics, én húzom eladatom nek a tejnek a tölgyét, és miért normál benzin jön belőle? Akkor vett észre, hogy cső áll ki a tehénből. Hát egy tank tehénnek alcazta magát.
0: Kik voltak azok, akik elárulták lényegében Gorbacsovot?
1: Mindenki puncsista volt. Mindenki.
0: Mindenki?
1: Mindenki.
0: A vodka milyen körülmények között volt? Durvák voltak?
1: Nagyon durvák voltak neki. Mondtak neki, na most akkor, miért Szergyevics, majd megérsz a rántott levest, meg kell, hogy nagyon finom. Tessék megenni rántott levest. És azt mondta, köszönöm, nem kérem rántott levest. Miért nem kérem? Mert már 14 testőr belehalt, azért nem kérem. Nem ízlett a rántott leves, de ízlett, de túl volt cianozva, nem lehet megenni. Hát amikor már látod, hogy 14 testőr ugye kiengedi a fáradtolajat ilyetibb, akkor már nem... Köszönöm, én mára már nem vagyok éhes.
0: Bocsássam, de Gorbacsov családja hogyan értesült arról, hogy egészséges-e vagy nem?
1: Egy főzőkanállal morzéleket adott le. Veregette a csövet, és akkor följött a fűt, és mondta, mi a kurványának batogatja fel. Fűtovics Holabdának hívták. Mondta, hogy tudja, hogy hideg van, nem tud fűteni, mert nincs több testőr, illetve nincs több fa.
0: És a központi bizottság megtagadta?
1: A központi bizottság kezdettől fogva mindent megtagadott. Mint Szent Péter is megtagadta. De nem ez a lényeg.
0: Eddig értem.
1: Én nem értem, csak azért mondom.
0: Bocsás, ha jól tudom, megsérült igen, Gorbacsovnak a neje is.
1: Igen, megsérült, de nem ez a lényeg. Beverte a riasztókészüléket, hogy már poroltóval lehetett csinálni nagyon ilyen orosz krémtortát, azt csináltak. Abba átázták a videó felvételt, és az egyik testőr a nadrágtartóján keresztül húzta ki a antennát, és azzal adott a riadójeleket a Bushnak. És a Bush akkor azt mondta, hogy most már minden tud. De egyet nem értek, itt van a lényeg, a Pavlov, ő mondta, Pavlov
0: mit
1: mondta? Azt mondta, hogy neki kanyarója van.
0: De beteget jelentek.
1: Be is feküdt a kórházba, észrevette magán, hogy annan körbe jár, kanyarója volt, ez világos. Akkor megjállott, hogy elment a kórházba, és beszorult a gyerekágyba. Nem értek.
0: Bocsássa meg, ugyan az nem igaz, hogy kivégeztek volna valakit a puccsisták közül?
1: Nem lehetett kivégezni, mert akkor még nem volt állam a pisztoly, akkor még nem lehetett semmi. Na most, az egyik
0: öngyilkos.
1: Igen, mert megtudott, skarlatja van.
0: Na most Akromejevet meg felszólították.
1: Hát megbüntették, hát nem tette ki a piros cédulát az ajtóra. Fertőző puccsja van neki, és akkor de nem teszik ki a piros cédulát. Mi is oda dolog?
0: És Lyukjanov, mi történt?
1: Hát a Lyukjanov az világos volt. Észrevett a tükorba, hogy a hátam van egy nagy Lyukjanov. Hát az észrevett. Megfázott tüdőgyulladás kapott, hideg volt a kés. Hát az világos dolog volt.
0: Na most, mikor kapták meg a magyar elismerést?
1: Rögtön. A doktor Türmer Gyula azonnal express ajánlva feladta, hogy gratulálok előre, csak itt van, puci, minden volt. A Türmer az rögtön reagált, segíteni akart.
0: Hogyan eszméltek rá a többi nagyhatalmat?
1: Küldtek speciális gyógyszert a magyarok rögtön.
0: Türmeri küldtek gyógyszert?
1: Kikísérleteztek Janka Pusztán, hogy bárki beveszi, 10 perc múlva mindenkit elküld az anyjába, ez egy nagyon jó gyógyszer. A másik a magyar vérkonzert. Igen, aki bevette, az se dolgozni, se harcolni nem akart. Világos.
0: most ezek után mi lesz?
1: Most a minden világos.
2: Most a mindenki autonómia.
0: De hát mégis szétbomlik a Szovjetunió.
1: Ne. Autonómia. Az egész egy autó. Autonómia lesz a Tadzsikisztán, kiválik az Azerbajdzsán. Azerbajdzsán, mert kiválik, da? Kiválik Kazahsztán, kiválik...

0: Moldavia, kiválik itt a balti, az ezt a Litván, kiválnak az oszétek, a grúzok, kiválik ugye ottan a Szibériában,
1: ki, Ukrajna kiválik, mindenki elmegy, mindenki kiválik.
2: Szovjetunióban mindenki elmegy, és kimarad a Szovjetunióban.
0: A Szovjetunióban? Szerintem a zsidók.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Timár Péter, a Vakvagányok című film rendezője is a kitüntetettek között volt a Művészeti Akadémia köztestületi díjának átadásán 2025. június 19-én. Az ünnepségen egy különleges fellépés is megvalósult, amelyen közel 25 év után először hangzott el élőben a film főcímdala az eredeti előadóktól, Máj Kriszta és Gémes Antos előadásában.
1: A Magyar Művészeti Akadémia illetődíjával részesíthető a magyar szellemi élet azon jeles művészek, akinek kiemelkedő munkássága illetőve például a nemzet felemelkedéséért, megmaradásáért végzett odaadó önzetlenül és a személyes bátorságosság nélkülöző munkálkodásra. A Magyar Művészeti Akadémia illetődíját 2025-ben művészi erejű a közönség körében népszerű filmjeiért, illetőveért a Balázs Béla Díjas filmrendező, forgatókönyvírő operatőr Timár Péter kapja. Kérem, engedjék meg, hogy felolvassam Timár Péter Lamptár címját. Egyik filmemet sem szeretem jobban a másiknál. Ez olyan, mint ahogy a gyerekeit is egyformán szereti az ember. A Balázs Béla stúdió tagjaként ismerte meg a kép manipulációs technikákat. Karrierjét kísérleti filmekkel kezdte, majd ezzel a sajátos szemlélettel készítette a 80-as és 90-es évek vígjátékait. Legismertebb filmjei kultuszfilmekké váltak. Kísérletező formanyelve a mindennapi emberek világát ábrázoló, fájdalmasan groteszk, érzékeny és katartikus vígjátékai a széles közönséget szólították meg. Filmje igazán groteszk látáson élteti és teszi összetéveszthetetlenül eredetivé. Közönségbarát műveinek tartalmi mélység van, amit a nézők megértettek és nem szerettek, mert ezekben a filmekben önmagukat, rokonaikat és ismerőseiket fedezhették fel. Timár Péter a szakma legendájává vált, alkotásai a magyar filmkultúra alapművei között szerepelnek. Felkérem Kuri Attila elnök urat és Timár Péter urat, hogy fáradjanak.

Kedves Vindeci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és átvehetem ezt a díjat, amit megköszönök a akadémia tagjainak, de elsősorban Bacsó Péternek ott fönt, aki rábeszélt arra, hogy rendezzen meg az egészséges előttet, de csak ott találtam magam, mint filmrendező. A másik, ami nagyon fontos, hogy a himnusz, amit elszavaltuk, amikor elkezdődött az előadás, hogy abban van egy sor, ami egész rányomta a bélyegét, ami művészetemre, ahogy tetszik, ez pedig a jókedv. Hát meg a magyar jókedve, ez volt a irányom. Ezért csináltam főleg mindjárt. Köszönöm szépen!

szépen köszönjük téged, Timán Péter Gusztapán, és találkozásán sok szeretettel gratulálunk. Nem hiszem, hogy van itt a teremben bárki, aki még ismerne a Timán Péter munkásságát és filmjeit. Filmjeinek meghatározó a zenei világa. Ezek szorosan összefonódnak Cserepes Károly nevével, az egykori legendás vízöntő együttes tagjával és zeneszerzőivel. Bár Cserepes Károly már évtizedek óta nem lép színpadra, a mai ünnepi alkalommal mégis vállalta, hogy ő választ meglepetés műsorszámot a mutatásának. Következzen tehát Tímár Péter Vakvagányok című filmjéből Cserepes Károly szerzeménye, a Love Dance, melynek szövegírója Müller Péter Sziámi. Ennek a produkciónak az a plusz különlegessége, hogy a 2001-ben készült filmzenéjét eredetileg két kiváló énekes énekelte. Külön stúdióban és soha nem találkoztak egymással. De itt most, ma, Tímár Péter kedvéért először egy színpadon énekelnek élőben, és most is találkoztak először. A színpadon tehát Mike Krista és Gémes Antos, fogadják őket nagy szeretettel.

0: Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon egyedülálló és tulajdonképpen ősbe mutatott ezt, hogy használtam ezt a szót.
1: Gratulálunk ehhez a díjhoz, milyen érzés egy ilyen díjat?
2: Hát meglepődtem, hogy ebben részesülök, hát ez nagyon nagy megható figyelmesség. Az embernek egy leltárt kell csinálnia, és akkor rájön arra, hogy már megcsinálták helyette, és ez pozitív.
1: Arról volt információt, hogy Kriszta és a Vakvagányok című film hirtelen előkerül a mai napon, vagy ez meglepetés volt?
2: Nagyon meglepetés, elsírtam magam, mondom. Boldog voltam, hogy ez jutott az eszünkbe.
1: Arra esetleg emlékszel-e, hogy a sérült színészeket, azokat direktben válogattad annak idején, amikor beszélgettünk.
2: Igen.
1: Ez 25 évvel ezelőtt. Na de a háttérszínészek, ugye például Antos, hogyan került ő a képbe? Éppen ott volt a főiskolás színész, vagy színitanonc, vagy direkt volt ez a választás, hogy ő lesz majd a férfi hangja az éneknek?
2: Már nem emlékszem vissza erre, hogy hogy dőltek el a dolgok. Cseretes Karcsia sokat segített. Nehéz már így visszakeresni.
1: Igen, hát ez egy negyed évszázadnyi történelem. Az utóbbi időben mivel foglalkozol egyébként? Valószínűleg, hogy nem csak a nyugdíjasok életét éled.
2: Tankönyvet írtam, most az foglalt le, hogy én filmes szakanyaggal foglalkoztam, abban, amiket összeszedtem, azokat leírjam és továbbadjam. De úgy pihenek, most már nem nagyon válogatok a munkák között.
1: Terved van rendezni újabb filmet, vagy forgatókönyvet?
2: Ez kizárt dolog. 60 fölött rendben már ne rendezzem filmet. Kivéve, hogyha Louis Buñuelnek hívják.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és gratulálok ehhez a díjhoz még egyszer.
2: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Köszönöm.
1: Most találkoztatok először, ez körülbelül 25 év után történt.
3: Igen.
1: Meg. Antos, neked 25 évvel ezelőtt időszakról milyen emlékeid vannak? Hogy történt ez, amikor fölkértek énekelni?
3: Az a helyzet, hogy lényegében semmilyen. Én 25 évvel ezelőtt pályakezdő színész voltam, minden éjszakai manőverrel megfűszerezve, tehát tulajdonképpen nekem a 25 évvel ezelőtti emlékeim homályosak, mint ahogy gondolom minden csikú.
1: Ekkor még főiskolás voltál egyébként?
3: Igen,
1: vagy?
3: Igen. Meglepő is volt, hogy én ezt csináltam.
1: Hogy egyáltalán ez lepesz egy CD-n?
3: Igen, esküszöm, nem emlékeztem rá.
1: A filmet egyébként megnézted a közelmúltban?
3: Annak idején szerintem én ezt láttam, igen, de azt, amikor kijött a film, tehát mostanában nem néztem meg még egyszer, de most megfogom.
1: Krisztának viszont ez egy nagy vágya volt, és akkor ez most teljesült, hiszen
3: szuper, én is nagyon örülök.
1: Ez hogy történt egyébként, hogy Kriszta, te kaptál egy énekes szerepet, mert ez sem volt egy egyszerű történet.
4: Nem bizony. Még annak idején a Vakvagányok című filmben való szereplést én azért vállaltam el, mert én akkor már pontosan tudtam, hogy milyen jó lenne énekesi babérokra törni. Nem főképpen a színészet vonzott engem, de úgy voltam már vele, hogy hát akkor, ha üthetünk két legyet egy csapásra, hát akkor legyen. És nagyon meglepett engem, amikor Timár Péter a próbákra behozta a félig kész anyagot mások által felénekelve, azt úgy éreztem, hogy most itt valamit be kell avatkozni, mert nagyon szeretném, hogyha legalább egy esélyt kaphatnék arra, hogy kipróbáljanak, mint énekes. És Péternek, amikor ezt mondtam, azt mondta, hogy miért akarsz? Hát mondom, szeretnék, próbáljuk meg, hogy van-e erre lehetőség, vagy egyáltalán jó vagyok-e annyira, hogy tényleg ezt egy magasabb szinten lehessen folytatni. És egyszer csak megjelent az iskola udvarán, ahol dolgozom, hozott egy diktafont, kihívott, hogy énekeljek. Nem tudtam a Süsfelnap és Boci-Boci Tarka felhozatal közül melyik legyen a megfelelőbb, de hát a viccet félretéve azután Cserepes Károlynak megmutatta, amit énekeltem, és eleinte én attól is boldog lettem volna, hogyha a Párizs című dalnak az elején volt két sorom, úgy volt, hogy azt fogom felénekelni, de aztán ez addig ment ez a dolog, míg megkaptam a főcím duettet is, és innen csatoltam az én dolgomat, ezt a bakancslistás dolgot, hogy én nem is tudtam, hogy Antos kicsoda, tehát a nevét így tudtuk a borítóról, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, meg utána, amikor már mentem különféle helyekre énekelni, fellépni, vittem ezt a duettet különféle fiú partnerekkel lévén, hiszen nekem ez az egyik dal, ami a nevemhez köthető, és most jött el ezek szerint annak az ideje, hogy ezt valóban együtt is el tudtuk énekelni. Cserepes Károlyt kérték fel arra, hogy ezen a mai rendezvényen zenéljen, vagy valamilyen módon részt vegyen, de ő azt mondta, hogy ő már nincsen színpadon, és átadta nekünk ezt a lehetőséget. Ezúton is nagyon köszönjük, és komolyan mondom, szerintem ma én kaptam díjat, mert én nagyon boldog vagyok, hogy ezt meg tudtuk csinálni.
1: Antos, neked ezt az egész dalt akkor előről újból meg kellett tanulni?
3: Amennyire. És amennyivel, ugye, mivel én látok, én néztem a Kriszta száját közben, hogy melyik szója. Én vezettem őt a színpadon, ő meg vezetett.
4: Én vittem a szöveget.
1: Hogy zajlott ez a koreográfia, mert ugye akkor ezek szerint koreográfia is volt, közben egy kis Schumacher.
3: Volt egy kis simi humi, de szerintem egyébként nagyon jól sikerült, és nagyon boldog vagyok, hogy összejött. A koreográfia, végülis két széket feltettünk a színpadra, mert ugye a 2000-es évek popkultúrájában még nagyobb átkötő zenék blokkoltak, amennyiben ezt lehet mondani.
4: Lehet bizony, hogy már be vannak szabályozva a daluk 3 perc
3: környékén. Igen, ez tulajdonképpen egy diátadó színpadán a mi adottságainkkal, hangsúlyozom, nem a Kriszta adottságaira gondolok, elsősorban a saját tánc és mozgás képességeimre, így úgy lehetett áthidalni, hogy tulajdonképpen egy utat tettünk meg, aminek volt stílusa, jelentése, hogy szerintem ez így kerek volt.
4: Azért instruáltak minket, hogy nézzél rá, meg fogd meg a kezét, meg vezess, tehát igazából ez egy ilyen kicsit művészire sikerült, mint ahogyan a film is maga, tehát próbálta lekövetni, éppen ezért is az egyik hölgy pont mondta nekem, hogy izgultál az elején? Mondom, nem, ezt így kellett énekelni, ugye ennek a filmnek a sztoriához igazodik, hogy valaki ébredezik fel a régi magányos állapotából, és magára talál, meg aztán jön a duett által ez a Love Dance, tehát hogy ez egy építkező dal, ezt megpróbáltuk így megcsinálni.
1: Pontos, te ugye színészként dolgozol, nem énekesként főként.
3: Hát most már tulajdonképpen én nem dolgozom egy ideje színészként, én az elmúlt években a Pesti Magyar Színháznak a művészeti igazgatójaként dolgoztam, meg most szabadúszó rendezőként dolgozom, de színészként végeztem, igen.
1: Első találkozás volt 25 év után, ez egy negyed évszázadnyi történet. Lehet ennek, lesz ennek folytatása, ennek a szakmai kapcsolatnak?
3: Minek utána arra sem fogadtam volna, hogy én ma itt leszek. Természetesen lehet.
5: Most hallgassunk bele a 2001. február 8-án sugárzott műsorunkba, amelyben a Vakvagányok című film készítésének hátteréről volt szó.

0: Matatek Judit, a film látássérült főszereplője, 2009-ben elhunyt.
1: Forgatás előtt azt hiszem, hogy 2 héttel voltunk a hajógyári szigeten a vakokkal, plusz az Ivet meg a Vati Tamás, ugye a Bozsi Kivető is szerepel a filmben főszereplőként, ő volt a koreográfus is a táncnál, a Vati Tamás meg a segítője volt a koreográfiának a betanításánál, úgyhogy ezt gyakoroltuk egy hétvégén keresztül, és mielőtt indultunk volna, azelőtt úgy rákérdeztünk, hogy oké, hogy nem a mi hangunk lesz a musicalben, de hogy akkor a filmbe ugye hát mi leszünk, és hát nem. Ez így 2 héttel a forgatás előtt derült ki, minek utána mi már akkor próbáltunk ugye 3 hónapja, vagy 4 hónapja. És ez úgy nagyon-nagyon rosszul érintett mindannyiunkat. Hát engem annyira rosszul, hogy én akkor majdnem összepakoltam, és azt mondtam, hogy jó, viszlát, én akkor én nem, így nem csinálom. Akkor ott hagytam őket, úgyhogy akkor nem tudom, mire jutottak. Elvonultam, én marha könnyen sírok, úgyhogy akkor is elkezdtem sírdogálni. De aztán mégis elmentem velük a Hajógyári szigetre, mint mindannyian elmentünk, és aztán másnap volt egy hatalmas vita, hogy végül is ez a mi hangunk, és ennyi maradt volna meg a filmből nekünk, és így most már semmi nem a miénk, hogy aki beül vakként, mert nekünk ugye sok vaki ismerősünk van, hogy nem fogja tudni, hogy én vagyok ott, mert hát nem látja, a hang nem az enyém. Most akkor jó, hogy azt mondják, hogy én vagyok a vászon, de ez legalább olyan, hogy lehetne ott a Schwarzenegger is. Szóval, és most honnan tudja, hogy én vagy ő vagyok ott?

0: vagyok. Egy fényszóró pásztázik végig a színpadon, és megtalál egy 6 év körüli vak kislányt, aki egy kis sámlin ülve énekel.
1: Sősfel nap, fényes nap, kertek alatt aludt a
2: jön. Ne énekeld ezt már!
0: Egy szintén 6 év körüli kisfiú lép be.
2: Minden nap ez nyávogott.
1: Sősfel nap, fényes nap,
2: maradj csendben! Azt sem tudod, milyen is a nap. Te vak vagy.
3: Hát ez egy nagy, nagy dráma. Valóban nem szerepelhetek a saját hangjukon. Ez egyszerűen azért van, mert én úgy dolgozom, hogy a felvétel közben instruálok. Tehát megy a kamera, megy a felvétel, és én akkor mondom be, hogy te most állj meg, vagy nézd rá. Beledumálok a felvételbe, így dolgozom, nem tudok máshogy dolgozni. És akkor jutnak eszembe dolgok. Hogy a próbán egyszer sem mondtam azt a szereplőnek, hogy menjen ki az ajtón, akkor döbbenek rá, hogy neki ki kell menni. Mindegy, ez egy működés, de ez oda vezet, hogy nem lehet használni a hangot. Számomra az utószinkron az bekeretezése a filmnek, ott még teljesen új szövegeket írok. És valamikor teljes dialógust átírok, úgyhogy kvázi ráírom a szájára, hogy valamit tátok, de egész mást mond. Hát ez egy nagy dráma volt. Fölajánlottam nekik, hogy fogok hangmintákat csinálni szinkron színészekkel ebből a korosztályból, és mindenki kiválaszthatja magának a hangját. Evel úgy megbékéltek, mert azt nem mondom, hogy ezt örömújongval elfogadták, de tulajdonképpen megértették, hogy még egy-egy mondatot le lehet velük talán szinkronizálni így, hogy fülhallgatom, beadom az eredetit. De ott, ahol megváltozik a szöveg, vagy képen kívül kell kezdeni, vagy máshol kell kezdeni, mint ahol ami a felvételben van, az nem lehet, mert az nem lehet, hogy én meglököm neki a vállát, akkor az színész szileg pocsék.
4: Semmi, semmi, semmi baj nem lett volna, nem lett volna. Ha mi kedves némán szólt volna, szólt volna.
5: Ismét a próbateremben vagyunk, másnap este. Csak Imola és Edith próbálkozik.

0: saját hangomat, akkor minek csináljam? Akkor mi az enyém ebből az egészből?
1: Ez a playback. Egy technikai megoldás.
0: De erről eddig nem beszéltél. Hogy csak tátogok. Hogy mi csak tátogunk. Ez szemétség. Nagyon nagy szemétség. Arra nem gondoltál, hogy akkor mi marad a vakoknak ebből az egészből?
1: Máshogy nem lehet.
0: Nem is rólam van szó, hanem a többiekről, akik idehozzák a vak pasiukat vagy a vak barátnőjüket az előadásra, és azok nem értik, hogy miért nem annak a hangját hallják, aki miatt idejöttek.
1: Ez butaság, Edith. Ez az egész nektek készül.
2: Edith Imolához megy, egészen közel az arcához.
0: Köszönjük, nagyon köszönjük, de te is meg az összes látó vigyétek a francba színdarabotokat! Mi nem fogunk tátogni a ti kedvetekért!
2: Neki megy a székeknek, felindul a keresés
0: kiállat. El akarok menni!
2: Imola zavartan próbálja megállítani.
0: Mondd szabad ajtó!
2: Edith megtalálja az ajtót, kimegy. Imola tehetetlenül néz utána.
3: Gombos Ferencnek köszönhetően, aki szintén látássérült szereplője a filmnek, hozzájutottunk egy videókazettához. Talán ennek a konfliktusnak is köszönhetően Timár Péter elkészítette a filmet belsős anyagként úgy, hogy a szereplők saját hangjukon szólalnak meg. Nem udvariatlanság, nem is annak szánjuk, inkább érdekességként. Hallgassuk meg az iménti jelenetet a szereplők eredeti hangjával.
4: A próbateremben vagyunk este. Csak Imola és Edith próbálnak. Edith ismét a terem közepén összetolt székeken fekszik. Imola a Magdó mellett ül.
5: Te fekszel a kórházi ágyon. Mozdulatlanul. A szerzők szerint élet és halál között. És ismét jön az álom. Tudod a szöveget?
6: Még nem teljesen. Meghalok, álom ez.
5: Mindegy. Elég, ha tátogsz.
4: Edith felül.
6: De én nem akarok tátogni. Mi az, hogy tátogni?
5: Csak úgy teszel, mintha beszélnél. Figyeld!
4: Imola a saját szájára helyezi a lány ujjait, és némán tátog.
6: Ez szörnyű. Ha nem fogom hallani a saját hangomat, akkor minek csináljam? Akkor mi az enyém ebből az egészből?
5: Ez a playback. Ez egy technikai megoldás.
6: De erről eddig nem beszéltél. Hogy csak tátogok, hogy mi csak tátogunk. Ez szemétség. Nagyon nagy szemétség. Arra nem gondoltál, hogy akkor mi marad a vakoknak ebből az egészből?
5: Máshogy nem lehet.
6: Nem is rólam van szó, hanem a többiekről, akik idehozzák a vak pasjukat vagy a vak barátnőjüket az előadásra, és azok nem tudják, hogy miért nem annak a hangját hallják, aki miatt idejöttek.
5: Ez butaság, Edith. Ez egész nektek készül.
4: Edith Imolához megy. Egészen közel az arcához.
6: Köszönjük, nagyon köszönjük, de te is, meg az összes látó, vigyétek a francba a színdarabotokat. Mi nem fogunk tátogni a ti kedvetekért.
4: Nekiadja a székeknek, felindulva keresi a kijáratot. Imola zavartan próbálja megállítani. Edith megtalálja az ajtót, és kimegy. Imola tehetetlenül néz utána. Majd ő is kimegy az ajtón.
7: Ritka az, amikor egy színész találkozik szinkronhangjával, vagy szinkronhang találkozik a színésszel. A jelenlegi helyzetben ez csak szervezés kérdése. A Pillesó mikrofonja előtt Matatek Judit és szinkronhangja Bognár Anna találkoztak.
8: Bognár Anna.
9: Hello, Edith. Edith hang.
8: Hát ez így most nagyon furcsa. Igazából én annak örültem volna, hogyha a te hangodat hallom.
9: De nem, én nekem tökéletesen a te hangoddal.
10: A te hangodat én választottam, úgyhogy abszolút mérőben olyat hallottam, akit én választottam.
8: Itt nagy mennyiségben nem volt másmilyen, mert gondolom nem tudom, hogy hallottál, voltak ilyen, amiket így felmondtunk.
10: Nem, egyáltalán nem volt másmilyen, sőt, nagyon edites volt.
8: Tényleg?
10: Hát meg igen, hát figyelj azért a hanggal, sokat lehetett rá segíteni, meg játszani. Úgyhogy azért, de sokat dobtál ezen a szerepen.
8: Mindenesetre nekem nagyon nagy élvezet volt.
11: Milyen volt vakot szinkronizálni?
8: Furcsa volt, mert neked a Judit az arcodat egy nagy részt eltakarja a szemüveg. Tehát ugye mi a képből tudunk kiindulni, mint mint szinkronhangok, és akkor így figyeltem az arcodat, de nagyon kevés látszik belőle. És olyan érdekes volt, hogy különben meg nagyon sok segítséget adott, tehát annak ellenére, hogy alig változott az arcod, tehát alig játszottál vele, ilyen apró kis nüansznyi segítségek voltak, ilyen apró játékok, amiknek viszont sokkal többet ér, mint bármilyen eltúlzott, nagy, művies, erőltetett valami, és ezeket meg nagyon nagy élvezet volt kifigyelni így közben, hogy aha, itt mit mutat, meg mit játszol, meg nem tudom, és akkor igyekeztem én is azt, hát nem

0: nem tudom tényleg, hogy ez nem az én dolgom így megítélni, hogy sikerült, de nagyon élveztem.
1: Összességében nagyon tetszett az egész szinkron, szóval ahhoz képest, hogy mennyire uckottunk ellene, nagyon jó lett. Van, aki meghallgatta már, így az előzetesből hallottak ilyen bevágásokat, és mondták, hogy van, még itt-ott még hasonlít is a hangszín az enyém.
0: Tényleg? Hát ennek viszont nagyon örülök. Ennyit tudok mondani, de gondolom, én meg vagyok illetődve kicsit.
1: Köszönöm szépen a hangodat.
0: Én köszönöm az egész lehetőséget. De tényleg nagyon szép. Nem tudom, hogy ez kinek kellett. Igazából te választottál.
1: Aki javasolt téged. Köszönöm, mert én csak kiválasztottam.
0: Az egy nagy szerencsés véletlen. Igen, azt hallottál?
1: Igen.
0: Hogy én az utcán találkoztam össze egy régi ismerősömmel. Épp mentem szinkronba ugyanerre a helyre, csak egy másik emeletre, egy másik stúdióba, és mondta, hogy nem jössz fel, nincs időd, van itt egy hangcasting, vagy ilyen kis kiválasztás. Fölmondtam pár mondatot, és utána kaptam egy telefont, hogy te kiválasztottad a hangomat, aminek nagyon örültem. Úgyhogy hát tényleg ezt akkor neked kell leginkább megköszönnöm.
1: Következő filmem ez is te hangodat választ.

0: egyébként vakokkal kapcsolatod az előtt?
1: Volt, igen, a nővérem révén, aki a Vakok Intézetében dolgozott felügyelőként és gyógypedagógusként pár évig, és akkor benne is jártam nála sokat, meg ki is hozott gyerekeket hozzánk, úgyhogy volt kapcsolatom, valamennyire már így közel kerültem, meg persze én is végigjártam ezt, hogy így szokták mondani, hogy az ember tart a dologtól, és aztán eljut odáig, hogy hát semmi különbség nincs egy vakember és egy látó ember között, és én is eljutottam, és ezt most már így vallom is.
2: A Városligeti Vakok Parkjában vagyunk. Néhány nem látó pár sétál. Melegen süt a délutáni napfény.
3: Pont a szemedre.
4: Na, a szememre tettem, tessék.
2: Edith éppen egy kendőt köt az Ede szeme elé. A padon ülő Imola szemét Erik köti be.
3: Aztán nem csalunk.
5: Ne se csalj, anya!
3: Erik. Na, gyerünk.
2: A pingpong asztalhoz lépnek.
4: Óvatosan.
5: Gyere, anya!
3: Óvatosan vezes, Erik, lassan!
2: Elindul a labda.
4: Védd magad!
2: Ede játszik Imolával, Edith és Erik az asztal mellett várakoznak. Imolának sikerül begurítani a labdát a négyzetbe.
5: Bent van, mi jövünk?
3: Csere!
5: Vigyázz, anya!
4: Ügyesen csinált.
3: Ne féltsél!
2: Edith játszik Erikkel. És így tovább.
3: Megvan.
2: Magukra hagyjuk őket, mert a történetünk végéhez értünk.
6: Gombos Ferenc.
0: Mi az, amit te ettől a filmtől kaptál?
7: Jóval több ismerősöm lett, meg előtte nem jártam el sehova, most meg azért eljárogatok bulizni, meg ilyesmi. Talán felszabadultabb lettem. Amit adott az meg, hogy hát az élmény maga, hogy egy filmben szerepelhettem. Én várom, kíváncsi vagyok rá, hogy megyek az utcán és megszólítanak, hogy hát láttalak téged abba a filmbe, és kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire fognak megismerni.
6: Matatek Judit.
8: Én elvállaltam azt, hogy ennek a filmnek a főszereplője leszek, az egyik főszereplője leszek, és én tényleg akkor azért vállaltam el, semmilyen karrierista nagyra vágyás nem volt bennem. Tényleg a játék miatt vállaltam el. Amikor szembesültem azzal, hogy ezzel micsoda feladatok járnak, tehát így a sajtó média felé, akkor döbbentem rá, hogy kellett ez vajon nekem. Valószínű, hogy ez kellett, mert hát elvállaltam meg. Hát nem úgy, hogy nekem erre konkrétan tudatosan szükségem lett volna, de hát így fejlődök, így haladok előre az életbe, hogy ezekkel megküzdjek ezekkel a dolgokkal. Annyit szeretnék megtartani ebből a filmből, hogy nekem tényleg nagyon nagy élmény volt játszani. Kipróbálni önmagamat más emberként. Hát valamennyire hasonlít a filmbeli egyéniségem az eredeti egyéniségemhez, ettől nagyon érdekes volt. Szóval nagyon-nagyon jó volt olyan embert is játszani, akinek úgy, szóval én nem lennék olyan egész életemben, de néha olyan jó érzés kibújni a bőrömből, és tényleg olyannak látszani, aki nem is én vagyok. Szóval ez biztos, hogy mindenki tapasztalta, és ennél a filmnél abszolút így meg lehetett ezt érezni.
6: Tímár Péter.
9: Én már 5 állatot öltem meg magamban, nem egyet, úgyhogy én már annyira túl vagyok ennek a hozadékán, hogy most már csak azt nézem szakmailag, hogy jó-e a kópia, éles a kép, jó a hang. Látom, akik megnézték a filmeket, így látom rajtuk, hogy kaptak valamit. És azt hiszem, hogy nagyon közel vannak ahhoz, hogy megváltozzon bennük valami. Lehet, hogy ez a film nem elég egy ilyen nagy kataklizmára, de az, hogy mindenféleképpen más, hogy mennek oda egy vakhoz, hogyha át akar menni az utcán, ebben biztos vagyok. Fixe ideám már vált. Ezt a filmet a vakok megrendelték. Csak kerestek egy kvázi alkalmas kivitelezőt rá, és én voltam akkor ott a kórházban, vagy mit tudom én. Szóval én ezt így fogom föl. Nekem ez egy olyan munka volt, amit nem kerülhettem volna el. Hát én egy ilyen megrendelést kaptam, mit csinálok?

0: Hobby Rádió.
1: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22 000-en dolgoznak. Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor-zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a Konyhafőnök ajánlata.
4: Jó étvágyat, jó műsorhallgatást kívánunk mindenkinek, ismételten eltelt egy hét, ami azt jelenti, hogy a Konyhafőnök ajánlatában Szomer Gábor László Vazol már nagyon készül a főzésre.
5: Illetve hát a konyhafőnöke is elővette nagyon-nagyon vaskos és nagyon finom ételeket tartalmazó receptkönyvét, és hát ezekből készítjük el a mai menüt is, a nacsomón is itt van természetesen. Hát kérem szépen, ma nagyon ilyen töltögetős kedvünkben vagyunk, és mindenféle dolgot beletöltünk másik mindenféle dologba.
4: Egészen pontosabban a legfinomabb töltött zöldségekről lesz szó, ugyanis vannak olyan zöldségek, amelyek kiválóan alkalmasak arra is, hogy megtöltve kerüljenek a tányérra. Mivel általában nem igényelnek túl sok előkészületet, és könnyen arathatunk sikert is velük, a konyhában kevésbé jártasak is nagy kedvel próbálkoznak elkészítésükkel, s akárcsak a töltenivalókat, a töltelékeknek is csak a fantáziánk szab határt. Szomi, neked mennyire gazdag a fantáziát, ha töltött zöldségekről van szó?
5: Nem tudom, nekem most hirtelen megint a körözöttel töltött paprika jutott eszembe.
4: Mindenkinek, tehát aki magyar, mindenkinek ez jut elsőként.
5: Tudom, hogy nem nagy dolog, de finom egyszerűen.
4: Isteni egyébként, Isten ez egy magyar szokás egyébként, úgyhogy erről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő egy órában, és ahogy említettem, azok, akik általában még nem rendelkeznek egy első osztályú étteremvezető séfjének tehetségével, azok is bizony megpróbálkozhatnak ennek elkészítésével. Mi Szomival fogjuk magunkat, jól felöltözünk, és elmegyünk a piacra, bevásárolunk mindenféle zöldséget, hogy utána megtölthessük önöknek csak itt és csak most. Lesz itt sajtos sonkás töltött tök, de természetesen gombákat is töltögetni fogunk. Jutúróval, illetőleg lesznek még nekünk itt paprikáink is krémmel töltve, meg hát aztán egy kicsit megnézzük azt, ha már azt mondtuk, hogy a paprika körözöttel az egy klasszikus magyar dolog, akkor Szomi, szerinted milyen a férfiasan töltött zöldség?
5: Férfiasan töltött zöldség? Hát nem tudom, mondjuk vegyünk egy erős paprikát.
4: Na, például?
5: Igen, és hogyha nagyon durvák akarunk lenni, akkor valami hús, valami chili szósszal.
4: Pontosan, úgyhogy a műsor második részében a desszertek mellett olyan igazán férfias, magyaros töltött zöldségeket fogunk csinálni. Nehogy azt mondja ugye az elkészítő háziasszony hites úr, hogy már megint zöldség van, már megint semmiféle ételt nem csinálta. Így van, úgyhogy ilyen férfiasan töltött húsos dolgokat fogunk készíteni. Én azt javaslom, mindenki készüljön, hangolódjon arra, hogy az elkövetkező egy órában, amit csak lehet zöldséget, mi megtöltjük.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Hát kérem szépen, ahogy ma mondtuk, mindenféle zöldséget össze-vissza vásároltunk a piacon, de csak is olyanokat, amiket bármilyen féle fajta módon meg lehet tölteni. És hát akkor már is kezdjük, méghozzá először egy sajtos sonkás töltött tökkel. Ez nem lesz az én kedvencem, no de hát azért lehet, hogy másoknak meg annál inkább. Amit ehhez kellett venni, 2 darab kisebb tököt, 1 húsleves kockát, 1 tasak gyors rizst, 2 fej vöröshagymát, 5 paradicsomot, 3 evőkanál olajra van még szükségünk, 15 dek a mozzarella sajtra, 15 dek a sonkára, és 1 fél csokor friss bazsalikomra, vagy egy teáskanál szárított is megteszi.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan készül. A tököt megmossuk, vékonyan meghámozzuk, hosszában ketté vágjuk, és kis kanállal kikaparjuk a belsejét. A leves kockát felforraljuk 4 deci vízzel, és a rizst a dobozon feltüntetett ideig megfőzzük. Kivesszük, lecsepegtetjük, és hagyjuk kihűlni. A hagymát megtisztítjuk, ezt apróra vágjuk. A paradicsomot forró vízbe mártjuk, leöblítjük hideg vízzel, lehúzzuk a héját, és kockára vágjuk. Serpenyőben felforrósítjuk az olajat, beletesszük a hagymát, és üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a paradicsomot, és sóval borssal ízesítjük. A mártást lassú tűzön úgy 15 percig főzzük. A mozzarellát és a sonkát apró kockára vágjuk, a bazsalikomot megmossuk, leszárítjuk és felaprítjuk. Mindezt összekeverjük a rizssel, sóval, borssal fűszerezzük, és megtöltjük a kivájt tököket. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, a paradicsommártást tűzálló tálba öntjük, ráültetjük a tököt, és a sütőben 30 percig sütjük.
1: És hogyha esetleg nem tök szerelmesek, hanem netalántán gombafanok lennénk, hát ezeket is bármilyen dologgal meg lehet tölteni. Mi most éppen YouTube-ra gondoltunk, ami mindenképpen kell ehhez a YouTube-ról töltött gombához, az 60 deka csiperke gomba a legjobb hozzá, de önökre bízzuk, hogy igazából mit választanak. 20 deka YouTube-ró, 12 deka margarin, 2 közepes fej hagyma, 1 csomag petrezselyem, 2-3 deci tejföl, só, illetve bors, semmi más nem kell hozzá, egyszerű elkészíteni is.
2: Mégpedig az alábbiak szerint 6 deka vajon üvegesre pirítjuk a kockára vágott hagymát, megmossuk és megtisztítjuk a gombákat, és kiszedjük a kalapjaikból a tönköket. A gombák tönkjeit felaprítjuk és a hagymához adjuk, majd élénklágon megpuhítjuk, ekkor ugye ilyen barnás lesz. A zöldséget hagyjuk kihűlni, a hagymás gombás keverékhez hozzáadjuk a jutúrót, az apróra vágott petrezselymet megsózzuk, megborsozzuk, és alaposan összekeverjük ezt az egészet. Egy jénait kivajazunk, minden egyes gombafejet megtöltjük, a jutúrós töltelékkel majd szép sorban a gombafejeket egymás mellé a tálba fektetjük úgy, hogy a töltelék legyen felfelé. Így amikor ugye kiszedjük a megsült gombákat, nem esünk abba a hibába, hogy jön a gomba, csak a töltelék odaragadt a jénaihoz. A gombákat a tejföllel és a maradék vajjal meglocsoljuk, majd előmelegített sütőben 200 fokon úgy durván 20 perc alatt megsütjük.
1: Ugye azt már megbeszéltük, hogyha tényleg magyaros dolgot akarunk enni paprikával, hát akkor biztos, hogy körözöttel kell azt megtölteni. No, de hát nem csak ennyiből áll a paprika töltés, hanem a körözötön kívül másféle fajta krémekkel, illetve dolgokkal is meg tudjuk tölteni ezt a bizonyos paprikát. Ilyen például
2: a sajtkrémmel töltött paprika, amelyhez 10 deka margarin, 10 deka reszelt trapista sajt, 5 deka sajtkrém, tudják, ez a tubusú sajtkrém, 1/2 piros húsú paprika kell, és csipelt, őrölt szerecsendió.
1: És akkor nézzük, hogy hogyan is kellene ezt elkészíteni. A paprikákat megmossuk és kicsomázzuk. Erre egy nagyon jó kis technika egyébként. Sokan nem tudják egyébként, csak nem tudom miért, mert számomra is ez a legkézenfekvőbb. Megfogjuk a csomád, belenyomjuk a paprikába és egyszerűen kihúzzuk, nem kell vele szenvedni. A hagymát megtisztítjuk és apróra vágjuk. A piros húsú paprikát apró kockákra vágjuk. A körözötthöz a jutúrót burgonya nyomón áttörjük és a hagymához adjuk. Beletesszük a margarint, a mustárt, a fűszereket, a sót, a borsot, és jól összekeverjük. A sajtkrémhez pedig habosra keverjük a margarint, hozzáadjuk a reszelt és a krémsajtot, a paprika kockákat őrölt szerecsendióval, sóval, borssal ízesítjük, és összekeverjük. Ezek után a paprikákat félbevágjuk, vagy egészben is lehet hagyni, ki hogyan szereti, kettőt körözöttel, kettőt sajtkrémmel töltünk meg, majd pedig 30 percre betesszük a hűtőbe, hogy megdermedjen, és hogy nagyon szépen föl lehessen szeletelni, bár mondjuk én nem szeretem szeretelve, egész paprikát csak úgy kézbe fogni, mint egy töltsért, aztán enni.
2: Kedves Szomi, míg te itt szépen megeszed a körözöttes paprikádat, én addig előkutatom ugyebár a kamra legmélyéről azokat a húsokat, amelyekkel meg fogjuk tölteni továbbra is itt a zöldségeket. Lesz itt darált hússal töltött cukkini, kolbásszal és paprikával töltött gombona, ez már férfias étek, vagy olyan igazán magyarosan töltött paprika, úgyhogy senki nem edjen sehová. Hamarosan folytatjuk nagy zöldséges konyhafőnök ajánlatunkat.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
11: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Még mindig itt vagyunk a konyhafőnök ajánlatában, és hát Mónival még mindig nagyon-nagyon töltögetünk, no, nem forma nyomtatványokat, hanem mindenféle zöldséget. Az előbb ilyen krémes dolgokat készítettünk, viszont azért nem csak ilyen krémekkel lehet feldobni a különféle zöldségeket, hanem húsokat is bele lehet csempészni a különféle töltelékekbe. Éppen ezért már is folytatjuk ajánlatainkat egy darált hússal töltött cukkinivel. Ehhez szükségünk van egy szép nagy cukkinire, aztán 50 deka, tehát fél kiló darált húsra, sóra, borsra, oregánóra, olajra és reszelt sajtra.
1: Aztán szépen megtisztítjuk, kiváljuk a cukkinit és negyedekbe vágjuk. A darált húst összekeverjük a fűszerekkel, aki gondolja, tojást vagy főtrist is keverhet bele, ezzel ugye egy kicsit többnek tűnik a töltelék. Természetesen akkor kevesebb hússal készítjük, vagy azt is megtetjük, hogy a kimaradt húst még külön megesszük, mert valaki úgy szereti. A megtöltött cukkiniket kiolajozott alufóliába becsavarva, egy tepsiben 200 fokos előmelegített sütőben egy órán át sütjük, majd kibontjuk a fóliákat, és reszelt sajtot szórunk a darált hús tetejére, szép pirosra sütjük, úgyhogy ez lényegében nem más, mint a mindent bele cukkini.
0: Meg hát ehhez nem kell nagy konyhaművésznek lenni, csak óvatosan ki kell várni a cukkinit megtölteni, megsütni, ennyit, tehát nem kell hozzá nagy konyha tudás. Hasonlóképp készíthető el egyébként nem olyan nagy munkákat igényelve a kolbásszal és paprikával töltött gomba is. 16 champignon gomba egy 4 személyre bőven elég lesz, kell még ehhez 2 fejvörös hagyma, 3 kereszt fokhagyma, 1 piros húsú paprika, 25 dek a kolbász, jó kis ízeset válasszunk, 2 evőkanál olívaolaj, illetve csokor petrezselyem.
1: A gombafejeket, ha nem túl piszkosak, elég csak törlőkendővel megdörzsölni, ha viszont sok föld tapad rájuk, akkor érdemes vízzel lemosni és gyorsan megszárítani őket. Én a nézőre azt mondom, hogy gombát mindig mossunk meg. A gombaszárakat elválasztjuk a kalaptól, és apróra vágjuk a kalapokat, félre rakjuk. Megtisztítjuk, felaprítjuk a hagymát, a fokhagymát és a paprikát is, a kolbász héját lehúzzuk, a kolbászt kis darabokra vágjuk.
0: Ezek voltak tehát az előkészületek, és akkor nézzük, hogy mindezek után hogyan is készül el a kolbásszal és paprikával töltött gombák. Először is felforrósítjuk az olajat egy serpenyőben, és megpároljuk benne először a hagymát, majd pedig hozzáadjuk a paprikát is. Amikor mind a ketten megpirultak, belerakjuk a felvágott gombaszárakat, és addig sütjük, amíg a gomba leve el nem párolog. A kolbászt is a serpenyőbe szórjuk, és a fokhagymával megízesítjük az egészet. Lassú tűzön, körülbelül 8 percig sütjük őket, közben megmosjuk és felaprítjuk a petrezselymet. Az ételt sóval és borssal ízesítjük, figyelembe véve, hogy a kolbász eleve sós, szóval ezt azért kalkuláljuk bele. Utána megszórjuk a petrezselyemmel, és összekeverjük a dolgokat. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, a gombafejeket megtöltjük a serpenyőben elkészült töltelékkel és tűzállótában rakosgatjuk. Addig sütjük, amíg a gombák kissé megpirulnak, és szigorúan forrón tálaljuk.
1: Mert ez bizony csak és kizárólag forrón jó. Aztán nézzük, hogy a magyaros töltött paprikát, ezt az utolsó igazán különleges ételt hogyan érdemes készíteni már a bevásárlásra gondolva 4 személyre. Kell 8 közepes paprika, 1 közepes fejhagyma, 1 kereszt fokhagyma, 1 szál zellerzöld, 1 evőkanál olaj, 40 dek a darált hús, ez lehet sertés, marha vagy pulyka, de arra azért számoljunk, hogy a pulyka a legszárazabb hús. 8 dek a rizs, 1 tojás, 1 kávéskanál édes nemes piros paprika, 1 liter paradicsom ivólé, vagy 10 dek a sűrített paradicsom, tudják, ez a kis konzerv. 1 kávéskanál cukor, 3 evőkanál rizs, vagy liszt, néhány szál petrezselyem, és akkor lássuk, hogy hogyan készítjük elő mindezt. Nem túl húsos, kerekdedvégű paprikákat vásároltunk, megmossuk, kicsomázzuk a Szomi által említett módon, az ereket és magokat eltávolítjuk, a hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, a hagymát finomra vágjuk, a zellerzöldet leöblítjük, majd Szominak teret engedünk a magyaros paprikához a konyhában.
0: Ha valaki nagyon bevállalós, akkor nem fontos kivágni az ereket, annál csípősebb lesz. A töltelékhez először is megfonnyasztjuk a hagymát az olajban, lehúzzuk ezután a tűzről, hozzáadjuk a darált húst, a rizst, a tojást, a piros paprikát, az áttört fokhagymát, és ízlés szerint sót, illetve borsot alaposan összedolgozzuk, és a paprikákba töltjük. Nem túl szorosan, mert főzés közben a rizs megdagad, és szétrepedhetnek a paprikák, erre figyeljünk. A paradicsomlét, vagy vagy az 1 liter hideg vízzel elkevert sűrített paradicsomot, egy kávéskanál sóval, cukorral és zellerzölddel felforraljuk. Beletesszük a paprikákat és mérsékelt tűzön félig lefedve. Pohárra főzzük őket, körülbelül egy fél óra alatt megvannak. Nem kevergetjük, csak megrázogatjuk a lábost. A paprikákat óvatosan szűrőkanállal kiemeljük a paradicsomléből, a zellert kidobjuk belőle. A rizslisztet simára keverjük, 2 deci hideg vízzel, a paradicsomhoz adjuk és 5 percig szelíden forraljuk őket egymással. Visszatesszük a mártásba a paprikákat, éppen hogy csak összeforraljuk, ízlés szerint utána sózunk, végül pedig mély tálba szedjük és petrezselyemmel díszítjük őket, sós vízben főtt burgonyát és tejfölt is kínálhatunk hozzá.
1: Hát ilyen tartalmas férfias étkek után hamarosan jön a mi állandó szereplőnk, mégpedig Gombóc Artúr. Az ő ajánlásával fogunk ma szamival citromos csokoládés sütit sütni, plusz puncskrémes piskóta tortát is, úgyhogy minden gyerkőc, én azt javaslom, jöjjön közelebb a rádióhoz, hogy pontosan hallhassa azt, hogy mit szeretne a következő névnapján vagy szülinapján süti formájában kapni.
2: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Azon gondolkodtam hirtelen, hogyha sok ilyen töltött cuccot csinálunk, akkor azokból lehet tortát, tortaformát így csinálni, és akkor az lenne esetleg az édesség, aki nem szereti így nagyon az édes dolgokat.
2: Lehet erről szó, Szomi, de hát azért valljuk meg őszintén, a legjobb az, amikor desszertet kapsz, és az édes, és mondjuk nem hússal töltött paprika.
1: Ja, mondjuk az igaz.
2: Igaz? Tehát te azért szeretsz nyalakodni a krémekben.
1: Hát az nem kifejezés, tehát én csoki csokival, csoki öntettel.
2: Nagyon helyes, ezt támogatjuk. Gombóc Artur is így van ezzel. Nyilván ezt a neve is sugallja nekünk, hogy miért is lett gombóc. Az viszont biztos, hogy a citromos és csokoládés sütihez kell 10 tojás, 25 deka margarin, 8 evőkanál liszt, 8 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 3 evőkanál kakaó, 1 citromleve és héja, és úgy 4-5 kocka étcsoki. Természetesen azok, akik olyanok, mint Szomi, azoknak egy egész tábla étcsoki is lehet.
1: A tojás sárgáját először is kikeverjük a cukorral, a vaníliás cukorral és az olvasztott margarinnal. Belekanalazzuk a lisztet és az egészet jól összekeverjük. A habbá vert fehérjét is belekanalazzuk, majd pedig a masszát elfelezzük. Az egyikhez hozzáadjuk a kakaót, a másikba pedig belelocsoljuk a citromlevét és hozzáadjuk a héját is. Kettő, azaz kettő őzgerinc formába töltjük, ugye az egyiket az egyikbe, a másikat a másikba, és a csoki kockákat rátesszük a tetejére, 30-35 percig sütjük, aztán amikor elkészült, mind a kettőből vegyesen rakunk a tárra.
2: Köszönjük szépen, majd utána, ha ez még mindig nem elég, azért ezek elég tömény sütik, van itt puncskrémes piskóta torta, az olyan, hát alkoholt és édességet is kettő az egyben fogyasztók számára, mint például Szomi.
1: Én nem szoktam ilyet.
2: Te semmi ilyesmit, nem?
1: Semmi ilyesmit, soha.
2: Ezért van az, hogy a bor kínálatunkat is neked adtuk oda, teljesen megértem, szegény Szomi. Higgyék el, kedves hallgatóink, én úgy sajnálom Szomit, valahányszor le kell menni a mi virtuális pincénkbe és borokat válogatni. Szegénynek olyan rossz sora van, sose hitték volna.
1: Na kérem szépen, puncskrémes piskóta torta, hogyha ilyet készítenének, 8 tojásból készült kerek piskótára mindenképpen szükségük van, 3 csomag puncs ízű pudingport is vegyenek, 9 deci tejet ehhez, ennek az elkészítéséhez, 50 dek a margarin, 50 dek a porcukor, 20 dek a mazsola, illetve 1,5 deci rum szükségeltetik, aki meg nem akarja alkoholosra, rum aromát tegyen bele.
2: 8 tojásból a szokásos módon egy kerek 28 cm-es torta formában piskótát sütünk. Ezt úgy 3 lapra vágjuk. A mazsolát a rumba áztatjuk, a pudingporokat a tejben megfőzzük, félretesszük hűlni. Addig a margarint habosra kavarjuk a porcukorral, a kihűlt pudinghoz adjuk a vajkrémet és csomómentesre kavarjuk, tudják, ezek azok az igazi nagymama féle krémek. A krémből kiveszünk, amennyivel majd a tetejét és az oldalát be tudjuk kenni, tehát ez egy ilyen beborított, becsomagolt süti lesz. A mazsolát miután lecsöpögtettük, belekavarjuk a maradék nagyobb mennyiségű krémbe. A mazsolás krémet ketté vesszük és betöltjük a piskóták közé, ugye ezért kellett 3 lapra vágni. A natur puncsos krémmel pedig bevonjuk a tortát, tejszínhabbal és mazsolával lehet díszíteni, de természetesen, aki nem rajong a puncsban a mazsoláért, az mazsola nélkül is ezt elkészítheti, halljuk meg őszintén, ez olyan igazi, klasszikus nagymama süti.
1: Hamarosan megyünk tovább, de most már nem desszertekkel, hanem azért egy kicsit az italoknak is kedvezünk, illetve a borkedvelőknek, úgyhogy borban ez igazság, hamarosan jön egy újabb ajánlat itt a Konyhafőnök ajánlatában.
0: Fülcsiklandozó étkek a Konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Magyarország lett az EU egyik legszegényebb tagállama tavaly. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a 100 leggazdagabb magyar listáját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A magyar háztartások végső fogyasztása 2025-ben az Európai Uniós átlag mindössze 73%-át érte el, amivel Magyarország Lettországgal holt versenyben az utolsó helyre került az EU tagállamok rangsorában. Az Eurostat friss adatai szerint, miközben több közép-európai ország javítani tudott pozícióján, a magyar fogyasztási szint továbbra is jelentősen elmarad, nem csak az uniós átlagtól, hanem a régiós versenytársakétól is. A helyzet az előző évhez képest romlott. Míg 2024-ben Lettország állt egyedül az utolsó helyen, addig Magyarország Bulgáriával közösen az utolsó előtti pozíciót foglalta el. Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát, vagyona egy év alatt 182 milliárddal 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest. Csányi Sándor az OTP igazgatóság elnökének becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől. Holland banki elemzők erre a betárolási ütem alapján következtetnek. Szerintük a 75%-os érték ugyanakkor jelentős javulást jelentene a jelenlegi 44%-os szintekhez képest. Az elemzők előrejelzése több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a megfelelő időjárás, valamint az, hogy nem következik be egy újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása, vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek szerint az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek. Kitiltották a rollert, a biciklit és a kutyásokat az Amárdi Nagystrand sétányáról. Aki megsérti a korlátozásokat, az a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján akár büntetésre is számíthat, amelyet a közterületfelügyelők szabhatnak ki. Az önkormányzat oldalán közzétett rendelet augusztusig marad érvényben. Fenntartja Ukrajna támogatását az Európai Unió, 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára hitelformájában a jövő héten. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészítenek Oroszországgal szemben. Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Hobby Rádió.

0: Írás, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: 122 millió forintot kapott ki nem vett szabadságai után Matolcsy György. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szigorította a szabadságok nyilvántartását a Magyar Nemzeti Bank új vezetése, hogy a jövőben ne lehessen éveken át felhalmozni a ki nem vett szabadnapokat, írja a 24.hu. A változtatást az indokolta, hogy Matolcsy Györgynek távozásakor 8 évnyi szabadsága maradt bent, amely után több mint 122 millió forintot, további juttatásokkal együtt pedig összesen 170 millió forintot kapott. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A stockholmi miniszteri nyilatkozat aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növekedése mellett. A minisztérium szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden alpolgármesteri kezdeményezésre, írta a Telex. A jelenlegi mintegy 4 négyzetkilométer helyett 2027-től már csak nem 11 négyzetkilométert fedhetne le a rendszer. A júniusi közgyűlésre készült előterjesztés alapján az önkormányzat létrehozna egy új parkolási zónát. Az indoklás szerint sok panasz érkezett az önkormányzathoz, hogy az agglomerációból érkezők egész nap használják a nagykörút és a harmadik körút közötti területek parkolóit, így a lakóknak már nem jut hely. Erősítenék a közbiztonságot Erzsébet városban. A 7. kerületi önkormányzat és egy biztonsági cég megállapodása alapján szeptember végéig megerősített éjszakai járőrszolgálat működik majd belső Erzsébet városban, a Klauzál tér pedig október végéig folyamatos őrzést kap. Az önkormányzat szerint a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani a kerületben, ezért biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot. Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor, zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban. Műsorajánló.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

Ez már itt újra az a műsor, ahol az elkövetkezendő két órában újra párossával szólnak a dolog. Először egy eredeti vagy egy korábbi verzió, majd ezt követően pedig egy újraértelmezett változat. Most is az elmúlt 80 év könnyű zenei sikereik közül válogatunk, majd én Csák Attila vagyok, és ismételten sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egyben arra is biztatlak benneteket, hogy rádiózzunk együtt az elkövetkezendő két órában is. Na de vágjunk is bele gyorsan, ugyanis a mostani adást egy igazi brit gitárpop klasszikussal nyitottuk, ez volt a The Laz és a Dashy Ghost című daluk. A zenekar Liverpoolból indult a 80-as évek végén, és bár pályafutásuk nem volt hosszú, ez az egyetlen egy nagy slágerük mégis tartós nyomot hagyott a popzene történetében. A dal eredeti változata már 1988-ban megjelent, de igazán ismerté a 90-es évek elején vált, amikor újra kiadták. A brit sláger listán ekkor már a 13. helyre került, és később egyre több rádió kezdte játszani világszerte. A dal különlegessége az egyszerű, mégis nagyon fülbe mászó gitárdallam és a könnyed ritmus. Sok zenész szerint ez a dal a brit gitárpop egyik mintadarabja lett, és később több zenekar hangzására is hatással volt. A szöveg szándékosan kissé homályos, ezért sokan sokféleképp értelmezték, de épp ez adta a varázsát. Érdekesség, hogy bár a dal már a igazi klasszikus, a zenekar maga nem tudta hosszú távon kihasználni a sikert. A The Laz inkább kultikus együttessé vált, amelyet egyetlen, de annál időtállóbb sláger tett halhatatlanná. És most ugorjunk egy nagyot az időben. A 90-es évek végén ugyanis az amerikai Sixpence on the Ranger gondolta újra a dalt. A zenekar akkoriban már ismert volt a könnyed rádióbarát pop hangzásáról, különösen a Kiss Me című világslágerük után. Feldolgozásuk megőrizte az eredeti dallamot, de modernebb, lágyabb hangzást kapott, amely jobban illeszkedett a korszak amerikai popzenei világához. Az ő verziójuk szintén komoly rádiós sikert ért el, és sokak számára éppen ez a változat lett az első találkozás a dallal. A feldolgozás jól mutatja, hogyan lehet egy brit alternatív popszámot úgy újra megszólaltatni, hogy közben megmaradjon az eredeti hangulata, de frissebb, könnyedebb,

befogadható formát kapjon. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, a Dölház eredetije inkább nyers gitárközpontú brit hangulatot képvisel, míg a Sixpence Under Nature változata tisztább, lágyabb, rádiós pop megoldást hoz. Ugyanazzal a dallal, de más korszak ízlésére hangolva. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól ez a 90-es évekbeli újragondolás. Jöjjön már is a Sixpence Under Nature, és ez már a Dashing Goes itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli funkslágel szólt itt a duplájóban, ez volt a Cameo előadásában a Words Up. A felvétel 1986-ban jelent meg, és szinte azonnal világsláger lett. Az amerikai Billboard Hot 100 listán a 6. helyig jutott, a brit sláger listán pedig a 3. helyet ért el, miközben az R&B listán első lett. A dal egyik különlegessége a karakteres funk ritmus, valamint az a hangzás, amely a korszak klubzenéjének egyik meghatározó mintájává vált. A klip is sokat segített a sikerben, a videó az MTV korszakának egyik emlékezetes darabja lett. A Words Up később rengeteg feldolgozást kapott, és a mai napig sokszor idézett slágernek számít, de nálunk Magyarországon egészen más módon kapott új életet. A magyar változatot a Voga Turnovszky duó készítette el, akik a hazai zenei paródiák egyik legismertebb párosává váltak. Voga János és Turnovszky István eredetileg székesfehérvári tanárok voltak, akik a Kádár korszak vége felé kezdték el humoros dalszövegeikkel és átköltéseikkel szórakoztatni a közönséget. Munkájukra jellemző volt a nyelvi játék, a hétköznapi poénok és az a fajta könnyed humor, amelyet a közönség gyorsan megszeretett. Felfedezésükben fontos szerepe volt Boros Lajosnak, és hamar bekerültek a korszak legismertebb rádiós műsoraiba, többek között a legendás Bétóth László féle poptarisznyába is. Szilveszteri fellépései különösen népszerűek voltak, és a paródiák olyan ismerté váltak, hogy sok zenekar számára már-már presztízs kérdésé vált, hogy a Voga Turnovszky duó kifigurázza őket, ráadásul néha a paródia legalább akkora sikert aratott, mint az eredeti dal. A duó több lemezt is készített, 5. és egyben utolsó nagy lemezük 1991-ben jelent meg, ez az 5. lemez címmel. Ugyanebben az évben Turnovszky István kilépésével a páros feloszlott. Voga János később is aktív maradt a médiába, és a 2000-es években az ország egyik legnépszerűbb reggeli rádió műsorában vált ismét országosan ismert média személyiségé. A Schulz Gizi nem klasszikus feldolgozás, inkább humoros magyar átirat. A zenei alap felismerhető maradt, de a hangsúly már a szöveg poénjain és a játékos előadásmódon van. Ez jól mutatja, hogyan lehet egy nemzetközi funkslágerből egy teljesen más hangulatú magyar közönségre hangolt rádiós kedvencet készíteni. Most pedig jöjjön egy kis könnyed, humoros hangulat, ahol a szöveget igazán érdemes lesz figyelni. Ez már itt a World Up magyar paródia változata, a Voga Turnovszky duó jó voltából, a Schulz Gizi itt nálunk.

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli rádiós sláger szólt itt a duplájóban, Matthew Holder előadásában hallottuk a Break My Stride című dalt. A felvétel 1983-ban jelent meg, és nagyon gyorsan nemzetközi sikert aratott. Az amerikai Billboard 100 listán az 5. helyig jutott, Kanadában pedig listavezető lett. A könnyed optimista hangulatú felvétel hamar a korszak egyik legismertebb popslágerévé vált. A dalszövegének központi gondolata az, hogy semmi és senki nem tudja megállítani az embert abban, hogy tovább menjen. Ez a pozitív üzenet sokak számára hozzátett valamit a dal lendületéhez. Matthew Holder érdekes pályát futott be, bár előadóként főként ezzel a slágerrel lett ismert, később dalszerzőként és producerként dolgozott tovább, és több filmzenei produkcióban is részt vett. A Break My Stride azonban önálló életet kezdett élni, és a következő évtizedekben számos feldolgozás készült belőle. A 90-es évek elején egy osztrák duó, a Unique Two gondolta újra a dalt. A formáció az akkori európai dancehangzás világából érkezett, és verziójukban a könnyed pop dal klubbarát táncolható köntöst kapott. Megmaradt az eredeti dallam és a jól felismerhető refrén, de a hangszerelés már a 90-es évek elektronikus ritmusait tükrözi. A feldolgozás Európa több országában is rádiós játszást kapott, és a korszak dance válogatásain is gyakran feltűnt. Ez jól mutatja, hogyan lehet egy 80-as évekbeli popdalt úgy átalakítani, hogy az egy teljesen új generáció számára is működjön. Ha összehasonlítjuk a két változatot, akkor az eredeti Matthew Holder felvétel inkább könnyed pop hangzású élő hangszeres alapokra épül, míg a Unique Two verziója már erősebben a ritmusra és a táncolható megszólalásra helyezi a hangsúlyt. A dal üzenete azonban mindkét esetben ugyanaz marad, előre haladni, lendületben maradni. És akkor most hallgassuk meg, hogyan szól a 80-as évekbeli sláger a 90-es évek dance változatában. Ez már itt a Unique Two és a Break My Stride, itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy olyan dal szólt itt a duplájóban, amelyet szinte mindenki felismer már az első hangokból. A Rembrandts előadásában hallhattuk az I'll Be There For You című slágert, a világhírű Friends, vagyis a Jó Barátok sorozat főcímdalát. A dal eredetileg rövid televíziós főcímzeneként készült, de a nézők annyira megszerették, hogy végül teljes hosszúságú változatot készítettek belőle. A felvétel gyorsan rádiós slágerré vált, és az amerikai Billboard Hot 100 listán a 17. helyig jutott, miközben világszerte rengeteget játszották a rádiókban. A könnyed barátságos hangulat és a könnyen megjegyezhető refrén tökéletesen illett ahhoz a sorozathoz, amelyhez készült. A Jó Barátok 1994 és 2004 között futott 10 évadon keresztül összesen 236 epizóddal. A történet 6 fiatal barát életét követte New Yorkban, és a 90-es évek egyik legnépszerűbb sorozata lett. A széria nem csak nézettségi siker volt, hanem generációk számára vált meghatározóvá, és a főcímdal is ennek köszönhetően lett igazán popkulturális jelenség. És ki gondolta volna azt, hogy ennek a dalnak is születik egy magyar változata? Az Ott leszek című verziót Kori, vagyis Kori György adta elő, aki a 90-es évek magyar popzenei világának ismert szereplője volt. Kori a Happy Gang együttesből lehet ismerős, amely a korszak egyik népszerű hazai dance pop formációja volt. A zenekar könnyed rádióbarát dalaival és fiatalos hangzásával sok slágert adott a 90-es évek második felének. Az Ott leszek nem szó szerinti fordítása az eredeti dalnak, inkább egy magyar nyelvű átirat, amely megtartja a fő dallamot és az optimista hangulatot, de a szöveg már a hazai közönség számára készült. Hangzásában is közelebb áll a 90-es évek magyar popzenéjéhez, kicsit táncosabb, könnyedebb hangzással. Ha összehasonlítjuk a két verziót, akkor az amerikai eredeti inkább a sorozathoz kötődő pop-rock hangulatot képviseli, míg a magyar változat a korszak hazai rádiós popzenéjéhez igazodik, de a központi gondolat ugyanaz marad, ott lenni egymás mellett, amikor szükség van rá. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól ez az ismert főcímdal magyar változatban. Jöjjön tehát Kori, és az Ott leszek itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi 60-as évekbeli klasszikus szólt itt a duplájóban, a Brit Dirt Rocks előadásában hallottuk a Love Is All Around című dalt. A zenekar a 60-as évek közepén vált ismerté, és a korszak egyik meghatározó beat együttese volt. A dal 1967-ben jelent meg, és már akkor komoly sikert aratott. A brit sláger listán az 5. helyig jutott, és több országban is rádiós kedvenc lett. A sláger egyszerű, könnyen dúdolható dallama és pozitív hangulata miatt gyorsan klasszikussá vált. A szöveg egyértelmű üzenete, hogy a szeretet mindenhol jelen van, jól illeszkedett a 60-as évek optimista pop világához. Érdekesség, hogy a dalszerzője Reg Presley eredetileg nagyon gyorsan írta meg a számot, és nem is számított arra, hogy ennyire időtálló lesz. Mégis a következő évtizedekben újra és újra előkerült, és végül egy filmnek köszönhetően ismét világsikerré vált. 1994-ben a skót Wet-Wet-Wet készítette el a feldolgozást a Négyesküvő Egytemetés című filmhez. A film hatalmas nemzetközi siker lett, és ezzel együtt a dal is újra életre kelt. A feldolgozás elképesztő eredményt ért el. A brit slágerlistán 15 hétig maradt az első helyen, ami akkoriban rekordnak számított. Több országban listavezető lett, és a 90-es évek egyik legismertebb romantikus popslágere lett. A Wet-Wet-Wet változata lassabb, lágyabb, érzelmesebb hangzást kapott, és erősen épített az énekhangra, míg az eredeti Trucks felvétele inkább a 60-as évek egyszerű, gitárközpontú pop hangzását képviselte. Éppen ez mutatja meg a dal erejét, ugyanaz a dallam két teljesen eltérő korszakban is működni tudott. Ha összehasonlítjuk a két verziót, az eredeti inkább könnyed beat-dal, míg a 90-es évekbeli feldolgozás romantikus filmslágerként vált világhírűvé, de az alapgondolat, a szeretet egyszerű üzenete mindkettőben változatlan maradt. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólal meg ez a klasszikus, már egy népszerű filmslágereként a 90-es évekből. Jöjjön tehát az a dal, amelyet már egyszer hallhattunk itt a duplájóban a karácsonyi adásoknál, de ugye akkor nem volt idő azt megemlíteni, vagy talán lehet meg is említettük, hogy ennek a dalnak volt egy eredeti felvétele is, de úgy gondoltam, hogy érdemes őt ismételten visszahozni, hiszen karácsony óta már eltelt egy kis idő, tehát most hallgassuk meg újra, talán a duplájó műsorában egyedüli ismétlésként a Wet-Wet-Wet slágerét. Ez már itt a Love Is All Around a duplájóban.

igazán jó, amikor a slágerek új életre kelnek.

Az elmúlt percekben egy igazi európai 80-as évekből is lágászolt itt a duplájóban, ez volt a The Art Company és a Susanna. A felvétel 1984-ben jelent meg, és rövid idő alatt az egész kontinensen ismerté vált. Több ország slágerlistáján is előkelő helyezést ért el, és a korszak egyik tipikus rádiós kedvence lett. A dalt a könnyed gitárközpontú pop hangzása és a könnyen megjegyezhető refrénje gyorsan népszerűvé tette, különösen Európában. A történet egy romantikus kissé kalandos szerelmi helyzetet mesél el, amit a zenekar lassabb nyári hangulatú megszólalással adott elő. A The Art Company ugyan több dalt is kiadott, de a Susanna maradt az a felvétel, amely miatt ma is emlékeznek rájuk. A dal az évek során sok rádiós műsorban újra és újra felbukkant, és igazi retro slágerré vált. És ahogyan az szokott lenni az ilyen nagy erejű slágerekkel, a magyar popzene világa sem hagyta figyelmen kívül ezt a dalt. A 90-es években Mr. Rick készítette el a dal hazai átdolgozását Úgy várlak címmel. A korszak magyar dance-pop világában ez a hangzás nagyon ismerős volt. Elektronikus alapok, könnyen énekelhető refrén és az a fajta klubbarát hangzásmód, amely a diszkók és a zenei televíziók kedvence volt. Mr. Rick zenéje elsősorban a közönségre épített, élő fellépésein is a közös éneklés és a könnyed hangulat került az előtérbe. Az Úgy várlak is ebbe a vonalba illeszkedett. A dallam felismerhető maradt, de a hangszerelés és az előadásmód már egyértelműen a 90-es évek magyar pop környezetéhez igazolott. A dal sok rádiós és televíziós szereplést kapott, és később a retro bulik állandó darabja lett. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, akkor az eredeti Susanna inkább a 80-as évekbeli gitárpop hangulatot hozta el, míg a magyar változat a 90-es évek dancepop világába helyezte át ugyanazt a dallamot. A lényeg azonban mindkét esetben ugyanaz maradt, egy könnyed fülbemászó refrén, amit a közönség azonnal együtt tudott énekelni. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólal meg ez a jól ismert dallam most már magyarul a 90-es évekből. Ez már Mr. Rick és az Úgy várlak itt a duplájóban, majd hírek és egyéb információk, és folytatjuk a második órával, úgyhogy ne menjetek messzire.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Erős forgalom várható a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer ajánlott. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. Az utazóknak azt javasolja a rendőrség, hogy használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. A rendőrség szerint a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések csaknem harmadát a légúti óriás sejtes vírus az RSV okozta április közepéig, ami az elmúlt három év legmagasabb értéke, közölte a Melletted a helyem egyesület. A súlyos betegek fele 5 év alatti gyerek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. A közlemény szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez és a csecsemők hatékony védelméhez. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 18%-a számolt be arról, hogy eltiltotta gyerekét a közösségi média használatától, vagy törölte gyermeke elektronikus eszközéről az ilyen szolgáltatásokat. A mecsetek fokozott védelmét kérik a hollandiai muszlim szervezetek. Az érdekképviseletek szerint az utóbbi években megszaporodtak a mecsetek elleni incidensek Hollandiában. Az épületek falaira rasszista feliratokat és horogkereszteket festettek, gyűlöletkeltő leveleket küldtek, valamint több esetben rongálás is volt. A szervezetek úgy vélik, hogy a hollandiai muszlim közösség egyre bizonytalanabb környezetben él. Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
9: Retikül. Szerdán 16 órától. sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin.

0: vagy.
1: Nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Ez itt továbbra is a duplája, ahol már is a második órába léptünk, és a mikrofon mögött továbbra is Csák Attila köszön mindenkit sok szeretettel. Ma is a legnagyobb slágereket hoztuk el, és azért játsszuk őket duplán, mert először bemutatunk egy eredeti, vagy egy korábbi verziót, majd annak egy későbbi újraértelmezett változatát. Nincs ez másként az imént hallott dallal sem, amelynek története több évtizedet is összeköt, ugyanis az elmúlt percekben a The Four Preps dalával nyitottuk a második órát, ez volt a Love of the Common People. A felvétel eredetileg az 1960-as évek végén született, és akkor különlegesnek számított, mert a szöveg nem egy megszokott klasszikus szerelmi témát dolgozott fel, hanem a hétköznapi emberek életéről szólt. A történet egy nehéz körülmények között élő családvilágát mutatja be, ahol a kevés anyagi lehetőségek ellenére az összetartás és a szeretet adott erőt. Ez a társadalmi hangulat akkoriban ritkább volt a popzenében, ezért a dal sokak számára mélyebb nyomot hagyott. A dal több előadónál is megfordult, és az évek során több feldolgozás készült belőle, de az igazi nagy áttörést egy jóval későbbi változat hozta meg. A 80-as években a brit Paul Young gondolta újra a dalt. Ő ekkor már ismert énekes volt, jellegzetes lágy szólós hangjával és különleges alkotásaival gyakran rádiós slágereket hozott létre. Az ő verziója 1983-ban jelent meg, és hatalmas sikert aratott, a brit sláger listán a második helyig jutott, és több országban is komoly rádiós játszást kapott. A feldolgozás egyik érdekessége, hogy bár a hangszerelés modernebb lett, a dal mondani valóját nem változtatta meg. A 80-as évek pop hangzása szintetizátorokkal is letisztult a ritmussal, új közönséget hozott a dalnak, miközben a szövegüzenete ugyanúgy működött. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, az eredeti változat inkább a 60-as évekbeli vokális pop hangzást képviseli, míg a Paul Young feldolgozása melegebb, szólosabb hangzással közelíti meg ugyanazt a dalt. A központi gondolat azonban mindkettőben ugyanaz, a hétköznapi emberek ereje és összetartása. Most pedig hallgassuk meg, hogyan vált ez a dal egy új korszakban.

Az elmúlt percekben egy kevésbé ismert, de zenetörténeti szempontból annál érdekesebb felvétel szólt itt a duplájóban. Ő volt Willy Mitchell, és ez volt a Charlie Tree. Willy Mitchell amerikai zenész, producer és hangszerelő volt, aki főként a 60-as, 70-es évek soul és rhythm and blues világában vált ismerté. Leginkább producerként tetszett nagy hírnévre, többek között olyan előadókkal dolgozott együtt, mint az Al Green. Zenéjére jellemző volt a finoman hangszerelt, dallamközpontú soul hangzás. A Charlie Tree című felvétel a 60-as évek végének soul stílusába illeszkedik, nem tartozott a legnagyobb nemzetközi slágerek közé, inkább később vált érdekessé, amikor egy másik ismert dallammal kapcsolatban került elő a neve. És most egy olyan történet következik, amely sokak számára meglepő lehet. Először nézzük azt, amit biztosan tudunk. A Süssa a sárkány egy magyar televíziós bábfilm sorozat volt. Írója Csukás István, rendezője Szabó Attila, zeneszerzője Bergendi István, Süssi karakterének hangja pedig Bodrogi Gyula volt. A sorozat első epizódját 1977 karácsonyán mutatták be a magyar televízióban, és rövid idő alatt a magyar gyermektelevíziózás egyik legismertebb alkotásává vált. A főcímdal évtizedeken keresztül generációk számára jelentette a gyermekkör egyik legismerősebb dallamát, és itt kezdődik az a történet, amelyről sokáig alig esett szó. A 2000-es években több újságcikk és zenei fórum is felvetette, hogy a Süssi főcímdalának dallama feltűnően hasonlít egy korábbi amerikai soul felvételre. Ez a dala már az imént említett Willy Mitchell Charlie Tree című dala, amelyet nagyjából 1968 körül rögzítettek. A sajtóban olyan megfogalmazások is megjelentek, hogy ez egy az egyben hasonlít az imént említett műre, és elindult egy vita arról, vajon átvételről, inspirációról vagy egyszerű zenei egybeesésről lehet-e szó. A hasonlóság elsősorban nem a hangszerelésben, hanem a dallamvezetésben és bizonyos motívumokban tűnt fel a közönségnek. Többen összehasonlító videókat is készítettek, amelyek újra előhozták azt a kérdést, hogy mennyire lehet véletlen két ilyen hasonló zenei motívum. Fontos azonban, hogy a történet másik oldalát is lássuk. Bergendi István nyilatkozataiban nem beszélt tudatos átvételről. Azt hangsúlyozta, hogy a zeneszerzők gyakran találkoznak egymáshoz hasonló dallamfordulatokkal, és ilyen jellegű egybeesések előfordulhatnak. Hivatalos jogi ügy vagy per nem indult, tehát a vita inkább zenetörténeti és a közösségi megfigyelések szintjén maradt. Ez a történet azért is érdekes, mert Magyarországon a közönség évtizedeken át önálló eredeti magyar mesezenének ismerte a Süssi dallamát, és csak jóval később az internet korszakában vált szélesebb körben ismerté ez a zenei párhuzam. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, az amerikai soul változat teljesen más zenei közegből érkezik, míg a Süssi dala egy szerethető gyermekeknek szóló televíziós főcímzeneként él a köztudatban. A vita tehát inkább zenetörténeti érdekesség, amúgy pedig napjainkig egy lezárt ügynek tekinthető, és éppen ezért izgalmas. Most pedig következzen az a dal, amelyet Magyarországon generációk dúdolnak ma is, és közben pedig mindenki dönts el magában, hogy milyen hasonlóságot fél felfedezni az imént hallottal és a Bodrogi Gyula által megszólaltatott Süssi dala és annak zenei hangzása között. Legyen ez bárhogy is, a Süssi dalát mindannyian szeretjük, ezért a változatosság egyébben már is jön itt nálunk a duplájóban.

0: meg vagy örülve, minek csukod be a kaput?
1: Jaj, jaj, a sárkány, se.
2: Egy lecke.
1: Jaj.
3: Én tudok egy csomó illemszabályt, bizony! Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat! Mi szél hozott Montserre, s mi vajon a szíved?
4: Terve!
3: Szép vagy, mint a rózsaszál! Ó, te kedves királylány!
5: Jöjj, sárkány!

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli nagyívű szerelmes dal szólt itt a Duplájóban, ez volt a Heart és az Alone. Egy amerikai rockzenekarként ismerte őket a világ, amelyet a Wilson nővérek Ann és Nancy Wilson vezettek, és már a 70-es évektől kezdve komoly sikereket értek el. Az Alone 1987-ben jelent meg, és rövid idő alatt a zenekar egyik legnagyobb slágere lett. A dal az amerikai Billboard Hot 100 listán az első helyig jutott, és világszerte hatalmas rádiós siker lett. A korszak tipikus szerelmes dalai közé tartozott, lassan építkező kezdés, majd erős érzelmi kiteljesedés és nagyívű refrén jellemezte. Sokan nem tudják azonban, hogy a Heart változata nem az eredeti felvétel volt. A dal eredetileg az I-10 nevű amerikai dalszerző duó Tom Kelly és Bill Steinberg írta és adta elő a 80-as évek közepén. Az ő verziójuk kevésbé vált ismerté, inkább demo jellegű felvételként maradt fenn, és nem ért el jelentős slágerlistás eredményeket. A dal igazi erejét azonban már ekkor is sokan látták, ezért később felajánlották más előadóknak is. A Heart feldolgozása végül új szintre emelte a számot, Ann Wilson erőteljes énekhangja és a korszakra jellemző hangszerelés együtt olyan energiát adott a dalnak, amely tökéletesen passzolt a 80-as évek stadionrock hangzásához. A felvétel már a zenekar legismertebb dala lett, és rendszeresen szerepel válogatásalbumokon és rádiós retro listákon is. Ha összehasonlítjuk a két verziót, az I-10 eredetije inkább visszafogottabb dalszerzői bemutató jellegű felvétel, míg a Heart változata teljes erejében kibontja a dal drámai hangulatát. Ez az egyik legjobb példája annak, amikor egy eredetileg háttérben maradt szerzemény egy másik előadó kezében válik világslágerré. Most pedig szokatlan módon kivételesen azt hallgassuk meg, honnan indult ez a történet. Jöjjön már is az eredeti változat, ez már itt az I-10 előadásában, az Alone a Duplájóban.

Az elmúlt percekben egy 90-es évekbeli tánczenei sláger szólt itt a duplájóban, a Labus előadásában hallottuk a Vádújugó című dalt. A Labus a 90-es évek Eurodance korszakának egyik legismertebb formációja volt. Zenéjükre jellemző volt a lendületes ritmus, az erős női vokál és a klub hangzás, amely akkoriban Európa szerte uralta a diszkókat és a rádiókat. A Vádújugó is ebbe a világba illeszkedik. Könnyen megjegyezhető dallam, táncolható alap és egyszerű érzelmes témájú szöveg. A dal gyorsan népszerű lett a klubokban és több országban is rádiós játszást kapott. A korszak Eurodance zenéire jellemző módon a hangsúly inkább a ritmuson és a refrénen volt, ami azonnal bevonta a közönséget. A történet azonban itt kap igazán érdekes fordulatot. A Vádújugó című dal legismertebb változata ugyanis nem ez, hanem a No Mercy feldolgozása lett. A formáció a 90-es évek közepén tűnt fel, és a producer Frank Farian irányítása alatt készítették el a dalt új hangszereléssel. Ez a verzió 1996-ban jelent meg, és világszerte hatalmas sikert aratott. Több ország sláger listáján is az élmezőnybe került, és az amerikai Billboard 600 listán pedig az 5. helyig jutott. A No Mercy változata már kevésbé danceklubos, inkább rádióbarát pop hangzást kapott. A latin hangulatú gitár, a lágyabb ének és a letisztultabb hangszerelés szélesebb közönség számára is befogadhatóvá tette a dalt. Sok rajongó számára ez lett az eredeti, pedig valójában egy újra gondolt változatról beszélünk. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, a Labus verziója inkább az Eurodance világába tartozik, míg a No Mercy feldolgozása a 90-es évek rádiós pop hangzását képviseli. Ugyanaz a dallam, de két különböző zenei irány és két eltérő közönség. Most pedig hallgassuk meg azt a változatot, amely világsikerét tette a dalt. Jöjjön már is a No Mercy, és újra a Vádújugó itt a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi magyar rock klasszikus szólt itt a duplájóban, a Beatrice előadásában hallottuk a Gyerek kislány gyere című dalt. Most pedig nézzük meg, hogyan született meg ez a felvétel, és miként lett egy későbbi korszak számára is újra értelmezhető. A Beatrice a magyar rock zene egyik meghatározó együttese, amelyet 1969-ben alapítottak Budapesten. A zenekar pályája több egymástól nagyon eltérő korszakból áll. Sokan már csak a keményebb, lázadó hangvételű időszakokat ismerik, pedig a kezdetekben egészen más irányban mozogtak. A 70-es évek elején még könnyedebb, glennis diszkó hatású zenéket is játszottak. Ez a korszak ma már kevésbé ismert, de jól mutatja, hogy a zenekar folyamatosan kereste a saját hangját. A valódi fordulat a 70-es évek végén következett be, amikor kialakult az a nyersebb, energikusabb rock hangzás, amellyel országosan ismerté váltak. Ekkor kapcsolódott hozzájuk az a sajátos ifjúsági szubkultúra is, amit sokan a csöves rock jelenséghez kötnek. A Beatrice koncertjei nem csak zenei események voltak, hanem egyfajta közösségi találkozási pontok is, ahol a fiatalok egy másfajta szabadságélményt kerestek. Emiatt a zenekar hosszú ideig háttérbe szorult a hivatalos médiákba, de pont ez a tiltott-tűrt helyzet tette őket kultikussá. A zenekar frontembere Nagy Feró meghatározó figurája lett a magyar rock zenének. Szókimondó stílusa, erős színpadi jelenléte és karakteres megszólalásai miatt sokszor megosztó személyiségnek számított, ugyanakkor éppen az adta a Beatrice különleges erejét. A közönség számára nem csak énekesként, hanem egy markáns karakterként is jelen volt. A Gyere kislány gyere jól illeszkedik ebbe a világba. Lendületes, közvetlen hangvitelű dal, amely a maga korszakában könnyen megjegyezhető refrénjével vált ismerté. A Beatrice előadás módja egyszerre volt játékos és energikus, és ez a kettősség sokat hozzátett ahhoz, hogy a dal hosszú időre megmaradjon a magyar könnyű zene emlékezetében. És most jön az a pont, ahol egy egészen más generáció nyúlt ugyanehhez a dalhoz. A belga a magyar könnyű zene egyik legkülönlegesebb formációja, amely a 90-es évek végén jelent meg a hazai zenei életben. A zenekar a hip-hop és a rap világából érkezett, de zenéjük egyik legfontosabb eleme az irónia és a nyelvi játék. Dalaikban gyakran hétköznapi magyar témákat dolgoznak fel, sokszor humoros, túlzó vagy éppen parodisztikus formában. Ez a fajta megközelítés teljesen új szint hozott a hazai popkultúrába. A belga féle Gyerek kislány gyere ezért inkább újragondolás, mint klasszikus feldolgozás. A hangsúly nem a rockos energián van, hanem a játékos, ironikus megközelítésen, amely a későbbi közönség számára is ismerő stílusban mutatja meg ugyanezt a dalt. Ha összehasonlítjuk a két változatot, jól látszik, hogy két külön korszak találkozik bennük. Az egyik oldalon a magyar rock lendülete, a másikon a modern humorra látszó trappes megközelítés. Ugyanaz a dal mégis teljesen más szemüvegen keresztül. Most pedig hallgassuk meg, hogyan gondolta újra ezt a klasszikust egy másik generáció. Jöjjön már is a belga jóvoltából a Gyere kislány gyere, most itt nálunk a duplájú.

0: Bulgáriék a szép lábbal várnak ránk, mondjuk oda messze van a West-Balkán. Mekkora már megint a tömeg, nyomor szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, Csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a kult mögül valami tulaj egy cégnél kult mogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen elő valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba, nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak, és menjünk a park.

a vendéglistán. Mindenki ott van, kivéve az István. A Bene egye meg, hogy maradt le? Hívjuk a DJ-t, jöjjön ide. De a Gézának nincsen térereje, az Andinak meg nincsen kimenője. A Csabának lemerült a Nokiája, az enyémet meg mosdották el a picsába. Miért nincs sehol egy normális hely, ahol az összes kidobó oltári fej, ahol törzs vendégek, a Kós meg a Fili, meg a Grassy's Green és a Girls Aren't Pretty, ahol szívják a csalomot a jó fejek, ahol az illatra érkeznek a nőhegyek, ahonnan hazavíz gyorsan három tuti bőr, és Robert De Niro a taxisofőr.

elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli klasszikus szólt itt a duplájóban, a Eurythmics előadásában hallhattuk a There Must Be an Angel című dalt. A Eurythmics a brit könnyűzene egyik meghatározó duója volt Annie Lennox és Dave Stewart párosával. A zenekar a 80-as években vált világhírűvé, különleges hangzásuk pedig a pop és az elektronikus zene és a soul elemeit ötvözte. A There Must Be an Angel 1985-ben jelent meg és különleges helyet foglalt el a pályájukon, mert ez lett a duó egyetlen olyan kis lemeze, amely az Egyesült Királyság slágerlistáján az első helyre került. A dal könnyed pozitív hangulatú szerzemény, amely a szerelemről és a boldogságról szól. Érdekessége, hogy a felvételen a világhírű zenész Stevie Wonder harmonika játéka is hallható, ez sokak számára még különlegesebbé tette a dalt. A felvétel világszerte nagy rádiós sláger lett, és máig a Eurythmics egyik legismertebb dala. A történet azonban itt nem ért véget. A 2000-es évek elején egy új generáció fedezte fel a dalt, a német No Angels lány együttes készítette el a saját változatát. A csapat egy televíziós tehetségkutatóból indult, és rövid idő alatt Európa egyik legsikeresebb pop csapatává vált. Feldolgozásuk 2001-ben jelent meg, és több ország slágerlistáján is előkelő helyen szerepelt. Németországban például a toplisták élmezőnyébe került. A No Angels verziója modernebb, 2000-es évekre jellemző pop hangzást kapott. Az eredeti könnyed öröme megmaradt, de a hangszerelés frissebb, rádióbarátabb lett, a többszólamú nőjének pedig új szint adott a dalnak. Ez jól példázza azt, hogy lehet egy ismert 80-as évekbeli slágert úgy újra gondolni, hogy ez egy fiatalabb közönség számára is működjön. Ha összehasonlítjuk a két változatot, akkor a Eurythmics verziója inkább a korszak elektronikus pop világát idézi, még a No Angels feldolgozása a 2000-es évek tiszta popos hangzását hozza. Ugyanaz az alapdal, mégis két külön korszak zenei lenyomata. És ezzel lassan a mai adás végére is értünk, az elmúlt két órában ismét bebizonyítottuk, hogy egy jó dal nem csak egy korszakhoz tartozik, hanem újra és újra megszülethet más előadók hangján, más hangszereléssel, más közönségnek. Ma is bejártuk a könnyű zene különböző évtizedeit, volt nosztalgia, újragondolás, humor és klasszikus pop pillanat is. Talán éppen ezért szeretjük ezeket a dalpárokat, mert egyszerre idézik fel a múltat és mutatják meg, hogy él tovább egy későbbi korszakban is. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok, az elmúlt két órában a mikrofonnál Csák Attilát hallottátok. Egy hét múlva újra találkozunk új történetekkel, új dalpárokkal, addig is vigyázzatok magatokra, és most pedig zárásként hallgassuk meg, hogyan szólal meg az imént hallott dal egy újabb generáció tolmácsolásában. Ez már a No Angels és a There Must Be an Angel itt nálunk a duplájóban. Sziasztok!

0: volt a Duplájó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Erős forgalom várható a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer ajánlott. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. Az utazóknak azt javasolja a rendőrség, hogy használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. A rendőrség szerint a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések csaknem harmadát a légúti óriás sejtes vírus az RSV okozta április közepéig, ami az elmúlt három év legmagasabb értéke, közölte a Melletted a helyem egyesület. A súlyos betegek fele 5 év alatti gyerek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. A közlemény szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez és a csecsemők hatékony védelméhez. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 18%-a számolt be arról, hogy eltiltotta gyerekét a közösségi média használatától, vagy törölte gyermeke elektronikus eszközéről az ilyen szolgáltatásokat. A mecsetek fokozott védelmét kérik a hollandiai muszlim szervezetek. Az érdekképviseletek szerint az utóbbi években megszaporodtak a mecsetek elleni incidensek Hollandiában. Az épületek falaira rasszista feliratokat és horogkereszteket festettek, gyűlöletkeltő leveleket küldtek, valamint több esetben rongálás is volt. A szervezetek úgy vélik, hogy a hollandiai muszlim közösség egyre bizonytalanabb környezetben él. Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 21-én köszöntjük Leila és Alajos nevű kedves hallgatóinkat. A Leila női név perzsa, angol eredetű, jelentése sötét hajú. Június 21-én kívül ünnepelnek még a Leilák február 13-án is. A név betézése Leilácska, Ella, Elácska, Eli, Elike, Ila és Ilus. Ezen a napon ünnepelnek Alajos nevű kedves hallgatóink is. Elemeinek a jelentése egész és bölcs. Az Alajosok június 21-én kívül ünnepelnek még október 17-én is. Jeles viselői a névnek Au Alajos, magyar zeneszerző, Német Alajos, azaz Loizi, a Bikini Együttes alapítója, és ön, kedves Alajos. Ezen a napon köszöntjük még Aloizia, Alóma, Demetria, Félix, Chloé, Luisa, Olga, Radomél és Ralph nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 21-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. A 18. századdal kezdünk, 1732. június 21-én megszületett Martha Washington, az USA első First Lady-je. A 19. század közepével folytatjuk, 1872. június 21-én 70 éves korában meghalt Friedrich Froebel, német pedagógus és óvoda alapító, a Bad Liebenstein melletti Marienthal kastélyban. 1831 és 1836 között Svájcban tevékenykedett, különböző iskolákat alapított, és részt vett a népiskolai tanárképzésben. Felismerte a jelentőségét az iskola előtti nevelésnek, amely a gyermekek tevékenységi hajlamát ösztönzi. 1837-ben létesítette kisgyermekek részére az első gondozó játék és foglalkoztató intézetet a türingiai Blankenburgban, amelyeket 1840-től óvodáknak nevezett el. Froebel születésnapjára emlékezve tartják minden évben az óvodanapot. A 20. század elejével folytatjuk, 1905. június 21-én született Jean-Paul Sartre, Nobel-díjas francia író. Maradjunk még a 20. században, 1913. június 21-én Tini Broadwack ejtőernyős ugrást hajtott végre repülőgépről. Ő volt az első női ejtőernyős. Lépdeljünk szépen a 20. század közepe felé, 1948. június 21-én a Manchester Mark 1 nevű számítógépen lefutott az első eltárolt számítógépes program. Folytassuk, 1953-mal június 21-én Budapesten megszületett Gergely Gábor, többszörös bajnok, asztali teniszező. Pályafutását a KSI-ben kezdte, 1970 óta a BVSC 280-szoros válogatott, 13-szoros bajnok játékosa. Párosban és csapatban világbajnok, egyesben párosban és csapatban kétszer is Európa bajnok, valamint EB ezüstérmes és bronzérmes. 1982-vel folytatjuk, június 21-e a zenevilágnapja. 1982-ben tartották először Franciaországban. Maurice Flore, francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack Lang, az akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg. És most lépjünk a 21. századba, 2003. június 21-én díszdoktorrá avatták a Debreceni Egyetemen Olá Györgyöt, a magyar származású Nobel-díjas kémikust. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Márk evangéliuma első fejezetéből.
1: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
2: Hobbi Rádió.

0: 2026. június 21-e, évközi 12. vasárnap. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Evangélium Szent Máté könyvéből, 10. fejezet 26-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak. És mégsem hull a földre, egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Elmélkedés, a bizalom evangéliuma. A mai evangélium háromszor is ismétli Jézus felszólítását, ne féljetek. Ez nem véletlen. A félelem az egyik legmélyebb emberi tapasztalat, amely a bűnbeeséssel belépett az emberi történelembe. Meghallottam lépteidet, és féltem, mondja Ádám. A félelem azóta sokféle formában megjelenik, félelem a kudarctól, az elutasítástól, a betegségtől, a haláltól, vagy éppen attól, hogy bátran megvalljuk hitünket, vállaljuk a nehézségeket, a küzdelmet, a keresztet. Jézus arra hív minket is, hogy a bizalom útját válasszuk. Aki követi őt, annak a félelemnél fontosabb a mennyei atyába és az ő gondviselésébe vetett bizalom. Jézus nem ígér könnyű utat. Ha engem üldöztet, titeket is üldözni fognak, mondja. De azt megígéri, hogy minden hajszálunk számon van tartva. Ez a kép nem pusztán költői túlzás, hanem annak kifejezése, hogy Isten gondoskodása a legapróbb dolgokig áthatja életünket. A tanítvány sorsa nem a rejtőzködés, hanem a tanúságtétel. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. Ez a felszólítás ma nekünk szól, amikor oly sok a rejtőzködés, a megalkuvás, az óvatos hallgatás hitünkről. Pedig az evangélium lényege az, hogy nem maradhatunk némák, mert az nem volna tanúságtétel. És itt érkezünk a szakasz egyik legfontosabb kijelentéséhez. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Ez nem fenyegetés, hanem ígéret, ami hűségünkre adott isteni válasz és megerősítő szeretet. Egy idős pap mesélte, hogy egy fiatal ember a nagypénteki liturgia végén odalépett hozzá, és ezt mondta. Amikor a kereszt előtti hódolatkor megérintettem a keresztet, különös érzést töltött el. Ez a kereszt mindig itt van a templomban, de ma egészen közel kerültem hozzá. A pap megkérdezte tőle, és mi változott meg benned? A fiatal ember csak annyit felelt. Sokszor még attól is féltem eddig, hogy valaki meglát, ha keresztet vetek. Ma először nem féltem attól, hogy valaki meglát, amint kifejezem az Úr iránti hitemet, szeretetemet. Ez az egyszerű mozdulat, a kereszt megérintése Jézus tanításának élő példája. A hit nem csupán benső érzés, hanem nyílt, szeretetteljes vállalása annak, hogy Krisztushoz tartozom. És ha gyengeségeink, félelmeink újra meg újra fel is bukkannak, az Atya előtt minden őszinte tanúságtétel számít. Egyetlen mozdulat, egy csendes, akár szavak nélküli ima, egy kedves szó Krisztusról, ezek mind olyan jelek, amelyekkel megvalljuk, hogy Jézus az életünk ura. Az evangélium nem idealizálja a tanítvány sorsát. Jézus nem mondja, ha hiszel, akkor nem lesz bajod. Épp ellenkezőleg. A hívő ember nem kerülheti el a nehézségeket, sőt olykor épp hite miatt válik a gúny a megvetés célpontjává. Nem az a bátor, aki nem fél, hanem aki félelmei ellenére is vállalja az igazat, a jót, és nem tagadja meg Krisztust. Napjainkban, amikor sokszor közönnyel, vagy éppen nyílt elutasítással találkozunk, különösen nagy jelentősége van annak, hogy kimerjük-e mondani, igen, én Krisztushoz tartozom. Az ilyen bátor hit nem harsány, példamutató és bátorító mások számára. Jézus kétképpen zárja tanítását, a verebek és a hajszálak példájával. A világ legjelentéktelenednek tűnő dolgairól kijelenti, hogy az Atya látja, számon tartja. Hát akkor hogy ne tudna rólunk, az ő gyermekeiről? Ez a bizalom az, ami a félelmet legyőzi. Mert nem önmagunkért vagyunk bátrak, hanem azért, mert egy nálunk nagyobb személy, Isten oltalmát érezzük. Mennyei Atyám, Te jobban ismersz engem, mint én saját magamat. Tudod, mitől félek, mikor gyengül meg a hitem, mikor hallgatok, pedig tanúságot kellene tennem. Add, hogy ne az emberek tetszését keressem, hanem a Te akaratodat. Sok mindenre vagyok képes félelemből. Néha elrejtem, elhallgatom a hitem, csendben maradok, amikor rólad kellene szólnom. Adj nekem bátorságot, hogy megmerjelek vallani, ne csak szavaimmal, hanem egész életemmel. Hiszem, hogy ismersz engem, és nem feledkezel meg rólam. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az időszámításunk előtti 3. században Erosztenész precíziós műszerek nélkül megmérte a Föld sugarát? Eredménye a jelenleg is elfogadott értékhez képest 1%-os pontosságú.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Vargányával feltekert hirce mellett fogunk készíteni pennetésztával, bazsalikomos, paradicsomos mártással. Az elkészítése a következő: a paradicsomot forró vízben leforrázzuk, ezt hívjuk blanzsírozásnak. A magokat és a levét teáskanállal eltávolítjuk, a húsát kockára vágjuk. Ha valakinek nagyon nincs ideje ezzel vacakolni, akkor a paradicsomokat csak kockázzuk fel, én is így szoktam, bevallom őszintén. Ezután a hússzeleteket kiklopfoljuk, a leeső részeket apróra vágjuk, vagy ledaráljuk. A szeleteket szalonnával betekerjük, a vargánya gombát megtisztítjuk, vékonyan felszeletet és apró húsokkal együtt a ércefilékre tesszük. A szeleteket feltekerjük, és hústűvel összetűzzük. Ha nincs otthon hüstünk, akkor fogpiszkálót is használhatunk. Vajban 5-7 percig nagy lángon elősütjük. Hozzáadjuk a paradicsomdarabokat és a felvágott friss bazsalikom leveleket és a tejszínt, majd az egészet összeforraljuk. Borssal és fokhagymával ételízesítővel ízesítjük. A ércét kivesszük a serpenyőből, és eltávolítjuk a hüstűt, vagy adott esetben a fogpiszkálót, és felszeleteljük. Pennetésztát sós vízben kifőzzük, körülbelül a főzés ideje 10-15 perc. Elkészítjük a paradicsomos tejszínes mártást, előmelegített tányira tesszük, ráhelyezzük a ércehérméket, a kifőzött pennetésztát, végül bazsalikommal díszítjük. A paradicsommártás elkészítése a következő: kockára vágott paradicsomot, lehet venni üveges paradicsompürét, felöntjük, fokhagymával, ételízesítővel, bazsalikommal ízesítjük, beforraljuk, és a ércemeleget ezzel locsoljuk meg. Jó étvágyat kívánok a hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre!
5: Egészségedre!
2: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
0: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdély Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
10: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
2: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
13: Műsorajánlót hallottak.

a híd, nagyon csendesek most az utcák, csendesek nagyon a léptek, valami semleges hajón utazni, szeretnék nélküled.

0: Kamu reklám.
1: Van egy jó és egy rossz hírem. A jó, nem kell levágni a jobb lábát.
2: És mi a rossz?
1: A bal sem kellett volna.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Magyarország lett az EU egyik legszegényebb tagállama tavaly. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a 100 leggazdagabb magyar listáját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A magyar háztartások végső fogyasztása 2025-ben az Európai Uniós átlag mindössze 73%-át érte el, amivel Magyarország Lettországgal holt versenyben az utolsó helyre került az EU tagállamok rangsorában. Az Eurostat friss adatai szerint, miközben több közép-európai ország javítani tudott pozícióján, a magyar fogyasztási szint továbbra is jelentősen elmarad, nem csak az uniós átlagtól, hanem a régiós versenytársakétól is. A helyzet az előző évhez képest romlott. Míg 2024-ben Lettország állt egyedül az utolsó helyen, addig Magyarország Bulgáriával közösen az utolsó előtti pozíciót foglalta el. Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát, vagyona egy év alatt 182 milliárddal 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest. Csányi Sándor az OTP igazgatóság elnökének becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől. Holland banki elemzők erre a betárolási ütem alapján következtetnek. Szerintük a 75%-os érték ugyanakkor jelentős javulást jelentene a jelenlegi 44%-os szintekhez képest. Az elemzők előrejelzése több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a megfelelő időjárás, valamint az, hogy nem következik be egy újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása, vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek szerint az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek. Kitiltották a rollert, a biciklit és a kutyásokat az Amárdi nagystrand sétányáról. Aki megsérti a korlátozásokat, az a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján akár büntetésre is számíthat, amelyet a közterület felügyelők szabhatnak ki. Az önkormányzat oldalán közzétett rendelet augusztusig marad érvényben. Fenntartja Ukrajna támogatását az Európai Unió. 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára hitelformájában a jövő héten. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészítenek Oroszországgal szemben. Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
0: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Angol gyors talpaló kifejezetten haladóknak. Ha kólát akarsz megrendelni, akkor mond.
1: Give me a coke.
0: Ha kávét és süteményt akarsz, akkor...
1: Coffee and donut.
0: Ha fáj valamit, akkor...
1: Fuck.
0: Ha az üzletben látsz valamit, ami nagyon drága, akkor...
1: Fuck.
0: Ha valaki megtámad téged, akkor...
1: Fuck.
0: Ha látsz egy szép lányt az utcán, akkor...
1: What the fuck?
0: Ha valaki azt mondja neked, hogy...
1: Fuck.
0: Erre megfelelő válasz...
1: Fuck you too.
0: Ha elveszíted a dokumentumokat, akkor...
1: I lost my fucking papers.
0: Ha hálni akarsz valakivel, akkor...
1: I wanna fuck with you.
0: Avagy...
1: Hi, can I fuck you?
0: Ha keresel egy taxit, akkor mond...
1: How to get a fucking cab.
0: Ha valami nem működik, akkor...
1: Fuck the shit.
0: Ha valaki idegesít téged, akkor a következőket mond.
1: Are you fucking with me?
0: Ha ez nem elég, akkor pedig...
1: What the fuck you want?
0: Amikor egy öreg néni kér, hogy segítsd át az utca másik oldalára, akkor...
1: Are you fucking stupid bitch?
0: Persze, természetesen. Kérek egy kilót abból a szép almából...
1: Give me a kilo fucking apples, motherfucker.
0: Mikor kérik a jegyet ellenőrzésre.
1: Are you fucking crazy asshole?
0: Jelentése természetesen tessék itt van. Mikor egy dugóban állunk és vitatkozunk a közlekedésben résztvevő más személygépkocsi vezetőkkel.
1: Vom a verb and I got you fucking ass out from the car and fuck up you nasty motherfucker bitch.
0: Jelentése kérem ne legyen ideges, mert ez nem segíthet a helyzetem. Amikor valami rossz történik.
1: Ow, shit, fuck, shit, fuck.
0: Jelentése azt a mindenit. Amikor egy hajléktalan pénzt kér tőled.
1: Get the fuck out before I kick your motherfucking shit ass.
0: Jelentése bocsánat, de ez nincs aprom.
2: Kedves a tanárom, jól megtanít angolul.
3: Egy hamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Rövid szöveges üzenetben értesítjük Önt, mikor egyenlege eléri. Az összeg tájékoztató jellegű, és nem tartalmazza az Ön által előfizetett... Aztán nem tudok beszélni, de ezt már el kéne mondom.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Rien à faire au sale.
1: Hobby Radio.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantalemes köszön.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Nem gyurmázom, ott estem, a bicepszem lozott.

kivízni az ágyból. Ez a csúcs nekem, semmi torna reggel, szól a vekkerem, órákig a kádban, közben hadd zene.

0: Hobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.